0: találkozón szó volt a pedagógus értékelésről, a szakképzés jövőjéről és a pedagógus továbbképzés megújításáról. A tárcavezető hangsúlyozta, mindennek a méltányosság szempontjait figyelembe véve kell történnie. Megnyílt a 97. ünnepi könyvhét. David Szalai magyar származású angol író nyitotta meg a Vörösmarty téren. Az író magyarul Test címmel megjelent regénye tavaly a legrangosabb brit irodalmi elismerést, a Booker-díjat nyerte el. A fővárosban és több vidéki városban vasárnapig író-olvasó találkozókkal, dedikálásokkal, beszélgetésekkel és zenével várják az érdeklődőket.
1: Az időjárásról.
0: Sok napsütésre számíthatunk, gomoly felhők és kevés fátyol felhő mellett, inkább keleten lehet záporzivatar. A hajnali 8-15 fok után napközben 20-25 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Amikor úgy érzed, hogy más életét éled,

0: Hírek a Ceglédrát Show-ban.
1: Kellemes koranyári idő lesz. Hamarosan Kárpátalján találkozhat Magyar Péter és Volodymyr Zelenszkij. Lemondott a központi nyomozó főügyészség vezetője az aranykonvoj nyomozás miatt. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Jelenleg is folyamatban van egy ukrán-magyar csúcs találkozó előkészítése, erősítette meg a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, logikus lenne, ha ez még a jövő heti brüsszeli uniós csúcs találkozó előtt megtörténne, és a kárpátaljai magyarok jogairól szóló megállapodást politikai szinten is jóvá hagynák. A kormányfő kijelentette, ragaszkodik ahhoz, hogy a találkozó programjában Beregszász is szerepeljen. Lemondott posztjáról a központi nyomozó főügyészség vezetője, Fürkt Pál döntését az ügyészségen belüli szakmai konfliktusokkal indokolta. A háttérben az ukrán pénzszállítók ügyében folyó nyomozás állhat. A hatóságok között ugyanis vita alakult ki a nyomozás irányáról és az érintettek felelősségének megítéléséről. Egyeztetnek az önkormányzatokkal a szolidaritási adó mértékéről, melyet csökkenteni szeretnének, közölte a kormányfő. Magyar Péter elnézést kért azoktól a település vezetőktől, így a győri polgármestertől, akikkel még nem tudtak leülni. Hozzátette, van különbség az önkormányzatok között. Budapestet például különösen hátrányosan érintették az elvonások. A kórházak hűtési és légtechnikai állapotáról készült felmérést ismertette Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. Eszerint a betegellátás biztonsága szempontjából kritikus területek csak kevesebb, mint felében van megfelelő hűtés. A kormány 3,6 milliárd forintot különített el a helyzet gyors javítására. Szigorított a kormány a közterületi plakátokról és a gyűlöletkeltő propaganda betiltásáról szóló javaslaton. Eszerint lakott területen belül egyáltalán nem engedélyeznék az óriás plakátokat, függetlenül azok tartalmától. A településeken pedig csak az utcabútorokon vagy a tömegközlekedési eszközök megállóiban lehetnek majd reklámplakátok. Teljes körűen felülvizsgálják a túlméretezett és túlárazott Mohácsi Duna híd ügyét, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett, hogy a több mint 400 milliárdosra duzzadt összköltség 98%-át előlegben akarták kifizetni. Közvetlenül a választás előtt még 94 milliárd forintot utalt az állam a Duna aszfaltnak. Hozzátette, hogy a kormány visszaszerzi az adófizetők pénzét és a műszaki tartalmat is felülvizsgálják. Pénteken megkezdik a Budapest-Pécs

0: főgonal Récz-Szilas és Dombóvár közötti karbantartásának második ütemét. Emiatt június 23-áig Simontornya és Dombóvár között pótlóbuszok közlekednek. A pécsi és a kaposvári Intercity helyett továbbra is buszokkal szállítják az utasokat Sárbogárd és Dombóvár között.
1: Az időjárásról.
0: Sok napsütésre számíthatunk, gomoly felhők és kevés fátyol felhő mellett, inkább keleten lehet záporzivatar. A szél sok felé élénk lesz. A hajnali 8-15 fok után napközben 20-25 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.
2: Én

Cegléd Rádió. Thank you.

0: Hírek a Ceglitrádióban.
1: Kellemes koranyári idő várható. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány. Megnyílt az ünnepi könyvhét és gyermekkönyvfesztivál. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Leghamarabb szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé az idei módosított költségvetés, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A büdzsé felülvizsgálata június végéig lezajlik, majd augusztus végéig kell az eredményeket közzétenni. A pénzügyminiszter pedig jó esetben szeptember elején tudja beterjeszteni a módosító javaslatot. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány, jelentette be Köböl Anita kormány szóvivő. Az MNB előrejelzése alapján a 2026-os határidőre az érintettek 1/5-énél nem születtek meg a vállalt gyermekek. Így számukra a hitel piaci kölcsönné alakulna, és az addigi kamattámogatást egy összegben kellene visszafizetniük. Jelenleg is folyamatban van egy ukrán-magyar csúcs találkozó előkészítése, erősítette meg a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, hogy logikus lenne, ha ez még a jövő heti brüsszeli uniós csúcs találkozó előtt megtörténne, és a kárpátaljai magyarok jogairól szóló megállapodást politikai szinten is jóvá hagynák. A kormányfő kijelentette, ragaszkodik ahhoz, hogy a találkozó programjában Beregszász is szerepeljen. Lemondott posztjáról a központi nyomozó főügyészség vezetője, Fürth Pál döntését az ügyészségen belüli szakmai konfliktusokkal indokolta. A háttérben az ukrán pénzszállítók ügyében folyó nyomozás állhat. A hatóságok között ugyanis vita alakult ki a nyomozás irányáról és az érintettek felelősségének megítéléséről. Szigorított a kormány a közterületi plakátokról és a gyűlöletkeltő propaganda betiltásáról szóló javaslaton. Eszerint lakott területen belül egyáltalán nem engedélyeznék az óriás plakátokat, függetlenül azok tartalmától. A településeken pedig csak az utcabútorokon vagy a tömegközlekedési eszközök megállóiban lehetne majd reklámplakát. Közös érdekünk, hogy eloszlassunk minden olyan feltételezést, hogy bárki meg akarná szüntetni az egyházi fenntartású vagy a 6 és 8 osztályos iskolákat, közölte az Oktatási és

0: gyermekügyi miniszter. Lannert Judit megbeszélést folytatott az egyházi iskola fenntartók képviselőivel. A találkozón szó volt a pedagógus értékelésről, a szakképzés jövőjéről és a pedagógus továbbképzés megújításáról. A tárcavezető hangsúlyozta, mindennek a méltányosság szempontjait figyelembe véve kell történnie. Megnyílt a 97. ünnepi könyvhét. David Szalai magyar származású angol író nyitotta meg a Vörösmarty téren. Az író magyarul Test címmel megjelent regénye tavaly a legrangosabb brit irodalmi elismerést, a Booker-díjat nyerte el. A fővárosban és több vidéki városban vasárnapig író-olvasó találkozókkal, dedikálásokkal, beszélgetésekkel és zenével várják az érdeklődőket.
1: Az időjárásról.
0: Sok napsütésre számíthatunk, gomoly felhők és kevés fátyol felhő mellett, inkább keleten lehet záporzivatar. A hajnali 8-15 fok után napközben 20-25 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Vörös Nándi köszönti a kedves hallgatókat, ez itt a Cegléd hangja az FM 92-től a Cegléd Rádióban. A műsor, ahol én kérdezek és jó esetben önök válaszolnak, ha van kedvük, a 0635 92 92-ös SMS számon, e-mailezhetnek is a kivalsag@cegledradio.hu-ra, és van a Facebook oldalunk facebook.com/cegledradio, itt is jöhetnek az üzenetek, bár leginkább azért a Facebookon kívül az SMS-ek és az e-mailek a népszerűek, de néha azért Facebook üzenetet is kapunk, és a Facebook a mai adásban fontos lesz, hiszen ott láttam egy érdekes témát, aztán meglátjuk, mennyire lesz mókás emiatt majd a ma esti adás. Tulajdonképpen a ceglidiek kreativitásáról is fog szólni egy kicsit. Én láttam egy olyan posztot, amikor is azt írta ki valaki, hogy írja körül a munkáját úgy, mintha bűnöző lenne. A műsor legelején három példát mondanék el, amit itt olvastam, és hogyha van kedvük, akkor szálljanak be a játékba és írják meg a munkájukat úgy, mint hogyha bűnözőek lennének, és az sem árt, hogyha odaírják a megfejtést is mellé, de kísérletet teszek arra, hogy kitaláljam, vagy remélem, hogy majd a hallgatók is kísérletet tesznek arra, hogy kitalálják ezt a munkát. Tehát hármat felolvasok, amiket láttam, nekem nagyon tetszettek. Itt van mondjuk Nóra, aki bűnözőként adja elő a munkáját. Dílerkedem, tudatmódosító és tudatlanságot okozó szerekkel, mindezt azért, hogy mások ennek köszönhetően súlyos testi sértést követhessenek el az áldozataimon. Anesteziológus vagyok, tehát Nóra tulajdonképpen tudatmódosító szerekkel elaltatja az áldozatait, és aztán mások súlyos testi sértést, műtétet követnek el rajta. Így ki is jön, hogy igazából nem csinál rosszat, de a lényeg az, hogy meg tudta így fogalmazni. Nézzünk még egyet, amit a neten találtam. Eszter írja, hogy személyi szabadság korlátozása és kényszervallatása specialitásom. Gyanútlan áldozatokat rángatok ki az ágyukból fényes nappal, majd szigorú felügyelet mellett kényszerítem őket, hogy olyan vegyi anyagokat elfogyasszanak, mint a spenót. Ha ellenállnak, megvonom tőlük a digitális szabadságjogokat, és pszichológiai hadviselésként babaházast játszhatom velük órákon át. Óvónő volnék. Tehát személyi szabadság korlátozása, hiszen bent kell lenni a gyerekeknek. Vegyi anyagok elfogyasztása, mint a spenót, és aztán babaházast játszhatom velük órákon át. Szerintem nagyon jó megfogalmazás, de nézzünk még egyet, csak hogy pontosan értsék a kedves hallgatók, miről szól a műsor. Tehát Csenge írja a bűnöző, idézőjeles bűnöző életét. A szociopatákat és meghazudtoló manipulációval kényszerítek egyszerre akár 35 fiatal felnőttet is arra, hogy engedelmesen maradjanak csendben. Figyeljenek rám, jegyezzék meg, amit mondtam vagy mutattam. Szabadulásuk ára ugyanis a saját agyuk és jól neveltségük. Most jön a poén, igazából sosem engedem el őket, még az utolsó szóbeli kínzás után sem. Tehát Csenge fiatal felnőtteket, akár 35-öt is tart fogva, és tulajdonképpen ő egy tanárnő, hogyha jól értettem. A szabadulásuk ára ugyanis a saját agyuk és jól neveltségük, aztán jön az utolsó szóbeli kínzás, tehát az érettségi, hogyha én jól értettem, de szerintem jól értettem. Szóval ez a feladat, kedves ceglédiek és környékbeliek, hogy írják körül úgy a munkájukat, mintha bűnözők lennének. Nagyon várom a válaszokat, izgalmas lesz, úgyhogy hamarosan kezdünk, néhány zene után indul a Cegléd hangja, 0635 92 92-5-ös, vagy kívánság@cegledradio.hu.
1: Cegléd Rádió! 92-5!

0: Kedves hallgatók, ez itt a Ceglét hangja, és egy érdekes témával, remélhetőleg vicces témával jövünk a mai napon. Írja körül a munkáját úgy, mintha bűnöző lenne, 0635-925-925-ös és kívánságkukac@cegledradio.hu. Itt iratnak nekünk, és hát jönnek is az üzenetek. Már is itt van Edité. Legális droggal foglalkozom nap mint nap. Olyan termékeket állítok elő, ami hosszú távon függővé beteggé tehet, ha nem figyel az ember. Gyorsan rabulejt, az emberek maguktól visszajönnek, és nagyon sokan otthon is elkészítik. Cukrász vagyok. Nagyon jó megfogalmazás, köszönjük szépen. Van egy másik, ez is nagyon tetszik. Richard küldi nekünk. Nyugdíjas néniket és bácsikat tartok fogva. Idős otthoni ápoló. Nagyon köszönjük ezt is, aztán itt van nekünk Tamás üzenete. Egyszerűen elveszem, amiük van, szó nélkül, kérdés nélkül, vagy beleegyezés nélkül. Rendszeresen kifosztom őket, és még örülnek is neki. Kukásként dolgozom. Igen, hogyha az ember nem gondol bele, hogy mi lehet ez a szakma, akkor akár ijesztően is hangozhat, de hogyha rájövünk, hogy csak a szemetünket viszi el, és tulajdonképpen még örülünk is neki, akkor így egész más megvilágításba kerül ez a szakma is. Köszönjük szépen! Katalin azt írja, na jó, akkor meggyónom bűneimet. Kifigyelem, hogy a nyaralók mikor hagyják el a szállásaikat, belopózom a szobájukba, és ott azt csinálok, amit akarok. Azaz, kitakarítok náluk. Tudom, hogy beteges hajlamra utal, de nem tudok ellene mit tenni. A legbetegesebb a történetben a gyerekek. Hogy a hotel tulajdonosa havi rendszerességgel pénzt utal a számlámra, hogy újra és újra megtegyem. Remélem, nem jutok pokolra. Katalin szerintem takarítónőként dolgozik, és nagyon érdekesen fogalmazta meg ezt is, de ez is azt mutatja, hogy milyen kreatív tud lenni az emberi agy. Marian csak ennyit írt, függőséget okozom, mindenkivel nyalatom. Mert fagylaltárus vagyok. Igen, hát ezt is félre lehetne érteni, hogyha az lenne a dolgunk, de most pont az a lényeg, hogy félreérthetően fogalmazzanak a kedves hallgatók, írják le úgy a munkájukat, mint a bűnözők lennének, és már is megyünk Viktóriával. Semmi nem jut át rajtam ellenőrzés nélkül. Aprólékosan átvizsgálok minden szemcsét, kiszúrom a betolakadókat, leleplezem az idegen elemeket és könyörtelenül listázom a hulladékot. De itt nincs vége. A túlélőket bezárom megfigyelés alá, és figyelem, melyik elég erős az élethez, melyik gyenge, beteg vagy eleve esélytelen. Nálam nincs mellébeszélés. Aki nem megfelelő, az elbukik. A környezetem csak annyit lát, hogy csendben dolgozom, nem is sejtik, hogy nap mint nap sorsokról döntök. Magvizsgáló vagyok. Még a szakma is új nekem, mármint hogy lehet, hogy én vagyok kevésbé felkészült, de hogy magvizsgálóval még sosem kommunikáltam, úgyhogy most köszönöm Viktóriának, hogy írt nekünk, és egyébként tök érdekesnek tűnik a szakmája, ilyen bűnözői megvilágításból is, de egyébként is. Végül nézzük Dávid üzenetét ebben a blogban, egy forró, kaotikus helyszínen dolgozok, éles eszközökkel, gyors és pontos mozdulatokkal. Az anyagokat előkészítem, feldarabolom, majd magas hőfokon végrehajtom az akciót. A csapat rövid utasításokkal kommunikál, mindenki tudja a szerepét. A végén tiszta munka, a termék hibátlan, és senki sem látja, mi zajlott a háttérben. Szakács vagyok. Hát ez is egy érdekes megfogalmazás, bármire gondolatot volna az ember, de hogyha végig gondoljuk utólag, forró helyen, éles eszközök, gyors és pontos mozdulatok, anyag előkészítés, darabolás. A csapat rövid utasításokkal kommunikál, mindenki tudja a szerepét, és a végén tiszta munka, a termék hibátlan, és senki sem tudja, mi zajlott a háttérben. Tökéletes, és még mindig ilyeneket várunk, sőt, az egész műsor alatt ezeket a megfogalmazásokat várjuk. Írja körül úgy a munkáját, mintha bűnöző lenne, 0635-925-925.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

Már pörög is tovább a ceglét hangja, kedves hallgatók, és a mai kérdésünk nem más, mint hogy írja körül a munkáját úgy, mintha bűnöző lenne, és tulajdonképpen ez nem is egy kérdés, hanem egy felszólítás. Erre kérjük önöket, és hogyha van ötletük a saját munkájukkal kapcsolatban, akkor várjuk szeretettel, fogalmazzák meg egy kicsit sejtelmesen, rejtélyesen, ahogy Márton is tette. Én egy díler vagyok. Egy elosztó ponton mindent, amit a kezembe nyomnak, kérdés nélkül továbbítok oda, ahova kell, és fordítva. Kérdés nélkül kiadok mindent, ami az elosztó pontra érkezett, a dolog címzetjének. Én kitalálom, nem írta oda, de Márton szerintem csomagküldő szolgálatos vagy futár. És már is itt van Máté üzenete. Hanghullámokkal és frekvenciákkal befolyásom az emberi viselkedést, mert zenész vagyok. Szerintem ez nagyon jó megfogalmazás, szintén. Tulajdonképpen akár a emberek jó érzését, tehát a közérzetét tudja befolyásolni, de főleg egy buliban, koncerten, akár táncra is kényszeríthet egy jó zene valakit, a hanghullámok és a frekvenciák erejével. Tök jó. Péter írja, hogy szétszerelek és összerakok dolgokat bizonyos ügyfelek kérésére. Ha itt nincsenek otthon, van, hogy még a lakást is szétverem, szétbontom, csak hogy olyan dolgokat rakjak a falba, amiket senki sem lát, csupán pár összetevő látszik később az akcióból. Néha napján anyagi összegekkel támogatnak ezekben az akciókban, hogy minden akció sikeres legyen. Azért ezzel most el kell gondolkodnom, Péter. Szétszerelek, összerakok, tehát akár lehet, hogy klímát építesz, de az is lehet, hogy vízvezeték szerelő vagy ilyesmi vagy, mert összeveri a lakást, szétveri, szétbontja, valamit berak a falba, tehát itt akár nagyon sok minden is lehet, villanyszerelő is lehet, úgyhogy több megoldás is van, de a megfogalmazás nagyon jó szerintem, és főleg az, hogy néha napján anyagi összeggel támogatnak ezekben az akciókban, tök jó. Gyógynövényekből, gombákból készített termékeket árulok, azért a tévedések elkerülése véget a gyógynövényten és a farmakognézia területén a drog egyszerűen a növény gyógyászati célra felhasznált része, ezért mondhatom, hogy drogot árulok, írta nekünk Zsanett. Igen, azért az emberek néha egy ponton azt érzik, hogy nehogy már olyat írjanak le, ami rossz szintben tünteti fel őket, szóval kicsit ezt érzem néhány üzenetben, de nagyon jó az így, szóval nincs ezzel semmi baj, mert most én is mit mondanék a saját munkámról, úgyhogy mégsem mondhatom, hogy befolyásolok embereket, mert hát ugye rádiósként dolgozom, de nem az a célom, hogy befolyásoljak, hanem az a célom, hogy például ebben a műsorban mások üzeneteit közöljem önökkel, és így nagyobb nyilvánosságot kapjanak, de befolyásolni nem szándékom. Úgyhogy elő tudnám így is adni persze, de hát akkor ez meg hogy hangozna, vagy miért mondanék ilyet magamról? Tökéletesen értem a kedves hallgatókat, hogy némelyikük óvatosabban fogalmaz. Eszter írja, hogy beépült ügynökként tanulmányozom az emberi elmét, hogy később módszeresen manipulálhassam a fejlődési folyamatokat. Titkos kódokat vagy diagnózisokat használok, hogy beskatujázom az embereket, és olyan eszközöket vetek be, mint a piktogramok vagy a szenzoros játékok, amikkel észrevehetetlenül átformálom a viselkedésüket a saját akaratom szerint. Szerintem ő pszichológus lesz, de ezt csak én mondom, mert nem írta oda. Döntsék el önök, és hogyha még vannak további rejtélyes üzenetek, már pedig vannak, akkor tartsanak velünk a zenék után is, amikor folytatódik a Ceglét hangja. Ceglét.

Kedves hallgatók, azt kérem ma önöktől, hogy írják körül a munkájukat úgy, mintha bűnözők lennének. Nem egyszerű a feladat, de nagyon jó válaszokat kapok a ceglédiektől és a környékbeliektől, mint például Andi üzenete, aki azt írja nekem, hogy egész épületek tartoznak a körzetembe, naponta több helyszínt kezelek, és mindenhol ugyanaz a cél, nyom nélkül hagyni magam után mindent. Hát, feladtad a leckét, mármint olyan szempontból, hogy nem tudom kitalálni, hogy mi lehet a munkád. Bot Szabolcs egy kicsivel egyszerűsített a dolgon, ő odaírta, hogy balisztikai ellenőr, de a körülírás ennyi, robbantgatok egész nap. Azért mennyire máshogy hangzik a kettő, hogyha nem tudjuk, hogy balisztikai ellenőrként csinálja ezt, hanem valaki csak robbantgat egész nap, akár tényleg bűnözőnek is gondolhatnánk. Már is megyünk tovább Lajossal, aki annyit ír, hogy fehér anyagot és édes cuccokat szállítok nagy tételben. Majd egy gépbe tömöm őket, ahol összekeverem az egészet, hogy új formába kerüljenek elő. Hát, ez is ilyen fagyis jellegű dolog. Gépi fagylaltakkal foglalkozol, vagy jégkrémmel, vagy ilyesmi. Aztán persze egyáltalán nem biztos, én csak lehet, hogy most ezt tudom hirtelen a saját agyamból erővarázsolni, de nem írt megfejtést Lajosunk. Itt van Anita üzenete, fegyverrel kényszerítem az ügyfeleket, hogy időben hozzák az anyagot, mert ha a 20-áig nem megy be az áfája, a NAV fogja meghurcolni, egyébként könyvelő vagyok. Hát igen, azt hiszem, hogy tényleg komoly fegyvertény az, hogyha valami elcsúszik a könyvelésben, úgyhogy biztos, hogy nagyon szigorúan kell bánni az ügyfelekkel. Vivian azt írja, mindenféle szereket, köztük kábítószer csempészek az egész világban, vannak beépített embereim a rendőrségen, akik partnerek ebben. Gyógyszeripari logisztikus vagyok. Hát igen, ha így gondolunk a gyógyszeriparra, tulajdonképpen fájdalomcsillapítás, kicsit elkábítás, ezekkel foglalkozik, tehát tulajdonképpen mondhatni drognak a gyógyszereket is, és kicsit átfogalmazva, igenis, hát ezeket csempészi a világban, és beépített emberei vannak a rendőrségen, ugye, akik segítik a munkájukat és védelmezik ezeket, csak egy kis megfogalmazási különbség, de már is teljesen máshogy hangzik a munka. Enikő azt írja, vegyi anyagokkal, veszélyes szúróvágó eszközökkel, gépekkel módosítom az emberi test keratin kinövéseit, miközben UV-fénnyel kényszerítem áldozataimat mozdulatlanságba. Hát ez is nagyon durván hangzik, de valamilyen specialista műtéti eljárás lehet ez. Úgyhogy igen, ez is nagyon veszélyesen hangzik, de valószínűleg igazából ártalmatlan és az emberiséget segítő munkáról van szó. Komoly pénzösszegektől szabadítok meg egy céget minden nap. Ugyanis pénzügyes vagyok, írja nekünk Réka. Köszönjük szépen ezt a választ is, és nézzünk még az óra végére egy hosszabbat. László írja nekünk, hogy egy láthatatlan hálózat kulcsembere vagyok. Olyan rendszereket tartok kézben, amelyek nélkül nagyvállalatok percek alatt térdre rogynának. Nem én okozom a problémát, én döntöm el, hogy megtörténik-e. Kapcsolatban állok a döntéshozók legbelső köreivel, tudom, mikor bizonytalanok, mikor sebezhetők, és pontosan akkor jelennek meg egy megoldással. Nem erőltetek semmit, egyszerűen elintézem, hogy ne legyen más választásuk. A háttérben dolgozom, amikor minden működik, senki nem gondol rám. Amikor viszont minden összeomlana, akkor derül ki, hogy végig ott voltam. Folyamatosan bővítem a befolyásomat, új célpontokat vonok be a körbe, és gondoskodom róla, hogy a rendszer egyre több helyen tőlem függjön. Kívülről egy átlagos üzleti szereplő, belülről a szikra én vagyok. Szerintem ez zseni, ezzel zárjuk az órát, és hát tulajdonképpen ne izguljanak, a teljes következő óra is rendelkezésre áll hasonló üzenetekre. A téma akkor is az lesz ugyanis, hogy írja körül a munkáját úgy, mintha bűnöző lenne. 0635 925 925-ös.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Kellemes koranyári idő lesz. Hamarosan Kárpátalján találkozhat Magyar Péter és Volodymyr Zelenszkij. Lemondott a központi nyomozó főügyészség vezetője az aranykonvoj nyomozás miatt. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Jelenleg is folyamatban van egy ukrán-magyar csúcs találkozó előkészítése, erősítette meg a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, logikus lenne, ha ez még a jövő heti brüsszeli uniós csúcs találkozó előtt megtörténne, és a kárpátaljai magyarok jogairól szóló megállapodást politikai szinten is jóvá hagynák. A kormányfő kijelentette, ragaszkodik ahhoz, hogy a találkozó programjában Beregszász is szerepeljen. Lemondott posztjáról a központi nyomozó főügyészség vezetője, Fürkt Pál döntését az ügyészségen belüli szakmai konfliktusokkal indokolta. A háttérben az ukrán pénzszállítók ügyében folyó nyomozás állhat. A hatóságok között ugyanis vita alakult ki a nyomozás irányáról és az érintettek felelősségének megítéléséről. Egyeztetnek az önkormányzatokkal a szolidaritási adó mértékéről, melyet csökkenteni szeretnének, közölte a kormányfő. Magyar Péter elnézést kért azoktól a település vezetőktől, így a győri polgármestertől, akikkel még nem tudtak leülni. Hozzátette, van különbség az önkormányzatok között. Budapestet például különösen hátrányosan érintették az elvonások. A kórházak hűtési és légtechnikai állapotáról készült felmérést ismertette Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. Eszerint a betegellátás biztonsága szempontjából kritikus területek csak kevesebb, mint felében van megfelelő hűtés. A kormány 3,6 milliárd forintot különített el a helyzet gyors javítására. Szigorított a kormány a közterületi plakátokról és a gyűlöletkeltő propaganda betiltásáról szóló javaslaton. Eszerint lakott területen belül egyáltalán nem engedélyeznék az óriás plakátokat, függetlenül azok tartalmától. A településeken pedig csak az utcabútorokon vagy a tömegközlekedési eszközök megállóiban lehetnek majd reklámplakátok. Teljes körűen felülvizsgálják a túlméretezett és túlárazott Mohácsi Duna híd ügyét, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett, hogy a több mint 400 milliárdosra duzzadt összköltség 98%-át előlegben akarták kifizetni. Közvetlenül a választás előtt még 94 milliárd forintot utalt az állam a Duna aszfaltnak. Hozzátette, hogy a kormány visszaszerzi az adófizetők pénzét és a műszaki tartalmat is felülvizsgálják. Pénteken megkezdik a Budapest-Pécs fővonal Rétszilas és Dombóvár közötti karbantartásának második ütemét. Emiatt június 23-áig Simontornya és Dombóvár között pótlóbuszok közlekednek. A pécsi és a kaposvári Intercity helyett továbbra is buszokkal szállítják az utasokat Sárbogárt és Dombóvár között.
0: Az időjárásról.
1: Sok napsütésre számíthatunk, gomoly felhők és kevés fátyol felhő mellett, inkább keleten lehet záporzivatar. A szél sok felé élénk lesz. A hajnali 8-15 fok után napközben 20-25 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Ez itt a Cegléd hangja, kedves hallgatók, és annak is a második órája, a témánk pedig ugyanaz, mint az elsőben. Írja körül a munkáját úgy, mintha bűnöző lenne, és Zoltántól már is kaptam egy kérdést, ami tulajdonképpen teljesen jogos, erre én nem gondoltam. Azt írja, hogy ha én bűnöző lennék, akkor írjam azt, hogy becsületes polgári munkám van. A bűnözőknek ezt kéne írni, nem? Igen, Zoltán, azt hiszem ezt kéne írni, de inkább, ha van még egy üzenetre pénzed, akkor szerintem nyugodtan küld el a valódi munkádról a bűnözőként megfogalmazott üzenetet, 0635 925 925-ös, de hogyha valaki egy SMS árát sem akarja rákölteni, akkor van egy e-mail címünk is, a kívánság@ceglidradio.hu, ide is nyugodtan küldhetnek nekünk üzenetet, vagy még a facebook.com/ceglidradio is ott van, bár legritkábban ott szoktak üzenetek érkezni valamiért. Ágnes a következő, a megbízóim csak fűrészesnek hívnak, mert a kedvenc eszközöm a fűrész. Az elektromosokból van szalag, kör, láncfűrész, de vannak még kézi fűrészeim is. A japán fűrészt előszeretettel használom az otthonomban is. 5-10 évente előfordulnak véres balesetek, de ezek ritkák. Általában tiszta munkát végzek, a profi munkát megfizetik az üzlettársak. Hát Ágnes akár, mondjuk ennyiféle fűrésszel nem vagyok benne biztos, hogy kertészként dolgozik, de nem is vagyok benne biztos, hogy ez micsoda, és nem ismerem megtippelni, kár, hogy nem írtad oda, hogy egy kicsit segíts ebben nekünk. Minden esetre köszönjük szépen a választ. Embereket kényszerítek arra, hogy fejlődjön a személyiségük, és felismerjék, és kezeljék az érzelmeiket. Gyerekeket még játékra is kényszerítek, és még élvezem is. Nem kaptunk nevet az üzenet mellé, de pszichológus vagy gyermekpszichológus lehet az üzenet küldője, és nagyon szépen köszönjük. János azt írja, bemegyek a haverjaimmal a lakásokba, szétverjük a falat, felmászok a tetőre és eltakarom a méregdrága tetőcserepeket a triádoktól seftelt napelemekkel. Áramszünetet csinálok és csak akkor kapcsolok újra villanyt, ha annyi pénzt kapok, amennyit a zsaroló levélben, alias szerződésben kértem. Hát igen, ő valószínűleg napelemes rendszereket épít ki, de tök jó volt a megfogalmazás. Gyöngyike azt írja nekünk, hogy lelki terapeuta és kezdő pszichológus, egyébként belvárosban hotel recepciós vagyok. Igen, ez olyan, mint hogy fogalmaz meg máshogy, hogy mivel foglalkozol, mert egy recepciósnak igen, lelki terapeutaként és pszichológusként is kell viselkednie, meg szerintem a csaposok egyes bárokban ugyanilyenek, hogy aztán ott nem csak az italokat, hanem a lelküket is kijöntik az emberek. Adrián azt írja nekünk, hogy beleszúrom teljesen, és csak vonszolom métereken keresztül. Hát ez nekem túl kevés ahhoz, hogy kiderüljön, mivel foglalkozol, de elég betegül hangzik. Na, azt írja nekünk Alexandra, hogy figyelek, mindig. Nem beszélek sokat, de mindent hallok. A félmondatokat, a suttogásokat, a hazugságokat, amiket még te se hiszel el magadnak. Egy pillantásból levágom, ki mennyit ér, ki fizet, ki fut el majd a végén. Mosolygok, mert ezt várod, de közben számolok. Lépéseket, perceket, poharakat. Tudom, mikor kell odalépni, mikor kell eltűnni, és mikor kell hagyni, hogy egy kicsit megfőj a saját idegeidben. A kezem nem remeg. Akkor sem, amikor feszül a levegő. Akkor sem, amikor már mindenki túl sokat ivott, és egy rossz szó elég lenne, hogy elszabaduljon a pokol. Én viszont nem hibázok. Soha. Ha mégis, akkor nem kiabálok. Csak megjegyzem az arcod, és hidd el, egyszer még visszaköszön. Ez az én terepem, amit uralok, ahogy téged is. Tisztelettel beszélj, mert ha nem, lesz egy-két szavam, ami elveszi az étvágyad. Hát akkor pincér lehet a Alexandra, és a lesz egy az azért fontos, mert ugye nem illik úgy kérni az éttermekben, hogy lesz egy, mit tudom én, marha pörkölt. Úgyhogy ezért viccesen azt írt a végén, tisztelettel beszélj, mert ha nem, lesz egy-két szavam, ami elveszi az étvágyad. És egyébként igen, nagyon jó a megfogalmazás, és tényleg azt hiszem sikerült nekem is jól átadnom a felolvasással. Remek, remek átirat, nagyon szépen köszönjük, pont ilyenekre vágytam, amikor ezt a műsort kitaláltam. Hamarosan folytatjuk, 0635 925 925-ös, ha ön is elküldené a saját munkáját bűnözőként megfogalmazva.
1: Információ első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.

0: Kedves hallgatók, a Ceglét hangja folytatódik, és a mai kérdésünk a következő. Írja körül a munkáját úgy, mint a bűnöző lenne, ami még egyszer elmondom, nem kérdés, hanem egy kérés, hogyha van kedvük, küldjék el nekünk a 0635-925-925-re, vagy a kívánság@ceglidradio.hu-ra. Éva ezt írja, önként beülnek a kocsimba, és mielőtt ki tudnának szállni, már kattan is a zár. Elviszem őket messze, néha túl messzire megyek. Taxis vagyok. És egyébként ez tök jó dolog, meg nagyon jó megfogalmazás. Itt is úgy, hogy már megyünk is tovább. Bence írja, hogy kiállok az út szélére a műszeremmel, és úgy csinálok, mintha az autósok sebességét mérném, vagy a járókelőket fotóznám, legalábbis szerintük, miközben mindenféle színes sprayvel graffitizik az aszfaltra. Kitűző mérnök vagyok, és sokan egyébként tényleg azt hiszik, hogy sebességet mér, aztán közben meg csak felméri, hogy mondjuk milyen magasságok vannak az adott terepen, gondolom én, de nem szeretném helyette körülírni a munkáját, viszont a megfogalmazást itt is nagyon köszönjük. Petra azt írja, egész napos, minden beterítő vizes vérfürdőt tartok önként jelentkezőknek pénzért, tulajdonképpen dentál higiénikus vagyok. Nem tudom, hogy az pontosan micsoda, úgyhogy menjünk is tovább gyorsan. Attila írja, pórujárt, gondatlan és tehetetlen rászoruló emberek teljes magánéletét alattamosan kifejezetten bonyolult folyamattal birtoklom el, úgy töröm fel és használom féltett adataikat, személyes dolgaikat, hogy végig szenvedik az egész folyamatot teljesen tehetetlenül. A legrosszabb ebben, hogy a végén kifosztom őket anyagilag is. Őszintén sajnálom, de imádom a fanatizmust. Ne ázzon be a telefonotok soha. Ja, értem. Attila, tehát gyakorlatilag a telefonokat, amik mondjuk átáztak, tisztítja ki, de ahhoz be kell lépnie, és a rendszerből ki kell menteni a dolgokat, és így tud adatokat menteni, meg ilyesmi, és ő belelát ilyenkor mindenki magánéletébe egy kicsit. Tök jó megfogalmazás. Köszönjük szépen. Ezt többször nem mondom, hogy tök jó megfogalmazás, mert mindenki tök jó, úgyhogy csak inkább haladjunk tovább simán. Bori azt írja nekünk, hogy kicsiket, nagyokat próbálom rávenni a használatukra, eddig sok sikerrel katétert készítek. Na, ezt azt hiszem nem akartam tudni. Menjünk tovább, szülőket képzek ki arra, hogy különös következetességgel szabjanak határokat. Anyapszichológus vagyok. Ez is tök jó üzenethez, név nem járt, de nekünk nem is feltétlenül kell. Jolán írja, hogy besúranak minden házba, akár lakásba, belátok az ott élő ügyleteibe, hol rossz hírt viszek, hol jót. Ezen el kell gondolkodnom, talán postás? Esetleg? Postás lehetsz? Nem vagyok benne biztos, nem tudom. Szervezetszerűen pénzért engedem meg, vagy nem, másoknak, hogy bizonyos tevékenységet végezzenek, vagy ne. Szolgáltató hatósági feladatkör igazgatási szolgáltatási díjfejében. Kicsit bonyolult a megfogalmazás nekem, de minden esetre tök jó, és köszönjük. Feró azt írja, a teljes társadalom félelemben tartásán fáradozunk szervezeti formában, pénzüket elvesszük így vagy úgy, a közlekedésüket, a munkavégzéssel kapcsolatos szokásaikat, a szabadidejük eltöltését és szinte mindent figyelünk. A legapróbb eltéréseket is szankcionáljuk, készpénzforgalom nincs, a szervezet mára ezen a szinten túlnőtt, munkáltatónk állam az államban. Rendőrség lehet? Nekem is el kell ezen gondolkozni, de nem vagyok benne biztos. Nekem mindig segítség, hogyha oda van írva, de így viszont izgalmasabb, hogy lehet találgatni. És nézzünk még egyet. Autóalkatrészeket lopkodok innen-onnan, hogy a soron majd összerakják. Ezt Ilona írta nekünk, valószínűleg ő eszköz vagy alkatrészbeszerzéssel foglalkozik. Még vannak üzeneteink, úgyhogy mindenki maradjanak, hamarosan folytatjuk a Cegléd hangját.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változ

0: Trendek a Ceglédár Show-ban.
1: Kellemes koranyári idő várható. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány. Megnyílt az ünnepi könyvhét és gyermekkönyvfesztivál. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Leghamarabb szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé az idei módosított költségvetés, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A büdzsé felülvizsgálata június végéig lezajlik, majd augusztus végéig kell az eredményeket közzétenni. A pénzügyminiszter pedig jó esetben szeptember elején tudja beterjeszteni a módosító javaslatot. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány, jelentette be Köböl Anita kormány szóvivő. Az MNB előrejelzése alapján a 2026-os határidőre az érintettek 1/5-énél nem születtek meg a vállalt gyermekek. Így számukra a hitel piaci kölcsönné alakulna, és az addigi kamattámogatást egy összegben kellene visszafizetniük. Jelenleg is folyamatban van egy ukrán-magyar csúcs találkozó előkészítése, erősítette meg a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, hogy logikus lenne, ha ez még a jövő heti brüsszeli uniós csúcs találkozó előtt megtörténne, és a kárpátaljai magyarok jogairól szóló megállapodást politikai szinten is jóvá hagynák. A kormányfő kijelentette, ragaszkodik ahhoz, hogy a találkozó programjában Beregszász is szerepeljen. Lemondott posztjáról a központi nyomozó főügyészség vezetője, Fürth Pál döntését az ügyészségen belüli szakmai konfliktusokkal indokolta. A háttérben az ukrán pénzszállítók ügyében folyó nyomozás állhat. A hatóságok között ugyanis vita alakult ki a nyomozás irányáról és az érintettek felelősségének megítéléséről. Szigorított a kormány a közterületi plakátokról és a gyűlöletkeltő propaganda betiltásáról szóló javaslaton. Eszerint lakott területen belül egyáltalán nem engedélyeznék az óriás plakátokat, függetlenül azok tartalmától. A településeken pedig csak az utcabútorokon vagy a tömegközlekedési eszközök megállóiban lehetne majd reklámplakát. Közös érdekünk, hogy eloszlassunk minden olyan feltételezést, hogy bárki meg akarná szüntetni az egyházi fenntartású vagy a 6 és 8 osztályos iskolákat, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit megbeszélést folytatott az egyházi iskola fenntartók képviselőivel. A találkozón szó volt a pedagógus értékelésről, a szakképzés jövőjéről és a pedagógus továbbképzés megújításáról. A tárcavezető hangsúlyozta, mindennek a méltányosság szempontjait figyelembe véve kell történnie. Megnyílt a 97. ünnepi könyvhét. David Szalai magyar származású angol író nyitotta meg a Vörösmarty téren. Az író magyarul Test címmel megjelent regénye tavaly a legrangosabb brit irodalmi elismerést, a Booker díjat nyerte el. A fővárosban és több vidéki városban vasárnapig író-olvasó találkozókkal, dedikálásokkal, beszélgetésekkel és zenével várják az érdeklődőket.
0: Az időjárásról.
1: Sok napsütésre számíthatunk, gomoly felhők és kevés fátyol felhő mellett, inkább keleten lehet záporzivatar. A hajnali 8-15 fok után napközben 20-25 fok várható.
0: Ceglédrádió, sok magyar zenével, változatosan!

0: fuvarvány!
1: Írja körül a munkáját úgy, mintha bűnöző lenne, ezt kértem ma a Ceglit hangja hallgatóitól, és nagyon sokan beszálltak a játékba, 0635-925-925-ös, vagy kimássák@ceglidradio.hu, az elsőre SMS-eket, a másodikra e-maileket várunk, és hát vannak üzenetek szép számmal, Flóriánét olvasom most. Rossz zsaru, jó zsaru játékot tolok egy lila plüsmacival. Pont nem érdekel, hogy vágod-e az angol igeidőket, de sajnos ez a szemét maci úr ezt megköveteli tőlük, márpedig neki nem lehet ellent mondani. Van egy csengője is, amit csak ő érinthet meg, azzal hívja a gyerekeket a tábla előtt dadogni. Mert ugye olyan kényelmesen ülnek, én nem akarnám ilyesmivel zaklatni őket, de hát maci úr, vele nem lehet bírni. Azt hiszem, hogy tanító bácsi lehet Flórián, és van egy segédeszköz, egy maci, aki hát ezek szerint terrorban tartja az egész osztályt. Nagyon tetszik, köszönjük. Szilvia a következő. Érdekem szerint befolyásolok különböző csoportokat, akadályozom őket, hogy az élelemhez vagy ivóvízhez jussanak, az életkörülményeik ellehetetlenítésével nem sikerül őket elpusztítani, a gyilkosságtól se riadok vissza. Számomra hasznot hozó csoportokat viszont szükség esetén támogatom, de csak azért, hogy később elvegyem a munkájuk gyümölcsét. Biokertész vagyok. Na hát, biokertészként hallgassuk meg újra. Érdekem szerint befolyásolok különböző csoportokat, akadályozom őket, hogy élelemhez vagy ivóvízhez jussanak, tehát nem locsolja feltétlenül a növényeket. Aztán itt van, hogy számomra hasznot hozó csoportokat szükség szerint támogatom, de csak azért, hogy később elvegyem a munkájuk gyümölcsét, tehát leszedje, leszüretelje, szó szerint a gyümölcsöt. Nagyon jó. Zsolt azt írja, magasan játszom a nagyfesz cuccal, érted? Nem utcai meló ez. Az ég szélén melózok, ahol a madár is csak vendég. A vasóriások tetején lógok, feketén-fehéren újra rajzolom őket, hogy bírják még a naftát. Nem festő vagyok, haver. Én az a csávó vagyok, aki a villámok fölött hagyja ott a kézjegyét. Magas feszültségű távvezeték oszlop festő. Nagyon köszönjük, és nagyon örülök, hogy ilyen szakmákkal találkozunk itt a műsorban. Zozi azt írja, embereket kínzok, amiért még fizetnek is. Akinek tetszik a végeredmény, visszajáró mazoista lesz. Nincs ideírva, de én azt gondolom, hogy csontkovács lehet. Nem vagyok benne teljesen biztos, de nagyjából így képzelem a csontkovács szakmát. Halott élőlényeket darabolok fel, és használati tárgyakat készítek belőlük. Zoltán üzenete, aki szerintem asztalos lehet, mert hogy a növény is élőlénynek számít, ezeket feldarabolja és tárgyakat készít belőle, tehát farag és hasonlók. Timi írja, hogy napi szinten idegeneket csábítok be egy csendes helyiségbe, ráveszem őket, hogy feküdjenek le, majd módszeresen kezelésbe veszem a testüket. Néha fájdalmat okozok, de a végére még hálásak is, sőt, vissza is jönnek önként. Masszőr vagyok. Tök jó, köszönjük, és még egy rövid a végére, Orsia írja, hogy összes tényállás, ügyvéd vagyok. Tulajdonképpen itt nem is lehet pontosan megmondani, hogy bűnözőként vagy nem bűnözőként működsz, persze csak viccelek. Van még egy blokkunk, kedves hallgatók, aki szeretne tartson velünk, érdemes lesz, mert még van néhány üzenetünk, de hogyha annyi üzenet futna be a maradék időben, akkor ebből az adásból bizony folytatás is lesz.
2: FM 92.5 Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst össze.

0: A mai kérésünk az volt, kedves hallgatók, hogy fogalmazzák meg úgy a munkájukat, mint a bűnözők lennének, rengeteg remek válasz érkezett, és még mindig vannak, sőt, azt kell, hogy mondjam, talán lesz annyi válaszunk, hogy egy második adásba is belekezdjünk majd, nem holnap, hanem egy másik alkalommal, de hogyha még csatlakoznának, megtehetik a 0635-925-925-ös SMS számon, vagy e-mailben a kívánság@cegviradio.hu-n. Riárdnal megyünk tovább. Mások lakásában vagyunk, amíg nincsenek otthon. Először törünk, zúzunk, amíg erőnk bírja. Sokszor csövezünk, vagy csempészkedünk is, amíg ott élünk hetekig. Nem kevés pénzeket zsákmányolunk évek óta, mindent átrendezünk, ők mégis fizetnek nekünk ezért, ha vissza akarja kapni a lakás kulcsát legalábbis. Ez az építőipar, de gondoljunk bele, még mindig jobb, mint a testnevelő tanár, aki egész nap gyerekeket futtat. Tulajdonképp igen, és köszönjük a poént is a végére, mármint a dupla poént. A borotvántól rettegnek, írja Júlia. Hát ő akár Borbély, vagy divatosabb nevén Barber is lehet akár, de nem tudunk többet. Bűnjeleket, bizonyítékokat tüntetek el, ezt Judit írta, és hát ez is sok minden lehet, de sajnos én nem tudok rájönni. Viszont Tamás kicsit hosszabban fogalmazott. Más tulajdonában lévő gépjárművel juttatok el harmadik félhez tartozó árut a céljáig, és próbálom ezt a hatóság elkerülésével megtenni. A feleségem pedig a konkurenciánál intézi a papírmunkát. Az unokaöcsém ugyanannál a konkurenciánál a raktárban tevékenykedik, az érzékeny cuccot helyezi el a szállító eszközre, persze úgy, hogy minden legálisnak látszódjon. Azt hiszem, hogy itt csomagküldő szolgálatok, cégek, munkatársai vagytok, és amúgy érdekes, hogy családi vállalkozásban nyomjátok, de mégis konkurenciánál van a család egy része. Fanni üzenete, megvárom, hogy az emberek hozzám hozzák a cuccaikat, aztán egy gép segítségével eldöntöm, mennyit érnek, és addig nem engedem el őket, amíg nem fizetnek. Ez olyasmi lehet, mint most hirtelen akartam kimondani, zálogban dolgozhatsz, és akkor esetleg leadott ékszereket vizsgálsz meg. Ezt gondolom én. Fájdalommal jönnek, fájdalmat okozok, több percen keresztül tűrik, egész testét kínzom, de szeretik, fizetnek érte, és néha kérik, hogy újra jöhessenek, beteg állatok. Írja nekünk Anett. Szerintem te is masszírozással vagy csontkovácssággal, hogyha ezt lehet így fogalmazni, foglalkozol. Aztán állatok lenyúzott bőrén ejtek további sérüléseket, hogy az emberek lábán cipő legyen. Mindez naponta több órán keresztül büntetlenül, írja nekünk Marcsi. Hát kedves hallgatók, remek üzeneteket kaptunk, és azt kell, hogy mondjam, hogy folytatás mindenképpen lesz. Aki esetleg nem fért bele a maiba, az egy másik alkalommal majd visszahallhatja a saját üzenetét, de holnap egy új témával jelentkezik a Cegléd hangja. Mára megköszönöm a figyelmet, Vörös Nandi búcsúzik, a viszonthallásra.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: és persze további jó rádiózást. Remélem velem tartanak a folytatásban. A mikrofonnál este Ati, kisebb-nagyobb megszakításokkal Süveges András. Mindjárt indul a Jó reggel Cegléd, már is mutatom, hogy mivel. Után azonnal játszom Teddy Swims-től a The Door című alkotást. Maradjanak vele még egyszer. Mindenkinek jó rádiózást kívánok, mindenkinek meg már most remek hétvégét.
1: A Jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
6: Kellemes koranyári idő várható. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány. Megnyílt az ünnepi könyvhét és gyermekkönyvfesztivál. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Leghamarabb szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé az idei módosított költségvetés, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A büdzsé felülvizsgálata június végéig lezajlik, majd augusztus végéig kell az eredményeket közzétenni. A pénzügyminiszter pedig jó esetben szeptember elején tudja beterjeszteni a módosító javaslatot. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány, jelentette be Köböl Anita kormány szóvivő. Az MNB előrejelzése alapján a 2026-os határidőre az érintettek 1/5-nél nem születtek meg a vállalt gyermekek. Így számukra a hitel piaci kölcsönnél alakulna, és az addigi kamattámogatást egy összegben kellene visszafizetniük. Jelenleg is folyamatban van egy ukrán-magyar csúcs találkozó előkészítése, erősítette meg a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, hogy logikus lenne, ha ez még a jövő heti brüsszeli uniós csúcs találkozó előtt megtörténne, és a kárpátaljai magyarok jogairól szóló megállapodást politikai szinten is jóvá hagynák. A kormányfő kijelentette, ragaszkodik ahhoz, hogy a találkozó programjában Beregszász is szerepeljen. Lemondott posztjáról a központi nyomozó főügyészség vezetője, Fürth Pál döntését az ügyészségen belüli szakmai konfliktusokkal indokolta. A háttérben az ukrán pénzszállítók ügyében folyó nyomozás állhat. A hatóságok között ugyanis vita alakult ki a nyomozás irányáról és az érintettek felelősségének megítéléséről. Szigorított a kormány a közterületi plakátokról és a gyűlöletkeltő propaganda betiltásáról szóló javaslaton. Eszerint lakott területen belül egyáltalán nem engedélyeznék az óriás plakátokat, függetlenül azok tartalmától. A településeken pedig csak az utcabútorokon vagy a tömegközlekedési eszközök megállóiban lehetne majd reklámplakát. Közös érdekünk, hogy eloszlassunk minden olyan feltételezést, hogy bárki meg akarná szüntetni az egyházi fenntartású vagy a 6 és 8 osztályos iskolákat, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit megbeszélést folytatott az egyházi iskola fenntartók képviselőivel. A találkozón szó volt a pedagógus értékelésről, a szakképzés jövőjéről és a pedagógus továbbképzés megújításáról. A tárcavezető hangsúlyozta, mindennek a méltányosság szempontjait figyelembe véve kell történnie. Megnyílt a 97. ünnepi könyvhét. David Szalai magyar származású angol író nyitotta meg a Vörösmarty téren. Az író magyarul Test címmel megjelent regénye tavaly a legrangosabb brit irodalmi elismerést, a Booker díjat nyerte el. A fővárosban és több vidéki városban vasárnapig író-olvasó találkozókkal, dedikálásokkal, beszélgetésekkel és zenével várják az érdeklődőket.
3: Az időjárásról.
6: Sok napsütésre számíthatunk, gomoly felhők és kevés fátyol felhő mellett, inkább keleten lehet záporzivatar. A hajnali 8-15 fok után napközben 20-25 fok várható.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: velünk a napot. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval áthitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű reggelt kívánok még egyszer mindenkinek, és persze további jó rádiózást és zseriális hétvégét. A folytatásban itt a Jó reggel Ceglédben jönnek a dalok, a ceglédiek kedvencei, és szokás szerint a legfrissebb információk, fontos, hasznos infók, programajánló, lapszemle, a csillagok üzenetét is elárulom, és természetesen jön majd egy érdekes beszélgetés is, maradjanak velem.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédi a kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elárulom, hogy melyik patika az ügyeletes a mai napon. A Sulek gyógyszertár az. A Kőrösi út 51 szám alatt találják. Két telefonszáma van a gyógyszertárnak, az egyik az az 500-603, a másik pedig a 06-30-531-86-78. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika, a Sulek gyógyszertár, a Kőrösi út 51 szám alatt.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek. A 38-as és a 40-es kilométer között mindkét oldalon minden sáv járható, de a patkán alkalmanként a leálló sávon dolgoznak. Figyeljenek az ott dolgozókra. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között hídépítők dolgoznak. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Kecskemét és Lajos Mise között is felújítanak egy hidat. A 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Röszke felé Balázscsa és Szatymasz között felújítják a burkolatot, a 146-os és a 149-es kilométer között a külső és a leálló sávot lezárták, és csak a belső sávon halad a forgalom. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a kamion tilalom június 13-án szombaton 22 órától, június 14-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
0: Jó reggelt!

0: Hallgatok, mindjárt folytatjuk a Ceglédia kedvenc dalaival, előtt azonban elmondom, mi lesz a következő napokban. Már ami az időjárást illeti, holnap tehát szombaton hosszabb, rövidebb időre mindenhol kisüt a nap, de az időnként megnövekvő gomoly felhőkből helyenként futózápor, esetleg zivatar kialakulhat. A nyugati észak-nyugati szeles sokfelé kísérik majd élénk, egyes tájainkon erős lökések. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 7 és 15 fok között alakul, majd délutánra 22 és 28 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap gyakran zavarják majd felhők a napsütést, és egy hidegfront hatására több felé előfordulhatnak záporok, zivatarok. A jelenlegi számítások szerint naposabb, szárazabb időre az északi és az északkeleti tájokon van kilátás. Sokfelé lesz élénk, erős, néhol viharos a nyugati észak-nyugati szél. Kora reggel 8-16 fokot mérhetünk, a legmelegebb órákban 22 és 30 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Hétfőn változóan felhős napos időben lesz részünk, és helyenként átmeneti jelleggel zápor, zivatar is kialakulhat. Az ország több részén is élénk, erős lesz a nyugatias irányú szél, hajnalban 7 és 16 fok közötti minimumokra számíthatunk, majd napközben 20 és 27 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk.
1: Jó reggelt! Jó reggelt!

0: Hírek a Cegléd Rádióban.
1: 3,6 milliárdot költenek a kórházi klímákra. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány. Változékony időre készüljünk. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Jelenleg is folyamatban van egy ukrán-magyar csúcs találkozó előkészítése, erősítette meg a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, logikus lenne, ha ez még a jövő heti brüsszeli uniós csúcs találkozó előtt megtörténne, és a kárpátaljai magyarok jogairól szóló megállapodást politikai szinten is jóvá hagynák. Az Alkotmánybírósághoz fordul Súlyog Tamás a közjogi méltóságok elmozdítását célzó esetleges alaptörvény módosítások miatt, közölte a Sándor Palota. Magyar Péter miniszterelnök úgy reagált, a köztársasági elnök a saját pozíciója védelmében sokat tesz, de sem a gyermekbántalmazások, sem a jogállam leépítése ellen nem szólalt fel. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány, jelentette be Köböl Anita a kormány szóvivő. Az MNB előrejelzése alapján a 2026-os határidőre az érintettek 1/5-énél nem született meg a vállalt gyermek, így számukra a hitel piaci kölcsönné alakulna, és az addigi kamattámogatást egy összegben kellene visszafizetniük. Leghamarabb szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé az idei módosított költségvetés, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A büdzsé felülvizsgálata június végéig lezajlik, majd augusztus végéig kell az eredményeket közzétenni. A pénzügyminiszter pedig jó esetben szeptember elején tudja beterjeszteni a módosító javaslatot. A jelzálog hitelek referencia kamatstopja szeptember 30-áig marad érvényben a kormány törvényjavaslata szerint, közölte Kármán András pénzügyminiszter. Az intézkedést az előző kormányzat 2022. január 1-től eredetileg fél évre vezette be, de idén áprilisban határozatlan időre meghosszabbították. A jelenlegi módosítási javaslat indoklása szerint a referencia kamatstop nem tartható fenn. A tárcavezető jelezte, a valódi rászorulók számára tényleges segítséget fognak kidolgozni. Több mint 3,6 milliárd forintos kórházi hűtés-rekonstrukciós programról döntött a kormány. A beruházás célja az elavult intézményi hűtési rendszerek teljes körű megújítása. A fejlesztések országszerte a műtők, az intenzív osztályok és a szülészetek stabil működését biztosítják majd. Alacsony szinten stagnál a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja szennyvízben országszerte, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A szennyvíz minták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése.
0: Az időjárásról.
1: A kevés felhő mellett mindenütt sok napsütés várható, majd délután a Dunántúl nyugati részén újra beborul az ég, főként északkeleten, keleten fordulhat elő kisebb záporzivatar. Napközben 20-24, késő este 11 és 18 fok valószínű.
0: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

Millás ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánom mindenkinek a mikrofonnál. Süveges András bezonyám, így lesz ez a folytatásban egészen este 6 óráig, utána egyébként majd Szatmári Gábor lesz a műsorvezető, ha jól megszokott módon, őt követi Vörös Nádi. Most meg jönnek a dalok, hamarosan pedig visszatérek és programokat ajánlok, hallgassanak rám.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Mindenkit várnak a MOVE ingyenes sportolása parkban alkalmak. A nyári szünet előtt még két ingyenes sportfoglalkozáshoz lehet csatlakozni ebben a hónapban az önkormányzat által finanszírozott MOVE program keretein belül. Június 13-án 10 óra 30 perctől köredzés a Húbody Parkban, június 15-én pedig 18 órától Mediból a Bajcsy-Zsilinszky téren. Mindenkit szeretettel várnak. A Szoboszlai Story című könyv bemutatója lesz a mai napon 17 órától a Gáli József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa-bajnok öttusázó, a könyv szerzője. Tehát még egyszer, a Szoboszlai Sztori könyv bemutatója lesz ma 17 órás kezdéssel a Gáli József sportcsarnokban. A Kossuth Múzeum meghívja önöket ma 17 órára Tárgyak és történetek azok a 60-as évek című időszaki kiállítás megnyitójára. Köszöntőt mond Zakar József múzeumigazgató, a kiállítást megnyitja Reznák Erzsébet történész. A kiállítást egyébként augusztus 23-áig tekinthetik meg Cegléden, a Kossuth Múzeumban. Újra lesz Laska Fesztivál Cegléden, június 13-án és 14-én a Fürdő úton a jól megszokott módon. 9 órakor kezdődik a Laska főző verseny. A kis színpadon 10 órától Tom Petty gyermekkoncertjét láthatják, hallatják a fiatalok. Aztán 15 órától Albert és a bemutatkozik, először a kicsik és nagyok műsorát láthatják, utána pedig jön a Gerje Parti fúvó zenekar koncertje. Majd 18 órától a színpadon az Oti Akusztik, 20 óra 30 perc Bob on the Bass, 22 óra 45 perc pedig az Orange Crush zenéle gyári M Tribute zenekarról van szó. A nagy színpadon 13 óra 30 perctől átadják a város boradíját, 14 órakor jön majd a főzőverseny eredményhirdetése, 16 órától egy kis délutáni chill Chris Lay-jel, 17 óra 30 perctől a színpadon az X-faktorból megismert Éber Kóma, 19 óra 30 perckor pedig Fuchs Benjamin zenél, azért drága Filó testvérem, 21 óra 30 perctől Horváth Tamás énekel, és itt még nincs vége a sztorinak, 23 óra 45 perctől a színpadon Jerry, ő pörgeti majd a lemezeket, majd 0 óra 45 perctől a színpadon a Stadium X, 1 óra 45 perctől pedig Madeleine Guszti zenél. Vasárnap június 14-én 10 órakor kezdődik a Sétány, 10 órától szintén a Baba Konyha, az erdei színpadon 10 órától Buborék Show, 11 órától Kalapja Kap gyermekkoncert, a kis színpadon 13 órától a Sétány eredményhirdetése lesz, 14 órától a színpadon a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület, majd 17 óra 15 perctől Saxisok és a Fúzió Gaspel, a Hernádi Band pedig 19.45-től zenél. A nagy színpadon este fél héttől Bongor koncert, 21 órától pedig Báj Alex és a Slepp a színpadon, sajnos Nagy Bogi nélkül. Ingyenes laskajárat viszi a rajongókat, érdeklődőket tehát a Fürdőútra. Június 13-án, 14-én Laska Fesztivál Cegléden. Mindenkit szeretettel várnak. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok. Segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: Jó reggelt!

0: hamarosan folytatjuk dalokkal, már is mutatom, hogy a jó reggelt Cegléd második 60 perce mivel indul. Játszom azonnal a hírek után, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
4: Megbízható teherautó szerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautó szerelésben jártas munkatársat keres. Bautrans Festék Áruház, ahol a színek és a szakértelem találkoznak. Festék minden felületre, kültérre és beltérre egyaránt. Nálunk mindent megtalálsz, ami nélkül nem kezdődik el egy munka. Ragasztók, szalagok, ecsetek, hengerek, kinyomópisztolyok. Bautrans Festék Áruház, megoldás minden felületre. Színezd újra!

0: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is, hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is, két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa. Gabainé Optika.
1: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
3: 3,6 milliárdot költenek a kórházi klímákra. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány. Változékony időre készüljünk. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Jelenleg is folyamatban van egy ukrán-magyar csúcs találkozó előkészítése, erősítette meg a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, logikus lenne, ha ez még a jövő heti brüsszeli uniós csúcs találkozó előtt megtörténne, és a kárpátaljai magyarok jogairól szóló megállapodást politikai szinten is jóvá hagynák. Az Alkotmánybírósághoz fordul Súlyog Tamás a közjogi méltóságok elmozdítását célzó esetleges alaptörvény módosítások miatt, közölte a Sándor Palota. Magyar Péter miniszterelnök úgy reagált, a köztársasági elnök a saját pozíciója védelmében sokat tesz, de sem a gyermekbántalmazások, sem a jogállam leépítése ellen nem szólalt fel. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány, jelentette be Köböl Anita a kormány szóvivő. Az MNB előrejelzése alapján a 2026-os határidőre az érintettek 1/5-énél nem született meg a vállalt gyermek, így számukra a hitel piaci kölcsönné alakulna, és az addigi kamattámogatást egy összegben kellene visszafizetniük. Leghamarabb szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé az idei módosított költségvetés, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A büdzsé felülvizsgálata június végéig lezajlik, majd augusztus végéig kell az eredményeket közzétenni. A pénzügyminiszter pedig jó esetben szeptember elején tudja beterjeszteni a módosító javaslatot. A jelzálog hitelek referencia kamat stopja szeptember 30-áig marad érvényben a kormány törvényjavaslata szerint, közölte Kármán András pénzügyminiszter. Az intézkedést az előző kormányzat 2022. január 1-től eredetileg fél évre vezette be, de idén áprilisban határozatlan időre meghosszabbították. A jelenlegi módosítási javaslat indoklása szerint a referencia kamat stop nem tartható fenn. A tárcavezető jelezte, a valódi rászorulók számára tényleges segítséget fognak kidolgozni. Több mint 3,6 milliárd forintos kórházi hűtés rekonstrukciós programról döntött a kormány. A beruházás célja az elavult intézményi hűtési rendszerek teljes körű megújítása. A fejlesztések országszerte a műtők, az intenzív osztályok és a szülészetek stabil működését biztosítják majd. Alacsony szinten stagnál a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja szennyvízben országszerte, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A szennyvízminták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése.
2: Az időjárásról.
3: A kevés felhő mellett mindenütt sok napsütés várható, majd délután a Dunántúl nyugati részén újra beborul az ég, főként északkeleten. Keleten fordulhat elő kisebb záporzivatar. Napközben 20-24, késő este 11 és 18 fok valószínű.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban!

0: Velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és további jó rádiózást, na meg remekbe szabott hétvégét. Folytatjuk dalokkal, kiváló slágerekkel, az önök kedvenceivel, no meg alapszemlével. Nem sokára elárulom, hogy miről ír a borsonline.hu oldal és a nemzetisport.hu felület. Tartsanak velem!
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is folytatjuk, kedves hallgatók, a Lapszemlével itt a 92-től, egészen pontosan a borsonline.hu oldalról ajánlok olvasni való. Jennifer Lopez ma a világ egyik legismertebb előadója, de a hírnévhez vezető út korán sem volt olyan csillogó, mint ami ennek kívülről tűnt. J.Lo elárulta, hogy a hirtelen jött ismertség pánikrohamokat váltott ki nála, és hosszú időbe telt, mire megtanult együtt élni azzal, hogy többé nem élhet névtelen, hétköznapi életet. Jennifer Lopez már a 90-es évek közepén is dolgozott a szórakoztató iparban, ám az igazi áttörést az 1997-ben bemutatott Selena című életrajzi film hozta meg számára. A film siker egyik napról a másikra országosan ismert sztárrá tette. A hirtelen jött népszerűség azonban olyan kihívásokkal járt, melyekre nem volt felkészülve, és ettől teljesen összeomlott. Ezt követően Jennifer Lopezt pánikrohamok kezdték gyötörni, melyeket hosszú éveken keresztül nem tudott kezelni. A munkahelyi románc sztárja a legutóbbi interjúban felidézett egy emlékezetes esetet, amikor egy bolt felé sétált, és idegenek kiabálni kezdték a nevét. Először megijedt, mert nem értette, mi történik körülötte. Később rájött, hogy az emberek egyszerűen csak felismerték a filmből, és rajongóként szerettek volna találkozni vele. Jennifer Lopezben ekkor tudatosult először, hogy az élete végérvényesen megváltozott. Többé nem sétálhatott végig észrevétlenül az utcán, és elveszítette azt a szabadságot, melyet eddig természetesnek vett. Ez a felismerés olyan erős szorongást váltott ki belőle, hogy pánikrohamok jelentkeztek nála. A színésznő bevallotta, hogy a legnehezebb nem is maga a figyelem volt, hanem annak tudata, hogy nincs visszaút. Úgy érezte, egy olyan világba lépett be, melyből már nem tud kilépni, és ez komoly lelki terhet rótt rá. Emlékszem, hogy hazamentem a lakásomba, és rájöttem, hogy megváltozott az életem. Már nem voltam névtelen, és pánikrohamok gyötörtek. Ez a gondolat, és az, hogy ezt nem tudtam visszafordítani, rettenetesen megrémített. Végül színészek és más filmes szakemberek segítségével sikerült túljutni a lelki nehézségein. Rájött, hogy nincs egyedül az érzéseivel, és sok híres kollégája már átment hasonló időszakon. Ezek a tapasztalatok pedig segítettek neki abban, hogy fokozatosan megértse és kezelje a szorongást. Jennifer Lopez a gondolkodásmódját is átalakította, ahelyett, hogy kizárólag a hírnév negatív oldalára koncentrált volna, elkezdett arra összpontosítani, hogy valóra váltotta gyermekkori álmait. Ez a hozzáállás pedig jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy végül leküzdje a szorongásait. Jennifer Lopezzel is foglalkozik a borsonline.hu felület. Itt a 92-tön a Cegléd Rádióban pedig mi azonnal folytatjuk a kiváló slágerekkel, a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
4: Te tudod, mi kell ahhoz, hogy az energia akadálytalanul célba érjen? Mi igen, a Ganz Electricnél transformátorokat gyártunk, és most téged keresünk. Ha rendelkezel középfokú végzettséggel és kiszámítható jövőt, korrekt fizetést és bónusz szeretnél, akkor jelentkezz toborzónapunkra te is. Az időpontokat keresd a Ganz Electric Facebook oldalán.
5: Június 20-án nyílt nap az Infineonban.
6: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. A háttér, ami működteti a világot. Megnézed belülről? Az Infineon Technologies Ceglét Kft. Nyílt napot szervez leendő kollégái számára. Benne vagy? Gyere el te is június 20-án!
5: Nyílt nap kukacinfineon.com.
1: Reklámot hallottak. Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
7: Azonnal folytatjuk, kedves hallgatók, a lapszemlét a nemzetisport.hu oldalal. A papírformát érvényesítve 2-0-ra megnyerte a 23. labdarúgó világbajnokság első mérkőzését a szerény teljesítmény nyújtó dél-afrikai válogatott ellen a társházigazda Mexikó, melynek 8. VB nyitányán ez volt az első győzelme. Dél-Korea és Csehország is találkozott egymással. Hajnalban a szünet után az európai csapat szerezte meg a vezetést, de a távol-keleti válogatott fordított, és 2-1-re megnyerte a mérkőzést. Erről is ír, vagy ezekről a mérkőzésekről is ír a nemzetisport.hu oldal. Lamine Yamal a kiszámíthatatlanságot és a ragyogást hozza el a tornára. Az Egyesült Államokból adott interjút a lapnak Fernando Sánchez Tavero, aki szerint Spanyolországnak minden esélye megvan, hogy 2010 után ismét világbajnok legyen. A tekintélyes újságírója Lamine Yamalról, valamint a csapat erős és gyenge pontjáról is beszélt Judy Ádámnak, ezt is olvashatják a sportoldalon. Teo Hernández azt nyilatkozta, mindig jobban szerettem támadni, mint védekezni. Hernández a spanyol ASZ-nak adott interjút a világbajnokság kapcsán, melyben beszélt a szaudi idényéről, Franciaország VB esélyeiről és Kylian Mbappéről is. Judy Ádám szintén ír erről a játékosról, illetve ezekről a játékosokról. Szélig Viktor sportigazgatóként csatlakozik az új milánói klubhoz. Az ICHL-hez a következő idényben csatlakozó Milánó bejelentette, hogy a Fehérvárról tavasszal távozó Szélig Viktor tölti be a sportigazgatói pozíciót. Az új lehetőség kihívásairól nyilatkozott Beke Zsombornak, az ismét az osztrák központú hoki ligában dolgozó sportvezető. 6 méteres rúdugrók a Gyula István Memoriálon. Újabb ügyességi számokban jelentette be sztárindulóit a Gyula István Memoriál, az atlétikai magyar nagydíj szervező csapata. Szendrei Zoltán háttéranyagát olvashatják erről is a nemzetisport.hu oldalon és az újságformátumban is.
1: Jó reggelt, Cegli!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elárulom, hogy melyik patika az ügyeletes a mai napon. A Sulek gyógyszertár az. A Kőrösi út 51 szám alatt találják. Két telefonszáma van a gyógyszertárnak. Az egyik az az 500-603, a másik pedig a 06-30-531-86-78. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika, a Sulek gyógyszertár, a Kőrösi út 51 szám alatt.

0: Kedves hallgatók, a reklámok után azonnal folytatjuk majd a legfrissebb információkkal a Jó reggel Ceglédet, aztán még jövök vissza a dalokkal, tartsanak velem a folytatásban is.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
3: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
4: Europetrol Cegléd. Prémium benzin. Alapáron. Mert a legjobb üzemanyagot nem csak a luxusautóknak tartogatjuk.
5: Budaházzal épül a ház. Fürdőszoba szaküzletünkben Hansgrohe, Grohe, Cloudy, Mofém és sok más márkás csaptelep. Fürdőszobai radiátorok, elektromos törölköző szárítók, valamint rozsdamentes gránitmosogatók színazonos csapteleppel készletről azonnal vihetők. Laminált padlók, vízálló laminált padlók, SPC, VPC szintén hatalmas választékban vihetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
6: Ha Cegléden a vasútállomáson jár, ne felejtsen el vásárolni az útra Magyarország díjnyertes, leggyorsabb kiszolgáló helyén, a Fornetti Expressben a peronok mellett, ahol forró italokkal, sőt még hotdoggal is várják Önöket.
7: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
8: 3,6 milliárdot költenek a kórházi klímákra. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány. Változékony időre készüljünk. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Jelenleg is folyamatban van egy ukrán-magyar csúcs találkozó előkészítése, erősítette meg a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, logikus lenne, ha ez még a jövő heti brüsszeli uniós csúcs találkozó előtt megtörténne, és a kárpátaljai magyarok jogairól szóló megállapodást politikai szinten is jóvá hagynák. Az Alkotmánybírósághoz fordul Súlyog Tamás a közjogi méltóságok elmozdítását célzó esetleges alaptörvény módosítások miatt, közölte a Sándor Palota. Magyar Péter miniszterelnök úgy reagált, a köztársasági elnök a saját pozíciója védelmében sokat tesz, de sem a gyermekbántalmazások, sem a jogállam leépítése ellen nem szólalt fel. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány, jelentette be Köböl Anit a kormány szóvivő. Az MNB előrejelzése alapján a 2026-os határidőre az érintettek 1/5-énél nem született meg a vállalt gyermek, így számukra a hitel piaci kölcsönné alakulna, és az addigi kamattámogatást egy összegben kellene visszafizetniük. Leghamarabb szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé az idei módosított költségvetés, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A büdzsé felülvizsgálata június végéig lezajlik, majd augusztus végéig kell az eredményeket közzétenni. A pénzügyminiszter pedig jó esetben szeptember elején tudja beterjeszteni a módosító javaslatot. A jelzálog hitelek referencia kamat stopja szeptember 30-áig marad érvényben a kormány törvényjavaslata szerint, közölte Kármán András pénzügyminiszter. Az intézkedést az előző kormányzat 2022. január 1-től eredetileg fél évre vezette be, de idén áprilisban határozatlan időre meghosszabbították. A jelenlegi módosítási javaslat indoklása szerint a referencia kamat stop nem tartható fenn. A tárcavezető jelezte, a valódi rászorulók számára tényleges segítséget fognak kidolgozni. Több mint 3,6 milliárd forintos kórházi hűtés rekonstrukciós programról döntött a kormány. A beruházás célja az elavult intézményi hűtési rendszerek teljes körű megújítása. A fejlesztések országszerte a műtők, az intenzív osztályok és a szülészetek stabil működését biztosítják majd. Alacsony szinten stagnál a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja szennyvízben országszerte, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A szennyvízminták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése.
7: Az időjárásról.
8: A kevés felhő mellett mindenütt sok napsütés várható, majd délután a Dunántúl nyugati részén újra beborul az ég, főként északkeleten. Keleten fordulhat elő kisebb záporzivatar. Napközben 20-24, késő este 11 és 18 fok valószínű.
7: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: Kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Süveges András. Folytatjuk dalokkal, többek közt jön majd Veréb Tamás, itt lesz ennek Szigala újdonsága, Soulwave is muzsikál nekünk. Én énekelni és muzsikálni nem fogok, de programokat ajánlani mindenképpen, és szólok majd az időjárásról is, sőt, mi több, 8 óra után az is kiderül, hogy mit üzennek már a csillagok, tartsanak velem.
1: Jó reggelt, Ceglé!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Mindenkit várnak a MOVE ingyenes sportolása parkban alkalmak. A nyári szünet előtt még két ingyenes sportfoglalkozáshoz lehet csatlakozni ebben a hónapban az önkormányzat által finanszírozott MOVE program keretein belül. Június 13-án 10 óra 30 perctől köredzés a Húbody Parkban, június 15-én pedig 18 órától Mediból a Bajcsy-Zsilinszky téren. Mindenkit szeretettel várnak. A Szoboszlai Story című könyv bemutatója lesz a mai napon 17 órától a Gáli József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok öttusázó, a könyv szerzője. Tehát még egyszer, a Szoboszlai Sztori könyv bemutatója lesz ma 17 órás kezdéssel a Gáli József sportcsarnokban. A Kossuth Múzeum meghívja önöket ma 17 órára Tárgyak és történetek, azok a 60-as évek című időszaki kiállítás megnyitójára. Köszöntőt mond Zakar József múzeum igazgató, a kiállítást megnyitja Reznák Erzsébet történész. A kiállítást egyébként augusztus 23-áig tekinthetik meg Cegléden, Cegléden, a Kossuth Múzeumban.
0: Cegléd Rádió. Változatos és friss zenék. A nap 24 órájában.

0: Kedves hallgatók, mindjárt folytatjuk a Ceglédia kedvenc dalaival, előtt azonban elmondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást illeti. Holnap tehát szombaton hosszabb, rövidebb időre mindenhol kisüt a nap, de az időnként megnövekvő gomoly felhőkből helyenként futózápor, esetleg zivatar kialakulhat. A nyugati észak-nyugati szeles sokfelé kísérik majd élénk, egyes tájainkon erős lökések. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 7 és 15 fok között alakul, majd délutánra 22 és 28 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap gyakran zavarják majd felhők a nap, és egy hideg front hatására több felé előfordulhatnak záporok, zivatarok. A jelenlegi számítások szerint naposabb, szárazabb időre az északi és az északkeleti tájokon van kilátás. Sokfelé lesz élénk, erős, néhol viharos a nyugati észak-nyugati szél. Kora reggel 8-16 fokot mérhetünk, a legmelegebb órákban 22 és 30 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Hétfőn változóan felhős napos időben lesz részünk, és helyenként átmeneti jelleggel zápor, zivatar is kialakulhat. Az ország több részén is élénk, erős lesz a nyugatias irányú szél, hajnalban 7 és 16 fok közötti minimumokra számíthatunk, majd napközben 20 és 27 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős. If you really want

0: szólnak, kedves hallgatók, hogy mivel indul a mai reggeli műszak harmadik felvonása. Hamarosan Taylor Swift énekel nekünk, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A jó reggelt, Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
5: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
6: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres KRESZ vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
7: Eladnád az ingatlanod?
8: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
7: Bugár Zsanettet.
8: Miért pont őt?
7: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
8: A felkészítésben is segít.
7: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
8: És a kötelező papírok?
7: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamos biztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
8: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
5: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620-288-9594.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
9: Sólyog Tamás az Alkotmánybírósághoz fordul az eltávolítását célzó módosítás miatt. Meghosszabbítják a jelzáló hitelek referencia kamatstopját, változékony időre kell számítani. Köz

0: Mivel tárgyalt Lannert Judit oktatási miniszter. A találkozón szó volt a köznevelés aktuális kihívásairól, a pedagógus értékelésről, a finanszírozásról, a szakképzés jövőjéről és a pedagógus továbbképzés megújításáról is. A résztvevők a többi közt javaslatot tettek egy probléma és értékközpontú térkép megalkotására. Két népszerű online videós tartalomgyártó akadt fenn az adóhatóság szűrőjén. Több millió forintos bevételük után nem fizettek adót. A pénzt a gyermekeik bankszámlájára utaltatták. Az egyikük összesen több mint 17 millió, a másik pedig 8 millió forintot keresett nézettségével. A NAV közölte, folyamatosan figyelik a digitális térben megjelenő új jövedelemszerzési formákat, a bevételeiket eltitkoló influencerek akár 200%-os mértékű bírságra és késedelmi pótlékra is számíthatnak. Ma rendezik a mozgás éjszakáját, csak nem 90 településen várják a mozogni vágyókat, akik több különböző sportágat is kipróbálhatnak. A budapesti programok már délben elkezdődnek a Dagályú szodában, este pedig a Hősök terén és a Városligetben. A részvétel ingyenes, de a regisztráció megkönnyítheti a programok követését.
1: Az időjárásról.
0: A kevés felhő mellett mindenütt sok napsütés várható, majd délután a Dunántúl nyugati részén újra beborul az ég. Főként északkeleten, keleten fordulhat elő kisebb zápor, zivatar. Napközben 20-24, késő este 11-18 fok várható.
1: Közlekedési információk.
2: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek. A 38-as és a 40-es kilométer között mindkét oldalon minden sáv járható, de a patkán alkalmanként a leálló sávon dolgoznak, figyeljenek az ott dolgozókra. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között hídépítők dolgoznak, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Kecskemét és Lajosmise között is felújítanak egy hidat, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sáverhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Röszke felé Balázscsa és Szatymasz között felújítják a burkolatot, a 146-os és a 149-es kilométer között a külső és a leálló sávot lezárták, és csak a belső sávon halad a forgalom. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a kamion tilalom június 13-án szombaton 22 órától június 14-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Töltsd velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kellemes ébredezést a későnkelőknek, és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak. Folytatjuk dalokkal, slágerekkel hamarosan, szokás szerint egy beszélgetéssel, hogy mi a téma, ez nem sokára kiderül. Tartsanak velünk!
0: Jó reggelt! Jó reggelt!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
2: Gumicsere, defekt. Ne várj a sorban. A ceglédi mobilgumis házhoz megy. Szezonális gumicsere, defektjavítás 024-ben. Ott, ahol neked kényelmes. Otthon, munkahelyen, időveszteség nélkül. Cégeknek és magánszemélyeknek. Hívd most 0630 667 6622. Még egyszer mondom. 0630 667 6622. Ceglédi mobilgumis, amikor a megoldás gurul hozzád.
4: Te tudod, mi kell ahhoz, hogy az energia akadálytalanul célba érjen? Mi igen! A GANZ Electricnél transformátorokat gyártunk, és most téged keresünk! Ha rendelkezel középfokú végzettséggel és kiszámítható jövőt, korrekt fizetést és bónusz szeretnél, akkor jelentkezz toborzónapunkra te is! Az időpontokat keresd a GANZ Electric Facebook oldalán!
5: Tiszta barf, tiszta egészség. Válts a természetesre! Válaszd a barfot! Tudtad, hogy a nyers etetéssel kedvenced energikusabb, egészségesebb és fittebb lehet, mint valaha? A Fotófalat barfszaküzlet elhozta neked, de főként kisebb vagy nagyobb kutyusodnak, a legkiválóbb márkákat. Cegléden a legjobb választás a Fotófalat. Várunk a Pesti út 12 szám alatt, hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton pedig reggel 8-tól délig. Fotófalat barfszaküzlet, mert az egészség kedvenced tányérjánál kezdődik.
6: Június 20-án nyílt nap az Infineonban.
7: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. A háttér, ami működteti a világot. Megnézed belülről? Az Infineon Technologies Cegléd Kft. Nyílt napot szervez leendő kollégái számára. Benne vagy? Gyere el te is június 20-án.
6: Nyílt nap kukac infineon.com.
1: Reklámot hallottak.

0: Kedves hallgatók, ahogy ígértem, már is egy dialógussal folytatjuk itt a 92-t. Ön, hogy mi a téma, ez azonnal kiderül. A riporter most is Szatmári Gábor.
1: FM 92 Szeglét Rádió.
2: Kedves hallgatók, a következő percekben tehát az egészségügy berkeiben fogunk majd bolyongani, és ebben segítségemre nem akárki lesz, hiszen itt van velem dr. Pusztai Dezső, a Ceglédi Toldi Ferenc Kórház és Rendelőintézet főigazgatója. Nagy szeretettel köszöntelek, szervusz.
3: Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat.
2: Na hát, nézzük csak, hogy mi mindenről tudunk beszélgetni. Egy friss hír volt nemrégiben, egy bizonyos e-beutaló, ami egy hirtelen ijesztően hangzott, és hát gondolom a betegek egy része is megijedt, aztán te próbáltad a sajtó különböző forrásain keresztül megnyugtatni az embereket, hogy ez elsősorban nem a betegeket fogja majd érinteni, de miről is van szó itt pontosan? Hát elektronikus beutaló, ami miben különbözik a régitől?
3: Hát pontosan, ahogy a neve mutatja, az, hogy elektronikus. Tehát tulajdonképpen a régi beutaló és az elektronikus beutaló között csak annyi a különbség, mint bármelyik más területen egy nyomtatvány, amit papír alapon valaki bead, vagy igen, megkap, vagy elektronikus úton intézél ugyanezt az ügyet.
2: Eddig rendben
3: tehát
2: van.
3: Tehát iráig a dolog tiszta, és most mondom a legfontosabbat, és ez a leges legfontosabb üzenete ennek, hogy a lakosság, a betegek szempontjából ennek semmiféle jelentősége nincsen.
2: Igen.
3: És ezt még majd kétszer biztos el fogom mondani, tehát ez a legfontosabb. Nagyon sokat tudunk róla beszélgetni, de ez általában a beutaló háziorvos, szakorvosi rendelőt érinti, illetve még jobban érinti azokat a szakrendeléseket, vagy a kórházat, ahová beutalják a beteget.
2: Pontosan.
3: Tudnilik, és akkor itt jön ez a csúnya dolog, és csúnya a szó, az a szankció, ami a finanszírozásban, igen, a finanszírozásban, mint elvonás jelentkezik, ha nem e-beutalóval érkezett a beteg. Kicsit fura ez, hogy pont attól vonják el a pénzt, akihez érkezik a beteg, mert ő tehet róla legkevésbé, a szakrendelés vagy a kórház, persze, hogy úgy érkezett a beteg, hogy a háziorvos vagy a szakorvos vagy bárki, aki beutalta, nem e-beutalóval utalta be, hanem mondjuk papír alapon. És még egy nagyon fontos dolog, hogy természetesen azok a szakrendelések, amelyek beutaló nélküliek voltak, tehát nem kellett beutaló hozzá, az továbbra is ugyanúgy nem kell hozzá beutaló, ez semmi köze nincs a két dolognak egymáshoz. Tehát az eddig beutaló nélküli szakrendelések, azok továbbra is beutaló nélkül látogathatók, és nem kell hozzá sem sem egyéb beutaló.
2: Igen, tehát a betegek szempontjából igazából nincsen nagyobb változás.
3: Semmi változás.
2: Meg most arra gondoltam hirtelen, hogy most valakinek perforál a vak bele, vagy éppen balesetet szenved, vagy valami, hát nyilván ilyenkor nincs idő ilyesmire.
3: Igen, hát amiről most beszélsz, az meg eleve egy különleges dolog, mert a sürgős esetekhez ahhoz nem kell beutaló, mert a sürgős eset az ugye vagy a traumatológián, vagy a sürgősségi megjelenő mentővel, vagy saját maga által beszállított beérkező betegnek az ellátásán nem a beutaló ez legfontosabb,
2: oda
3: hanem igen, oda nem vonatkozik, tehát, tehát magyarul a sürgősségi az pont egy úgymond olyan beutaló nélküli egység, amely fogad beteget akkor is, ha nincs, nem hogy e-beutaló, hanem semmilyen beutalója nincs, akkor is bemehet valaki a sürgősségére, hogyha valami sürgős ellátásra szorult. Ami nagyon fontos viszont, hogy tényleg az menjen a sürgősségére, akinek sürgős ellátásra
2: nyilván
3: van szüksége,
2: persze,
3: tehát vérzés, gyulladás, magasláz, csillapíthatatlan fájdalmak, stb., ami a sürgősségére való.
2: Hát ami eddig is így volt.
3: Így van, pontosan igen, így van. Ez egy fontos dolog, és inkább ezek azok a témák, amikről mindig edukáció jelleggel beszélgetni kell, és a lakosságnak kell sajnos ezt megtanulni, mert számtalanszor, rengetegszer elmondtuk már ezt, hogy a sürgősségi osztályra csak beülne valaki, vagy csak egy kamerával fölvenné az egész nap 24 órában ott megjelenő betegeket, hát szomorú tapasztalás lenne, hogy körülbelül egy harmada a betegek indokolatlanul jelennek meg a sürgősségén. Nem azt jelenti, hogy neki nincs panasza. Nem azt jelenti, hogy teljesen indokolatlanul jelenik meg, csak ott a sürgősségén indokolatlan megjelenés. Mert
2: és foglalja a helyet.
3: Így van. És előfordulhat az, hogy ott ül valaki kinn a padon, és órákat vár, és ott lesz rosszul. Volt olyan, aki ott kapott infarktust, és ott sajnos újraélesztésre került sor, és ott kellett ellátni, mert annyit kellett várni. Az olyan esetek miatt, mert sajnos ugye ez a defenzív orvoslás, hogy az orvos védi magát az, hogy valaki bejön az, hogy fáj a feje, nem meri neki azt mondani, hogy igaz, hogy 3 hónapja fáj, és megjelenik vasárnap délután, mert akkor élt rá, és akkor bejön a sürgős, de nem meri neki azt mondani, hogy menjen haza, azt majd keresse fel
2: hát
3: a háziorvos, keresse fel a neurológiát, vagy akár. Mi történik? Elmegy, ne adj Isten, megpattan egy aneurizma a fejébe, amit lehet, hogy évtizedek óta hordott magával, de mi lesz belőle a negatív reklám, hogy ott volt a kórházban, nem látták el, és utána haláleset következett be. Ez egy szörnyű, még elmondani is, de sajnos ez életszerű, és ezért persze. Ilyenkor mi történik? Egy koponyacét és sürgősséggel, egy neurológiai vizsgálat, egyéb kivizsgálás, minden más tüneteket megnéznek, és akkor kiderül, hogy hát valamire ellátásra szükség van, de nem kellett volna akkor ott a sürgősségi megjelenül.
2: Igen. Az elbeutaló, tehát gyakorlatilag arra jó igazából, hogyha jól sejtem, hogy mindezt jól le lehessen könyvelni, tehát pontosan lehessen követni azt, hogy a lakosságnak milyen az egészségügyi állapota, pontosabban, mint papír alapon mondhatni.
3: Részben ez így van. Egyébként a dokumentációk, az egészségügyi dokumentációk nagy része ma is papír alapon történik, tehát persze. A korlapok, a műtéti naplók, ezek ugyanúgy, vagy kartonrendszer, ahogy régen hívták akár a szakrendelésekben, vagy háziorvosoknál, ezek sajnos azért ilyen kettős módon történnek, mert ennek vannak előírásai, és minden dokumentációnak megvan az ideje, hogy egy beutalót mondjuk 5 évig kell megőrizni, egy korlapot mondjuk 30 évig, és aztán vannak olyan dolgok, amit még tovább, például egy szövettani lehet, egész hosszú ideig őrizni kell. Na most ez nyilvánvaló, hogyha ez mind elektronikus úton tárolva van, biztonságos módon rendelkezésre áll.
2: Hát ez akkor jó, ez így az egy gyorsabban elérhető.
3: Követhető, összegezhető, statisztikák nyerhetők ki, nagyon hasznosak, és ennek a egyik lépcsője most ez az e-beutaló, ami tulajdonképpen csak csatlakozik ehhez az egyébként elektronikusan egyre több adattárolásával kapcsolatban lévő igyekezethez, ami most már majd egyszer elérünk oda, mert ezt is sajnos a betegek látják, hogy mintha ilyen mobiltelefonokkal játszanának a nővérkék a osztályokon, de ez az ATR rendszer, ez ugyanennek az elektronikus lázlapnak az adat, nővérápolási adatnak a kitöltéséhez kell, és egyszer biztos eljutunk oda, hogy minden elektronikusan lesz már majd rögzítve, és a papíralap szinte teljesen megszűnik. Na, ennek egy lépcsője ez az e-beutaló, ami még egyszer mondom, ezzel kezdtem, tehát a lakosságot, a betegeket egyáltalán nem érinti. Ez azt a szolgáltatót érinti, aki ugye beküldi, és azt, aki fogadja. És ami most aktualitását adja ennek a beszélgetésnek is, meg ennek a témának, hogy tulajdonképpen az első hónapban most vagyunk, amikor majd a következő havi finanszírozásban már majd látni fogjuk, hogy mennyi lesz az elvonás, amiatt, hogy például nem ilyen beutalóval láttak el valakit. De ez a szolgáltatónak a vesztesége, ez nem érinti a betegeket.
2: De ez alapvetőleg ugye ennek a technikai háttere megvan már most
3: persze,
2: is.
3: Persze, hogy ne, és azt kell mondjam, hogy ez régóta így zajlik, ám csak most lépett be ez a csúnya szó, hogy említettem, ez a szankció, hogy a júliusi finanszírozásban ezt elvonják, és már mi végeztünk számításokat, a Ceglédi Kórházban körülbelül 1-2% az a betegellátásnak, aki e-beutaló nélkül érkezett eddig.
2: Igen.
3: Tehát remélhetőleg, ha ez is feleződik, akkor már elég jól állunk, és akkor egyszer csak mindenkinek lesz e-beutaló.
2: Na jó, majd beszélünk erről később, mikor meg lesznek a hosszabb távú tapasztalatok is. Hát mostanában ugye megint bekerült a Ceglédi Kórház az országos sajtóba, mondhatni, hiszen az orvosigazgató dr. Buga László államtitkári kinevezést kapott, és hát nem tudom, jó, hát nem illik ilyet kérdezni biztos, de ez jelentett valami előnyt a Ceglédi Kórház számára? A mostani beruházásokra is gondolok például.
3: Ja, most mindenféleképpen el kell mondani, ahogy szoktam mondani, egyik szemem sír a másik nevet, mert ez egy mindenféleképpen a kórháznak, a városnak, ez egy büszkeség, hogy a Ceglédi Kórház adja a orvosigazgató személyében a egyik, sőt, a legerősebb államtitkár, miniszter után legerősebb államtitkár, ami azt jelenti, hogy a jár- és fekvőbetegellátás kompletten hozzátartozik, tehát az ő felügyelete az országos mentőszolgálattól, az országos vérellátószolgálaton keresztül az összes rendelőintézet és kórház. Ez mindenféleképpen egy nagy dolog, és mindenféleképpen azt kell mondjam, hogy tényleg büszkeség kórházunknak is, és még egyszer a városnak is. Majd utána még beszélünk arról, hogy mi lehet ennek még a jó oldala. Ami a rossz oldala az, hogy hát elveszítettünk egy nagyon jó orvosigazgatót, akit nehéz pótolni, és hát a miniszterelnök is kérdezte, hogy majd mennyire fog hiányozni. Hát hiányzik, nyilvánvaló, de a pótlását megpróbáljuk megoldani, és itt mondom el nagy örömmel, hogy dr. Novák Ágnes patológus főorvos az, aki orvosigazgatói megbízást kapott, és tulajdonképpen már e hónaptól ellátja ezeket a feladatokat. No. és nyilván most még ismerkedik a területtel, illetve hát a feladatokkal, de már a Muga doktor az utolsó egy-két hónapban, amikor ez már tudva levő volt, hogy hogyan fog az ő sorsa alakulni, akkor már a Novák doktornőnek átadott bizonyos információkat, tapasztalatokat, és hát őtőle meg, hogy mi lehet a jó és számunkra örvendetes, hát nyilván ezt is várjuk szemelve, ezt napra ő lesz a díszvendégünk, ez az első, június 30-án. Aha. Remélhetőleg rá tudjuk venni, hogy minket részesítsen előnyben, nem mást. És a lényeg az, hogy az mindig jó, ha van egy közvetlen kapcsolat a legfelső vezetéssel, és hogy említett a miniszter úr mellett, gyakorlatilag ma az egészségügyi politika egyik meghatározó személyévé ő vált, és ha mi időben tudunk minden információról, ha esetlegesen előfordul az, hogy valamely döntésben tud támogatni bennünket, az nekünk mindenféleképpen egy segítséget és előnyt jelent, tehát azért bízunk benne, hogy azért ő nem felejt el, hogy honnan került, hova került, és hogy ez azért mindig szem előtt fogja tartani.
2: Így van, így van. Egy Buga doktor mindig jó, ugye?
3: Igen.
2: Azért a mi korosztályunk még emlékszik a jó öreg Buga doktorra, akit a rádióban hallgat annak idején. Na, de ez egy másik problémakör. Hát nagyon röviden csak, mert még túl sokat nem tudunk mondani, de ott van egy gyönyörű szép épület a kórház mellett, egy vadonatúj épület, ami magába fogadja a rendelőintézetet, az új STK-t, ahogy szoktuk ezt mondani, és a tüdőgondozót is. Ennek megnyitását várja már a város és a környék. Mit tudunk erről nagyon röviden elmondani most, hogy hogy áll ez a helyzet?
3: Hát nagyon röviden ez, hogy már nem is a megnyitást várjuk, mert az már megtörtént hivatalosan.
2: Hát
3: gyakorlatilag a hivatalos megnyitó pont két hónappal ezelőtt, majdnem napra pontosan két hónappal ezelőtt megtörtént. Inkább a használatba vételt várja már mindenki.
2: Lenne,
3: így van, a betegek is nagyon, és mi magunk a személyzet is elég izgatottak vagyunk emiatt, hogy mikor és hogyan történik majd meg ez a használatba vétel, mert ez egy elég bonyolult folyamat. Tudnék, a kivitelezőnek át kell adni a beruházónak, tehát az építetőnek, ami ugye a építési minisztérium, a minisztériumnak át kell adni a használatba vevőnek, azok ugye mi vagyunk, illetve az üzemeltetőnek, az a KEF. Tehát ez egy nagyon bonyolult dokumentációt, illetve mindenféle egyeztetést igénylő folyamat, amit nem tudok megmondani, és rendkívül restem, hogy valahol elakadt, és hogy hol akadt el. Most a minisztériumnál pattog a labda mindenféleképpen, és tőlük várjuk a dátumot, a céldátumot, illetve a tovább lépéshez a segítséget, igen, mert ezt más nem tudja megoldani, csak ők. Úgyhogy nagyon-nagyon restelem, de nem tudok mondani sem dátumot, sem semmi olyan közelebbi információt, ami ahhoz bennünket közelebb vinne, hogy mikortól tudjuk igénybe venni, de mi már ott tartunk, hogyha nem érkeznek gépek, műszerek, új berendezések, mi akkor is szeretnénk átköltözni, ahogy te mondtad, a régi STK-ba, az új STK-ba, de nyilván ezt nem tudjuk megtenni csak akkor, hogyha a birtokba adás megtörténik. Persze. Ez sajnos húzódik.
2: Igen, igen, hát ha majd államtitkár úr tud ebben
3: így egy van,
2: picit
3: például
2: más nem információkkal szolgálni ezügyben, de hát reméljük, hogy tényleg ez mi hamarabb megtörténik, ha már elkészült ez az egyébként látványos épület,
3: igen,
2: és azért a belsejét is láthattuk már, ha más nem a televízión keresztül, és azért látjuk, hogy tényleg egy modern és új és a mai kor követelményeinek megfelelő egészségügyi intézményről van szó. Erről is fogunk majd még beszélgetni nyilván a továbbiakban, de akkor maradjunk most ennyiben, és mihest új információ van, akkor nagyon nagy szeretettel várunk ismét itt a stúdióban.
3: Köszönöm szépen a meghívást!
2: Kedves hallgatóink, a Ceglédi Toldi Ferenc Kórház és Rendelőintézet főigazgatójával, dr. Pusztai Dezsővel beszélgettem.

0: beszélgetés után és Dr. Dre felvételét követően a mikrofonnál újra Süveges András. Most nem dalokkal folytatjuk, hanem a friss információkkal, utána persze visszatérek majd a közös ismerősökkel. Tartsanak velem!
1: Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé az idei költségvetés módosítása. Két ismert tartalomgyártó eltitkolt bevételére bukkant a NAV. Változékony lesz az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Leghamarabb szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé az idei módosított költségvetés, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A büdzsé felülvizsgálata június végéig megtörténik, majd augusztus végéig kell az eredményeket közzétenni. A pénzügyminiszter pedig jó esetben szeptember elején tudja beterjeszteni a módosító javaslatot. Egyeztetnek az önkormányzatokkal a szolidaritási adó mértékéről, a közteher csökkentéséről, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter úgy fogalmazott, közép és hosszú távon is működőképes megoldást keresnek, ami biztosítja, hogy az önkormányzatok el tudják látni a törvényes feladataikat, és tudjanak fejleszteni is. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány, jelentette be Köbből Anita kormány szóvivő. Az MNB előterjesztése alapján a 2026-os határidőre az érintettek egyötödénél nem született meg a vállalt gyermek, így számukra a hitel piaci kölcsönné alakulna, és az addigi kamattámogatást egy összegben kellene visszafizetniük. Az egyházi iskola fenntartók képviselőivel tárgyalt Lannert Judit oktatási miniszter. A találkozón szó volt a köznevelés aktuális kihívásairól, a pedagógus értékelésről, a finanszírozásról, a szakképzés jövőjéről és a pedagógus továbbképzés megújításáról is. A résztvevők a többi közt javaslatot tettek egy probléma és értékközpontú térkép megalkotására. Két népszerű online videós tartalomgyártó akadt fenn az adóhatóság szűrőjén. Több millió forintos bevételük után nem fizettek adót. A pénzt a gyermekeik bankszámlájára utaltatták. Az egyikük összesen több mint 17 millió, a másik pedig 8 millió forintot keresett nézettségével. A NAV közölte, folyamatosan figyelik a digitális térben megjelenő új jövedelemszerzési formákat, a bevételeiket eltitkoló influencerek akár 200%-os mértékű bírságra és késedelmi pótlékra is számíthatnak. Ma rendezik a mozgásügyi szakáját, csak nem 90 településen várják a mozogni vágyókat, akik több különböző sportágat is kipróbálhatnak. A budapesti programok már délben elkezdődnek a Dagályú szodában, este pedig a Hősök terén és a Városligetben. A részvétel ingyenes, de a regisztráció megkönnyítheti a programok követését.
1: Az időjárásról.
2: A kevés felhő mellett mindenütt sok napsütés várható, majd délután a Dunántúl nyugati részén újra beborul az ég. Főként északkeleten, keleten fordulhat elő kisebb zápor, zivatar. Napközben 20-24, késő este 11-18 fok várható.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről! Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap!

0: fébredezést a nagyon-nagyon késünk előknek, és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak. A jó reggelt Ceglédet, reklámok után folytatjuk többek közt Beyoncé-val, itt lesz velünk a Well Hello T-Danny-vel, aztán Deniz Orsovai Renével, és természetesen én is, de én egyedül, és elárulom, hogy milyen programokra számíthatnak Cegléden és a környéken. A kedves hallgatók, tartsanak velem!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
3: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
2: Reklámot hallottak.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk.
2: FM 92.5. Cegléd Rádió.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: A Kossuth Múzeum meghívja önöket ma 17 órára, tárgyak és történetek azok a 60-as évek című időszaki kiállítás megnyitójára. Köszöntőt mond Zakar József múzeumigazgató, a kiállítás megnyitja Reznák Erzsébet történész. A kiállítást egyébként augusztus 23-áig tekinthetik meg Cegléden a Kossuth Múzeumban. A Szoboszlai Sztori című könyv bemutatója lesz a mai napon 17 órától a Gáli József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok öttusázó, a könyv szerzője. Tehát még egyszer, a Szoboszlai Sztori könyv bemutatója lesz ma 17 órás kezdéssel a Gáli József sportcsarnokban. Mindenkit várnak a MOVE ingyenes sportolása parkban alkalmak. A nyári szünet előtt még 2 ingyenes sportfoglalkozáshoz lehet csatlakozni ebben a hónapban az önkormányzat által finanszírozott MOVE program keretein belül. Június 13-án 10 óra 30 perctől köredzés a Gubodi Parkban, június 15-én pedig 18 órától Mediból a Bajcsi Zsilinszki téren. Mindenkit szeretettel várnak.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: Kedves hallgatók, a jó reggelt szegnének vége, a plusz-minusz kettő mindjárt indul, már is mutatom, hogy mivel. Calvin Harris érkezik majd hozzánk hamarosan a hírek után, azonnal az ő egyik dalát játszom itt a 92-től. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 perá. Telefon 312-520.
3: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
4: Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres.
5: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
4: Aki tavasszal gondolkodik, télen nem aggódik. Ne várja meg a rohamot, tárolja be téli tüzelőjét most. A Bautrans tüzépnél bőséges készlettel, száraz tűzifával várjuk. Nálunk a mérés szent, garantáltan a rendelt mennyiséget kapja. Bautrans tüzép, Cegléd és Nagykőrös. 70-466-30-34.
6: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is, hétfőn délután 13:30-tól 7:00-ig, kettől péntekig 9:30-tól 17:00-ig, szombaton 9:30-tól délig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
7: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
8: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd rádióban.
9: Haladékot kapnak a babaváró hitelesek. Augusztusban lejárnak a régi papíralapú személyigazolványok. Változékony lesz az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Leghamarabb szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé az idei módosított költségvetés, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A büdzsé felülvizsgálata június végéig lezajlik, majd augusztus végéig kell az eredményeket közzétenni. A pénzügyminiszter pedig jó

0: András pénzügyminiszter. Az intézkedést az előző kormányzat 2022. január 1-től eredetileg fél évre vezette be, később azonban többször meghosszabbították. Legutóbb idén áprilisban határozatlan időre. A jelenlegi módosítás javaslat indoklása szerint a kamatstop nem tartható fenn. Enyhén nőtt az építőipari termelés áprilisban, a márciushoz képest csaknem 7, az egy évvel korábbihoz viszonyítva pedig több mint 2,5%-os bővülést mért a Központi Statisztikai Hivatal. A legnagyobb növekedést az egyéb építmények csoportjában regisztrálták. Kevesebb mint 2 hónap múlva, augusztus 3-án érvényüket vesztik a régi, könyvformátumú, határidő nélküli személyazonosító igazolványok. Hívta fel a figyelmet a Belügyminisztérium. Az érintett állampolgároknak nem küldenek külön értesítést a változásról. Azoknak, akik kizárólag a régi típusú okmánnyal rendelkeznek, személyesen új, elektronikus személyazonosító igazolványt kell igényelniük. Két népszerű online videós tartalomgyártó akadt fenn az adóhatóság szűrőjén. Több millió forintos bevételük után nem fizettek adót. A pénzt a gyermekék bankszámlájára utaltatták. Az egyikük összesen több mint 17 millió, a másik pedig 8 millió forintot keresett nézettségével. Több vármegyében, köztük a fővárosban, Békésben, Hajdúbiharban, Komárom-Esztergomban, Nógrádban, Somogyban és Tolnában is megszűnt a tűzgyújtási tilalom. 6 vármegyében azonban továbbra is érvényes a korlátozás, részletek a katasztrófavédelem honlapján olvashatók.
1: Az időjárásról.
0: Mindenütt sok napsütés várható, majd délután a Dunántúl nyugati részén újra beborul az ég, főként északkeleten, keleten fordulhat elő kisebb záporzivatar. A szél nagy területen megélénkül, napközben 20-24, késő este 11-18 fok várható.
1: Közlekedési információ.
2: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek. A 38-as és a 40-es kilométer között mindkét oldalon minden sáv járható, de a patkán alkalmanként a leállósávon dolgoznak, figyeljenek az ott dolgozókra. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le is felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km per órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között hídépítők dolgoznak, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Kecskemét és Lajosmise között is felújítanak egy hidat, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Röszke felé Balázscsa és Szatymasz között felújítják a burkolatot, a 146-os és a 149-es kilométer között a külső és a leálló sávot lezárták, és csak a belső sávon halad a forgalom. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a kamion tilalom június 13-án szombaton 22 órától június 14-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: 10-2. 2 óra délelőtt, 2 óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délelőtöt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Folytatjuk a plusz-minusz kettőt a Ceglédia kedvenc dalaival, fontos hasznos infokkal, programajánlóval, és nem sokára egy picit a labdarúgó világbajnoksággal foglalkozok majd, ezért is maradjanak velem.

Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős. Oh, baby, we'll be old. Think of all the stories that we could have told.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elárulom, hogy melyik patika az ügyeletes a mai napon. A Sulek gyógyszertár az. A Kőrösi út 51 szám alatt találják. Két telefonszáma van a gyógyszertárnak. Az egyik az az 500-603, a másik pedig a 0630-531-8678. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika, a Sulek gyógyszertár, a Kőrösi út 51 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüvekhez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
4: Kapa. Eltűnt. Gerebje. Eltört. Fűnyíró. Elrágta a kábelt a kutya.
5: Drágám, azt hiszem, ma nem fogsz tudni kertészkedni még.
6: Semmi baj. Úgysem vettem még egy szemvetőmagot sem. És már 5 óra.
5: Csak ez a baj. A hobbiáruház este 6-ig nyitva van. És ha már ott vagyunk, veszek még néhány dolgot, és építek a kutyának egy kennelt.
7: Hobbiáruház. Cegléd. Külső Jászberényi út 1.
8: Új év, új vasudvar érkezett Ceglédre. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áru választékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620-233-4170.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2 itt a Cegléd Rádióban.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Mindenkit várnak a MOVE ingyenes sportolása parkban alkalmak. A nyári szünet előtt még két ingyenes sportfoglalkozáshoz lehet csatlakozni ebben a hónapban az önkormányzat által finanszírozott MOVE program keretein belül. Június 13-án 10 óra 30 perctől köredzés a Húbody Parkban, június 15-én pedig 18 órától Medibol a Bajcsi-Zsilinszky téren. Mindenkit szeretettel várnak. A Szoboszlai Sztori című könyv bemutatója lesz a mai napon 17 órától a Gáli József sportcsarnokban. A vendég Kán Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok öttusázó, a könyv szerzője. Tehát még egyszer, a Szoboszlai Sztori könyv bemutatója lesz ma 17 órás kezdéssel a Gáli József sportcsarnokban. A Kossuth Múzeum meghívja önöket ma 17 órára Tárgyak és történetek, azok a 60-as évek című időszaki kiállítás megnyitójára. Köszöntőt mond Zakar József múzeum igazgató, a kiállítást megnyitja Reznák Erzsébet történész. A kiállítást egyébként augusztus 23-áig tekinthetik meg Cegléden a Kossuth Múzeumban. Újra lesz Laska Fesztivál Cegléden június 13-án és 14-én a Fürdő úton a jól megszokott módon. 9 órakor kezdődik a Laska főzőverseny. A kis színpadon 10 órától Tom Petty gyermekkoncertjét láthatják, hallatják a fiatalok. Aztán 15 órától Albert Ista bemutatkozik, először a kicsik és nagyok műsorát láthatják, utána pedig jön a Gerje Parti fúvó zenekar koncertje. Majd 18 órától a színpadon az Oti Akusztik, 20 óra 30 perc a Bob on the Bass, 22 óra 45 perccel pedig az Orange Crush zenéle gyáriem tribute zenekarról van szó. A nagy színpadon 13 óra 30 perctől átadják a város boradíját, 14 órakor jön majd a főzőverseny eredményhirdetése, 16 órától egy kis délutáni chill Chris Lay-jel, 17 óra 30 perctől a színpadon az X-Faktorból megismert Éber Kóma, 19 óra 30 perckor pedig Fuchs Benjamin zenél, az én drága Filó testvérem, 21 óra 30 perctől Horváth Tamás énekel, és itt még nincs vége a sztorinak, 23 óra 45 perctől a színpadon Jerry, ő pörgeti majd a lemezeket, majd 0 óra 45 perctől a színpadon a Stadium X, 1 óra 45 perctől pedig Madeleine Guszti zenél. Vasárnap június 14-én 10 órakor kezdődik a sétány, 10 órától szintén a babakonyha, az erdei színpadon 10 órától buboréksó, 11 órától kalapjakap gyermekkoncert, a kis színpadon 13 órától a sétány eredményhirdetése lesz, 14 órától a színpadon a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület, majd 17 óra 15 perctől Szaxisok és a Fúzió Gaspel, a Hernádi Band pedig 19.45-től zenél. A nagy színpadon este fél héttől Bonkor koncert, 21 órától pedig Bája Alex és a Slepp a színpadon, sajnos Nagy Bogi nélkül. Ingyenes laskajárat viszi a rajongókat, érdeklődőket, tehát a Fürdőútra, június 13-án, 14-én Laska Fesztivál Cegléden. Mindenkit szeretettel várnak.

0: Kedves hallgatók, a folytatásban, hogy már ígértem, a labdarúgó világbajnokság érdekességeivel foglalkozunk. Magyar idő szerint hajnalban a Colorado Avalanche hazai pályán 4-2-re legyőzte a Vegas Golden Knights-ot a Stanley Kupa döntőjében, és ezzel 3-2-re vezet az egyik fél negyedik meccsig tartó párharc során. Hogy hogyan jön ez a VB-hez? A meccset a helyszínen nézte meg a világbajnokságon résztvevő norvég válogatott, és Erling Haalandék egy videó tanúsága szerint mód felett remekül szórakoztak. Hogy pontosan miről van szó, ezt természetesen az interneten megtalálják már, mint ezt a videót. Mint ismert, Mexikó hazai pályán 80 ezer ember előtt 2-0-ra legyőzte Dél-Afrikát a 2026-os labdarúgó világbajnokság három kiállítást hozó nyitó mérkőzésén. A második gólt jegyző Raúl Jiménez gólörömével elhunyt édesapjának üzent. Akik látták ezt a bizonyos gól örömöt, azok tudják nagyon jól, hogy miről beszélek, akik esetleg nem látták, azok pedig megtalálják ezt a videót is az interneten, vagy az ide tartozó képanyagot. No, amíg csak két mérkőzésen vagyunk túl ezen a világbajnokságon, egy rekord már másodszor dől meg a tornán. Dél-Korea ellen a cseh szövetségi kapitánya, 74 éves Miroslav Kobek lett ugyanis a legidősebb szövetségi kapitány, aki egy válogatott kispadján ülhetett világbajnokságon, és ezzel a nála a fél évvel fiatalabb dél-afrikai kispadon ülő Hugo Broos a nyitómeccsen felállított csúcsát adta át a múltnak. Az 1950. szeptember 1-én született Kubek, a nála 7 hónappal fiatalabb kollégájának rekordját adta át a múltnak, aki a csütörtökön nyitómeccsen lett a legidősebb VB meccsen dirigáló szövetségi kapitány. A Dél-Afrikát irányító belga tréner a görögöket a 2010-es VB-n 71 évesen vezető Otto Rehhagel csúcsát nyugdíjazta. Vasárnap este 7-től pedig jön a Németország, Curaçao találkozó, a Karibia kispadján ülő Dick Advocaat átveszi az első helyet cseh kollégájától. Milyen érdekes, nem? A válogatott élére május közepén visszatérő holland mester majdnem 3 évet ver Kubekre, hiszen 1947. szeptember 27-én látta meg a napvilágot, azaz 78 éves.
1: Cegléd Rádió, változatos és friss.

0: kezdjük a VB érdekességeivel, mint ahogy már beszámoltam róla, ugye a cseh válogatott 2-1-es vereséget szenvedett Dél-Koreától a labdarúgó világbajnokság A csoportjának második mérkőzésén. A cseheknél Ladislav Krejci szerzett vezetést, ami azt jelentette, hogy 20 év után született ismét cseh gól a világbajnokságon. Ez is egy érdekesség. Legnagyobb sztárját, vezérét, csapatkapitányát vesztette el a csoportkör egyik legfontosabb meccsére sérülés miatt a társházigazda. Alfonso Davies nem lesz ott a kanadaiak első meccsén Bosznia-Hercegovina ellen. Kanada csapatkapitánya, a Bayern München sztár bal hátvédje Alfonso Davies kiadja tehát a bosnyákok elleni első csoportmérkőzést, az egyik hírportál értesülése szerint. Davies egyértelműen a kanadaiak legnagyobb klasszisa, a teljes VB legfiatalabb, 25 éves csapatkapitánya, hazája ráadásul otthon játszik, hiszen társrendező. A müncheniek játékosa rendszeresen küld sérülésekkel, a legutóbbi 21 válogatott meccsből mindössze 2-n tudott játszani, korábbi keresztszalag szakadásából még mindig nem épült fel 100%-osan. Maradunk még a VB érdekességeinél, a mexikóiak csodagyereke, Mora, a teljes VB mezőny legfiatalabb játékosa, egyébként be is állt csereként, és ezzel a VB történet hatodik legfiatalabb pályára lépője lett, többek között olyanok vannak előtte, mint például Samuel Eto'o vagy Pelé. Külön érdekesség, hogy Mora az első VB játékos, aki a 2006-os világbajnoki döntő után született, ugye francia-olasz mérkőzésről beszélünk, de ez ebben az esetben annyira nem lényeges. Mindössze 4 olyan mérkőzés volt eddig a VB történet során, ahol 3 azonnali kiállítást ítéltek a játékvezetők, ez köztük az egyik, mármint a Mexikó-Dél-Afrika meccs. A korábbi 3, Brazília-Csehország 38-ban, Magyarország-Brazília 54-ben, Dél-Afrika-Dánia 98-ban, az 54-es magyar balaszit 4-2-re nyerték a miénk. 20 év után, tehát 2006 óta először fordult elő, hogy egy csapatból 2 játékost is azonnali piros lappal sújtottak, most éppen Dél-Afrikát. 20 éve egy meccsen 2 ilyen válogatott is volt, a durvaságáról emlékezetes 8-döntő Portugália és Hollandia között 16 sárga lappal és 2-2 kiállítással. A 2022-es katari VB-n összesen 4 kiállítás volt, most egy meccs után tartunk 3-nál. Na hát erről is ír még részletesebben egy-két portál, úgyhogy akit érdekelnek a kulisszák, nyugodtan internetezzen ezerrel és keresse a VB legérdekesebb híreit.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyírosz.
4: Pont egy gyírosz?
3: Igen, pontosabban a gyírosz pont.
2: Igen, gyírosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyíroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyíroszan. Nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a gyírospontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be.
2: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaházépítő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

Hallgatok, mindjárt folytatjuk a Ceglédia kedvenc dalaival, előtt azonban elmondom, mi lesz a következő napokban. Már ami az időjárást illeti, holnap tehát szombaton hosszabb, rövidebb időre mindenhol kisüt a nap, de az időnként megnövekvő gomoly felhőkből helyenként futózápor, esetleg zivatar kialakulhat. A nyugati észak-nyugati szeles sokfelé kísérik majd élénk, egyes tájainkon erős lökések. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 7 és 15 fok között alakul, majd délutánra 22 és 28 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap gyakran zavarják majd felhők a napsütést, és egy hidegfront hatására több felé előfordulhatnak záporok, zivatarok. A jelenlegi számítások szerint naposabb, szárazabb időre az északi és az északkeleti tájokon van kilátás. Sokfelé lesz élénk, erős, néhol viharos a nyugati észak-nyugati szél. Kora reggel 8-16 fokot mérhetünk, a legmelegebb órákban 22 és 30 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Hétfőn változóan felhős napos időben lesz részünk, és helyenként átmeneti jelleggel zápor, zivatar is kialakulhat. Az ország több részén is élénk, erős lesz a nyugatias irányú szél, hajnalban 7 és 16 fok közötti minimumokra számíthatunk, majd napközben 20 és 27 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. FM.

0: Kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, már is mutatom, hogy mivel indul a mai plusz-minusz 2 második 60 perce. Hamarosan Teddy Swims érkezik hozzánk Loose Control című közös ismerősével. Tartsanak velem!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerez nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres Kressz vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Helyben gyártjuk egyedi méretű és korszerű nyílászáróját. Bautrans Nyílászáró Centrum. Vállaljuk családi házak, lakások, ipari épületek nyílászáró cseréjét, a redőnyöket is felrakjuk, sőt, szúnyoghálóval is ellátjuk. Cegléd Külsőkörösi út 1. Telefonszámunk 0670 466 3070.
5: Június 20-án nyílt nap az Infineonban.
6: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. A háttér, ami működteti a világot. Megnézed belülről? Az Infineon Technologies Cegléd Kft. Nyílt napot szervez leendő kollégái számára. Benne vagy? Gyere el te is június 20-án!
5: Nyílt nap kukacinfineon.com.
4: A Kossuth étterem napi ajánlatai. Fejtett bableves gazdagon, a menü szilvalekváros dereje. Fejtett bableves, B menü kacsamájjal töltött sertésszelet burgonyapürével. Előfizetve a menü ára 1700 forint. Elfogadunk Erzsébet utalványt, szépkártyát, étkezési utalványt. Ételkihordás naponta 13 óráig. Ebédjét a futárnál is fizetheti szépkártyával vagy bankkártyával. Állandó kínálatunkról is érdeklődjön a 310-990-es telefonszámon. Kossuth étterem, Rákóczi út 1. Kisebb-nagyobb rendezvények, esküvők megrendezésével kapcsolatban is keressen minket telefonon, vagy az info@kossuth-hotel.hu e-mail címre.

0: parkoló munkagépeknek hajtott, majd kigyulladt egy kamion a 114-es kilométernél. A sofőr a helyszínen meghalt. Nem sokkal később a 113-as kilométernél egy kis busz belehajtott egy teherautóba. A buszban utazók közül 7-en meghaltak, mindannyian külföldi állampolgárok, 2 ember megsérült, a forgalmat a Győr-Szentiváni csomópontban leterelik. Teljes körűen felülvizsgálják a túlméretezett és túlárazott Mohácsi Duna híd ügyét, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett, hogy a több mint 400 milliárdosra duzzadt összköltség 98%-át előlegben akarták kifizetni. Közvetlenül a választás előtt még 94 milliárd forintot utalt az állam a Duna aszfaltnak. Adócsalókat fogtak el a NAV zalai nyomozói, a 25 gyanúsítottat egy csaknem 800 millió forintos csalás ügyében állították elő. A bűnszervezet egy egymásra épülő, folyamatosan változó cégekből álló számlázási láncot hozott létre. Fiktív tevékenységekért számláztak az alvállalkozóiknak, amivel jelentős összegű áfa megfizetését kerülték el. A pénzügyőrök több mint 1,2 milliárd forint értékben foglaltak le vagyont. A bíróság 5 ember letartóztatását rendelte el. Két népszerű online videós tartalomgyártó akadt fenn az adóhatóság szűrőjén, több millió forintos bevételük után nem fizettek adót. A pénzt a gyermekeik bankszámlájára utaltatták. Az egyikük összesen több mint 17 millió, a másik pedig 8 millió forintot keresett nézettségével. Kevesebb mint 2 hónap múlva, augusztus 3-án érvényüket vesztik a régi, könyvformátumú, határidő nélküli személyazonosító igazolványok. Hívta fel a figyelmet a belügyminisztérium. A tárca nem küld külön értesítést a változásról, ezért arra kérik az érintetteket, hogy mielőbb ellenőrizzék iratukat. Azoknak, akik kizárólag a régi típusú okmányokkal rendelkeznek, személyesen új, elektronikus személyazonosító igazolványt kell igényelniük. Ezt bármely kormányablakban megtehetik. A beteg, valamint mozgásukban akadályozott állampolgároknak mobil ügyintézést biztosítanak.
1: Az időjárásról.
0: Mindenütt sok napsütés várható, majd délután a Dunántúl nyugati részén újra beborul az ég. Főként északkeleten, keleten fordulhat elő kisebb zápor. A szél nagy területen megélénkül, napközben 20-24, késő este 11-18 fok várható.
1: Közlekedési információk.
2: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek. A 38-as és a 40-es kilométer között mindkét oldalon minden sáv járható, de a patkán alkalmanként a leálló sávon dolgoznak, figyeljenek az ott dolgozókra. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon 2 szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között hídépítők dolgoznak. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom 2 szűkített sávon halad. Kecskemét és Lajos Mise között is felújítanak egy hidat, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sáverhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Felé Balázscsa és Szatymasz között felújítják a burkolatot, a 146-os és a 149-es kilométer között a külső és a leálló sávot lezárták, és csak a belső sávon halad a forgalom. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a kamion tilalom június 13-án szombaton 22 órától június 14-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: X-2. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délelőtöt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A X-2-t a Ceglédia kedvenc dalaival folytatjuk. Nem sokára pedig elárulom, hogy mit üzennek már a csillagok. Elsősorban azok számára, akik lemaradtak a reggeli műszakról, mert hogy ott én ezt már megtettem. Szóval mindjárt visszatérek a napi horoszkóppal, önök pedig továbbra is tartsanak velem.
2: Ceglédrádió. FM 92.5.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elárulom, hogy melyik patika az ügyeletes a mai napon. A Sulek gyógyszertár az. A Kőrösi út 51 szám alatt találják. Két telefonszáma van a gyógyszertárnak, az egyik az az 500-603, a másik pedig a 0630-531-8678. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika, a Sulek gyógyszertár, a Kőrösi út 51 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
5: Új, innovatív, szuper prémium tápcsalád. Ez a Quattro. A 2024-es Agility világbajnok Tóth Vivien kutyája, Eni is csak ezt teszi. Hogy miért? Mert innovatív technológiával készül. A tápszemeket fagyasztva szárított friss hússal vonják be. Kiváló etethetőség, ízfokozó nélkül. Teljes gabonamentes tápsor, 83%-os állati fehérje tartalom, immunitás támogatása gyógynövényekkel, gyümölcskivonatokkal, könnyen emészthető fehérjék és probiotikumok, így az érzékeny emésztésű kutyák is fogyaszthatják. Ez a Quattro. Capisci? Vár mindenkit szeretettel a Herceg Kisállat Eledel Cegléden, az Alszegi út 59 szám alatt, és csak is itt. Hiszen tudjátok, Herceg Kisállat Eledel volt, csak is egy van.
6: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Kőrösi út 16.
5: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 13:30-tól 7:00, kettől péntekig 9:30-17:00, szombaton 8:30-tól 16:00 várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa. Gabainé Optika.
7: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Mindenkit várnak a MOVE ingyenes sportolása parkban alkalmak. A nyári szünet előtt még két ingyenes sportfoglalkozáshoz lehet csatlakozni ebben a hónapban az önkormányzat által finanszírozott MOVE program keretein belül. Június 13-án 10 óra 30 perctől köredzés a Húbody Parkban, június 15-én pedig 18 órától Mediból a Bajcsy-Zsilinszky téren. Mindenkit szeretettel várnak. A Szoboszlai Story című könyv bemutatója lesz a mai napon 17 órától a Gáli József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok öttusázó, a könyv szerzője. Tehát még egyszer, a Szoboszlai Sztori könyv bemutatója lesz ma 17 órás kezdéssel a Gáli József sportcsarnokban. A Kossuth Múzeum meghívja önöket ma 17 órára Tárgyak és történetek, azok a 60-as évek című időszaki kiállítás megnyitójára. Köszöntőt mond Zakar József múzeumigazgató, a kiállítást megnyitja Reznák Erzsébet történész. A kiállítást egyébként augusztus 23-áig tekinthetik meg Cegléden, a Kossuth Múzeumban. Újra lesz Laska Fesztivál Cegléden, június 13-án és 14-én a Fürdő úton a jól megszokott módon. 9 órakor kezdődik a Laska főző verseny. A kis színpadon 10 órától Tom Petty gyermekkoncertjét láthatják, hallatják a fiatalok. Aztán 15 órától Albert és a bemutatkozik, először a Kicsik és Nagyok műsorát láthatják, utána pedig jön a Gerje Parti fúvó zenekar koncertje. Majd 18 órától a színpadon az Oti Akusztik, 20 óra 30 perc a Bob on the Bass, 22 óra 45 perc pedig az Orange Crush zenéle gyári ilyen tribute zenekarról van szó. A nagy színpadon 13 óra 30 perctől átadják a város boradíját, 14 órakor jön majd a főzőverseny eredményhirdetése, 16 órától egy kis délutáni chill Chris Lay-jel, 17 óra 30 perctől a színpadon az X-faktorból megismert Éber Kóma, 19 óra 30 perckor pedig Fuchs Benjamin zenél, azért drága Filó testvérem, 21 óra 30 perctől Horváth Tamás énekel, és itt még nincs vége a sztorinak, 23 óra 45 perctől a színpadon Jerry, ő pörgeti majd a lemezeket, majd 0 óra 45 perctől a színpadon a Stadium X, 1 óra 45 perctől pedig Madeleine Guszti zenél. Vasárnap június 14-én 10 órakor kezdődik a Sétány, 10 órától szintén a Baba Konyha, az erdei színpadon 10 órától Buborék Show, 11 órától Kalapja Kap gyermekkoncert, a kis színpadon 13 órától a Sétány eredményhirdetése lesz, 14 órától a színpadon a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület, majd 17 óra 15 perctől Szaxisok és a Fúzió Gaspel, a Hernádi Band pedig 19.45-től zenél. A nagy színpadon este fél héttől Bongor koncert, 21 órától pedig Báj Alex és a Slepp a színpadon, sajnos Nagy Bogi nélkül. Ingyenes laskajárat viszi a rajongókat, érdeklődőket tehát a Fürdőútra. Június 13-án, 14-én Laska Fesztivál Cegléden. Mindenkit szeretettel várnak.
0: Cegléd Rádió.

Tovább is folytatjuk itt a 92-t, ön a csillagok üzeneteivel. Amikor szembesülsz a tényekkel, ez a mai nap vezér gondolata, mondata motója, hogy miért, ez talán nem sokára kiderül. Kas, lehet, hogy mostanában a félelem és a gyanakvás tartott gúzsban, és egy sor olyan dolgot nem tudtál megtenni, amely régen teljesen természetes volt számodra. Sokáig azonban biztosan nem lehet így élni, így ideje szembenézned a démonaiddal, leszámolnod velük és elkezdeni újraélni. Készen állsz erre, még ha te néha azt is hiszed, hogy nem. Bika, az élet körülöttünk gyorsan változik, de mi néha hajlamosak vagyunk arra, hogy ezeket a dolgokat figyelmen kívül hagyjuk. Ma alkalmad lesz ezzel a saját életedet illetően szembesülni, és rájönni, mi az, amit már nem lehet a régi módon megtenni. Állj fel, újulj meg, tanulj, ha kell, ne maradj le. Változz te is a világgal együtt, ma jó alkalmad lesz erre. Ikrek, ha úgy látod, hogy valami már egy ideje nem szolgálja a céljaidat, változtass. Vannak eszközök, módszerek, melyeken egyszerűen túlhaladtasz idő. Neked pedig, aki mindig igyekszel követni a változásokat, muszáj lesz változtatnod és elhagynod azt, ami már régi és már elavult. Lehet, hogy ez igaz most bizonyos személyekre is. Rák, vannak helyzetek, amikor rá kell jönnünk, hogy az eredeti terveink úgy, ahogyan azt elképzeltük, már soha nem fognak megvalósulni, így muszáj változtatnunk rajtuk. Ma veled is megtörténhet, hogy szembesülsz a tényekkel, és módosítanod kell az irányt az életed valamelyik területén. Légy profi, dönts is úgy, ne csak az érzelmeid irányítsanak. Oroszlán, ha az ember nagy nyomás alatt él vagy dolgozik, az általában rossz hatással van a humorérzékére is. Vedd hát figyelembe ezt is, amikor ma viccelődnél valakivel, különösen, ha nem szeretnél vitát vagy sértődést. Vannak helyzetek, amikor érdemes kihagyni még egy kínálkozó magas labdát is. Szűz, ha bizonyos külső körülmények miatt egy terved végül nem úgy valósul meg, ahogyan eredetileg tervezted, ne bánkodj túlságosan. Az életet néha igazítani kell a valósághoz, és érdemes a lehető legtöbb dologhoz rugalmasan hozzáállni. Igaz lehet néha ez az emberi kapcsolatokra is, különösen neked, aki hajlamos vagy komoly elvárásokat támasztani a partnered felé. Egy zene után folytatjuk a csillagok üzeneteivel.

0: Már is folytatjuk a napi horoszkópot itt a 92-tön a Ceglid Rádióban. Mérleg, ma kiderülhet, hogy valami, amiről azt hitted, még egy jó ideig el fog tartani, egyszer csak véget ér, és neked új tervet kell készítened a helyettesítésére. Ne legyen emiatt egyetlen álmatlan éjszakát sem. Az élet már csak ilyen. Változik a világ, és változnak vele a körülményeink. Te pedig légy most is ugyanolyan rugalmas, mint általában, pont ebben rejlik az erőd. Skorpió, ma negatív hangulatban ébredtél, sebezhetőbbnek érezheted magadat a szokásosnál, és ez megakadályozhat abban, hogy helyesen dönts fontos kérdésekben. Igyekezz hát ezeket későbbre halasztani, olyan időpontra, amikor képes vagy a pillanatnyi lelki állapotodtól függetlenül dönteni, ma maradj meg a szokásos napi rutinnál. Nyilas, ma elképzelhető, hogy egy ügyet, feladatod, melyről azt hitted, hogy még ráérsz vele, hirtelen nagyon sürgősé válik. Ez nyilvánvalóan nem kellemes, de nem szabad pánikkal reagálnod az ügyre. Szervezz át mindent, mondd le, amit le lehet, és állj profin a problémához. Gyorsabban túl leszel rajta, mint gondolod, és utóbb talán azt fogod gondolni, jobb is volt így. Bak, ha te magad feszült vagy, és ez ráadásul meg is látszik a viselkedéseden, ne lepődj meg, ha ugyanezt kapod vissza a másik embertől is. Próbálkozz meg inkább a nyugalommal és a kedvességgel is, igyekezz ezzel hatni a környezetedre is. Hidd el, könnyebb elviselni még a nehezebb napokat is jókedvűen. Vízöntő, ma talán kicsi alább hogy benned az a lelkesedés, amely általában jellemző rád, és ami erőt ad a nehezebb napokon is. Ma, legyen munka vagy tanulás a napi programod, valahogy minden nehezebben és lassabban fog sikerülni, és az idő is ólomlábakon jár majd. Ne aggódj, ez a nap sem tart 24 óránál tovább, és holnap már egy másik kezdődik. És végül halak, ma, ha meg akarsz oldani egy problémát, le kell ásnod egészen annak gyökeréig, és olyan kérdésekre is válaszolnod kell önmagadnak, melyeket nem könnyű még feltenned sem, nemhogy őszintén szembenézned velük. Pedig ez csak így megy, légy őszinte önmagaddal, és ha kell, hozd meg egy olyan döntést is, amely fájdalmat okoz. Most talán csak így érhetsz célhoz. Mára ezt üzenték a csillagok.
1: Ceglid Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Europetrol Cegléd. Prémium benzin. Alapáron. Mert a legjobb üzemanyagot nem csak a luxusautóknak tartogatjuk.
3: Ha igazán finom halászlére vágyik, jöjjön a Nádasba. Hangulatos helyiségek, házias ízek, baráti árak. Ideális helyszín rendezvényekhez, lakodalmakhoz akár 70-80 főig. Nádas Panzió, Mizsei út 4-es kilométer. Telefon 707-707.
4: Budaházzal épül a ház. Parkácsosztályunkon minőségi termékek széles választékával, kedvező árakkal várjuk Önöket. Rendelje meg telefonon vagy online, mi összekészítjük, illetve kiszállítjuk, amit helyszíni bankkártyás fizetéssel is rendezhet. Minden, ami építőipari, illetve magánfelhasználásra kell. 0630 730 1839. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Hallod? A természet hív. A kutyád nem csak házi kedvenc, benne még ott él az ősi ösztön. Ezért született a Wolfsblut, ultra prémium kutyatáp, valódi hússal, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Minden falat válogatott színtiszta fehérjékkel készül, a structól a rénszarvasig, mintha a vadon terített volna. Tiszta fehérje, gyógynövények, gyümölcsök, hogy kedvenced erősebb, energikusabb és boldogabb legyen. Várunk a Herceg kis állateledelben, Cegléd, Alszegi út 59. Ugorjatok be együtt, és engedd, hogy a kutyád válassza ki a kedvenc Wolfsblut ízét.
5: Június 20-án nyílt nap az Infineonban.
6: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. A háttér, ami működteti a világot. Megnézed belülről? Az Infineon Technologies Cegléd Kft. Nyílt napot szervez leendő kollégái számára. Benne vagy? Gyere el te is június 20-án!
5: Nyílt nap kukacinfineon.com.
4: Ha Cegléden a vasútállomáson jár, ne felejtsen el vásárolni az útra Magyarország díjnyertes, leggyorsabb kiszolgáló helyén, a Fornetti Expressben a peronok mellett, ahol forró italokkal, sőt még hotdoggal is várják Önöket.
1: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: hallgatók, mindjárt folytatjuk a Ceglédia kedvenc dalaival, előtt azonban elmondom, mi lesz a következő napokban. Már ami az időjárást illeti, holnap tehát szombaton hosszabb, rövidebb időre mindenhol kisüt a nap, de az időnként megnövekvő gomoly felhőkből helyenként futózápor, esetleg zivatar kialakulhat. A nyugati észak-nyugati szeles sokfelé kísérik majd élénk, egyes tájainkon erős lökések. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 7 és 15 fok között alakul, majd délutánra 22 és 28 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap gyakran zavarják majd felhők a napsütést, és egy hidegfront hatására több felé előfordulhatnak záporok, zivatarok. A jelenlegi számítások szerint naposabb, szárazabb időre az északi és az északkeleti tájokon van kilátás. Sokfelé lesz élénk, erős, néhol viharos a nyugati észak-nyugati szél. Kora reggel 8-16 fokot mérhetünk, a legmelegebb órákban 22 és 30 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Hétfőn változóan felhős napos időben lesz részünk, és helyenként átmeneti jelleggel zápor, zivatar is kialakulhat. Az ország több részén is élénk, erős lesz a nyugatias irányú szél, hajnalban 7 és 16 fok közötti minimumokra számíthatunk, majd napközben 20 és 27 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk.
1: Ceglédrádió. 92.

0: Kedves hallgatók, a délelőttnek bezonyán vége, a délután meg mindjárt indulnánunk ezzel a felvétellel. A hírek után Alex Warren énekel majd nekünk, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek, és persze jó étvágyat az ebédhez.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is, hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
4: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
3: Álmod meg fürdőszobád, mi segítünk valóra váltani. A Zafír fürdőszobaszalonban 800 négyzetméteren enteriőrök, prémium burkolatok és szaniterek várnak. Vásárlás esetén díjmentes 3D látványtervezéssel. Szakértő tanácsadás, nagy készlet, ingyenes parkoló.
5: Zafír fürdőszobaszalon, Cegléd, Vörösmarty tér, a Békebeli cukrászda mellett.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd rádióban.
6: Magyar Péter azonnali jelentést kér az autópálya terelések okozta közlekedésbiztonsági helyzetről. Adócsalókat fogtak el a NAV zalai nyomozói. Délután több felé beborul az ég. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Azonnali jelentést kér az autópálya terelések okozta közlekedésbiztonsági helyzetről a miniszterelnök. Magyar Péter ezt azután közölte, hogy reggel két halálos baleset is történt az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán. Először parkoló munkagépeknek hajtott, majd kigyulladt egy kamion a 114-es kilométernél. A sofőr a helyszínen meghalt. Nem sokkal később a 113-as

0: zalai nyomozói. A 25 gyanúsítottat egy csaknem 800 millió forintos csalás ügyében állították elő. A bűnszervezet egy egymásra épülő, folyamatosan változó cégekből álló számlázási láncot hozott létre. Fiktív tevékenységekért számláztak az alvállalkozóiknak, amivel jelentős összegű áfa megfizetését kerülték el. A pénzügyőrök több mint 1,2 milliárd forint értékben foglalt le vagyont. A bíróság 5 ember letartóztatását rendelte el. Két népszerű online videós tartalomgyártó akadt fenn az adóhatóság szűrőjén. Több millió forintos bevételük után nem fizettek adót, a pénzt a gyermekeik bankszámlájára utaltatták. Az egyikük összesen több mint 17 millió, a másik pedig 8 millió forintot keresett nézettségével. Kevesebb mint két hónap múlva, augusztus 3-án érvényüket veszítik a régi könyvformátumú, határidő nélküli személyazonosító igazolványok, hívta fel a figyelmet a belügyminisztérium. A tárca nem küld külön értesítést a változásról, ezért arra kérik az érintetteket, hogy mielőbb ellenőrizzék iratukat. Azoknak, akik kizárólag a régi típusú okmányokkal rendelkeznek, személyesen új, elektronikus személyazonosító igazolványt kell igényelniük. Ezt bármely kormányablakban megtehetik. A beteg, valamint mozgásukban akadályozott állampolgároknak mobil ügyintézést biztosítanak.
1: Az időjárásról.
0: Mindenütt sok napsütés várható, majd délután a Dunántúl nyugati részén újra beborul az ég, főként északkeleten, keleten fordulhat elő kisebb záporzivatar. A szél nagy területen megélénkül, napközben 20-24, késő este 11-18 fok várható.
1: Közlekedési információ.
2: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek. A 38-as és a 40-es kilométer között mindkét oldalon minden sáv járható, de a patkán alkalmanként a leálló sávon dolgoznak, figyeljenek az ott dolgozókra. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le is felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között hídépítők dolgoznak. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Kecskemét és Lajosmise között is felújítanak egy hidat. A 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sáverhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Röszke felé Balázscsa és Szatymasz között felújítják a burkolatot, a 146-os és a 149-es kilométer között a külső és a leálló sávot lezárták, és csak a belső sávon halad a forgalom. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádium. Jó, ha tudják, a kamion tilalom június 13-án szombaton 22 órától június 14-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
3: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Plusz-minusz-kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek, meg jó étvágyat az ebédhez. A Ceglédi kedvenc dalaival folytatódik a Plusz-minusz-kettő, hamarosan pedig a mai nappal, azaz június 12-ével péntekkel foglalkozok, ezért is füleljenek.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elárulom, hogy melyik patika az ügyeletes a mai napon. A Sulek gyógyszertár az. A Kőrösi út 51 szám alatt találják. Két telefonszáma van a gyógyszertárnak, az egyik az az 500-603, a másik pedig a 0630-531-8678. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika, a Sulek gyógyszertár, a Kőrösi út 51 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27.
4: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
3: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
5: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
0: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Mindenkit várnak a MOVE ingyenes sportolása parkban alkalmak. A nyári szünet előtt még két ingyenes sportfoglalkozáshoz lehet csatlakozni ebben a hónapban az önkormányzat által finanszírozott MOVE program keretein belül. Június 13-án 10 óra 30 perctől köredzés a Húbody Parkban, június 15-én pedig 18 órától Medibol a Bajcsi Zsilinszky téren. Mindenkit szeretettel várnak. A Szoboszlai Sztori című könyv bemutatója lesz a mai napon 17 órától a Gáli József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok öttusázó, a könyv szerzője. Tehát még egyszer, a Szoboszlai Sztori könyv bemutatója lesz ma 17 órás kezdéssel a Gáli József sportcsarnokban. A Kossuth Múzeum meghívja önöket ma 17 órára Tárgyak és történetek, azok a 60-as évek című időszaki kiállítás megnyitójára. Köszöntőt mond Zakar József múzeum igazgató, a kiállítás megnyitja Reznák Erzsébet történész. A kiállítást egyébként augusztus 23-áig tekinthetik meg Cegléden, a Kossuth Múzeumban. Újra lesz Laska Fesztivál Cegléden, június 13-án és 14-én a Fürdő úton a jól megszokott módon. 9 órakor kezdődik a Laska főző verseny. A kis színpadon 10 órától Tom Petty gyermekkoncertjét láthatják, hallatják a fiatalok. Aztán 15 órától Albert és a bemutatkozik, először a kicsik és nagyok műsorát láthatják, utána pedig jön a Gerje Parti fúvózenekar koncertje. Majd 18 órától a színpadon az Oti Akusztik, 20 óra 30 perc a Bob on the Bass, 22 óra 45 perc pedig az Orange Crush zenéle gyárien tribute zenekarról van szó. A nagy színpadon 13 óra 30 perctől átadják a város boradíját, 14 órakor jön majd a főzőverseny eredményhirdetése, 16 órától egy kis délutáni chill Chris Lay-jel, 17 óra 30 perctől a színpadon az X-faktorból megismert Éber Kóma, 19 óra 30 perckor pedig Fuchs Benjamin zenél, az én drága Filó testvérem, 21 óra 30 perctől Horváth Tamás énekel, és itt még nincs vége a sztorinak, 23 óra 45 perctől a színpadon Jerry, ő pörgeti majd a lemezeket, majd 0 óra 45 perctől a színpadon a Stadium X, 1 óra 45 perctől pedig Madeleine Guszti zenél. Vasárnap június 14-én 10 órakor kezdődik a Sétány, 10 órától szintén a Baba Konyha, az erdei színpadon 10 órától Buborék Show, 11 órától Kalapja Kap gyermekkoncert, a kis színpadon 13 órától a Sétány eredményhirdetése lesz, 14 órától a színpadon a Cegrédi Magyar Nóta Egyesület, majd 17 óra 15 perctől Szaxisok és a Fúzió Gaspel, a Hernádi Band pedig 19.45-től zenél. A nagy színpadon este fél héttől Bongor koncert, 21 órától pedig Báj Alex és a Slepp a színpadon, sajnos Nagy Bogi nélkül. Ingyenes laskajárat viszi a rajongókat, érdeklődőket tehát a Fürdőútra. Június 13-án, 14-én Laska Fesztivál Cegléden. Mindenkit szeretettel várnak.

0: Kedves hallgatók, június 12-e van, a mai napon a villők ünnepe lehetnek, de köszönthetik hallgatók János és Leó nevű ismerőseiket is. A villő új keletű névalkotás Kodály Zoltán 1925-ben szerzett gyermekkórusra írt műve címe nyomán. A villőszó a régi magyar tavaszi téltemető népszokás a villőzés során énekelt versekben fordul elő. Villőzéskor a Zobor-vidéken, Nyitra környékén feldíszített zöld fűzfaágakkal járták be a lányok a falut. A szó a latin villus szóból ered, ennek jelentése lomb. A szlovák villa szó jelentése tündér. Bármi is legyen az igazság, mi nagy tisztelettel és szeretettel nagyon sok boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Most zenélünk, illetve jön egy zene, aztán pedig érkezek vissza a születésnapot zenészekkel, zenei évfordulókkal. Maradjanak velem!
1: Zeglét Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.

0: kedves hallgatók, már is folytatjuk születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal itt a 92.5-ön a Cegléd Rádióban. 61 éve a Beatles tagjai NBA, szép magyarosan szólva, érdemrendet kaptak II. Erzsébet angol királynőtől. 85 éve született Chick Corea, amerikai jazz zongorista, szintetizátoros és zeneszerző. 83 éve látta meg a napvilágot, sajnos már nem lehet köztünk, Benkő László Kossuth és Liszt Ferenc díjas zenész, billentyű zeneszerző, ugye az Omega zenekar tagja volt. Középiskolás korában kezdett zenélni, rövid ideig tagja volt a Benkő Dixieland Bandnek, majd a Profit együttesben játszott, amely az Omega egyik elődjének tekinthető. Az Omega fennállását 1962. szeptember 23-ától számítják. Az együttes első évtizedében Benkő szerepköre többször változott, kezdetben zongorán játszott, majd orgonán. 1968-tól Presser Gábor személyében másik billentyűse lett az együttesnek, ekkor Benkő többféle hangszeren játszott, például furuján, trombitán, citerán, és még sorolhatnánk. Koncerteken zongorázott is az orgonán játszó Presser mellett. A kezdett években, amikor nyugati slágereket dolgoztak fel, még sokszor énekelt, később az Omega saját szerzeményei közül a Rózsafák és a Vasárnap című dalokat. Presser távozása után viszont kizárólag billentyűs hangszereken játszott. Az Omega következik Benkő László tiszteletére.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: Folytatjuk azonnal itt a 92-től születésnapos énekessel, 47 éves ugyanis a mai napon Gáspár László. Részt vett annak idején nagyon régen egy jazzzenekar alapításában. A formációban a basszusgitározás mellett énekelt is. Különböző rendezvényekkel léptek fel Nógrád megyében és Budapesten. A zenekar felbomlása után a helyi gospel kórusban énekelt. 1995-96-ban a Ki mit tudon indult, közvetlenül a televíziós döntők előtt esett ki a műsorból. A kifutó kettő válogatóján tovább jutott, előadásával lenyűgözte a zsűrit, azonban a műsor megszűnése miatt a várva várt sikerek elmaradtak. Az üstökös tehetségkutató verseny sem hozta meg számára az áttörést, ezért úgy döntött, hogy az éneklést abbaadja. 2003-ban családja unszolására indult a Kampona tehetségkutató énekversenyen, melyen harmadik helyezést ért el, és külön díjat kapott. Augusztusban nevezett be a TV2 Megasztár az Év hangja című versenyében, hát itt jön a lényeg, ugye, harmadik helyen végzett, s elnyert a megtisztelő 2004 legjobb férfi hangja címet. A verseny hónapokon át zajlott, eközben Laci országos ismertségre és hatalmas rajongó táborra tett szert. Na, ez azóta sem változott meg. Természetesen a 47 éves Gáspár László énekel azonnal itt a Cegléd Rádióban.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan. Yeah.

0: föl.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüvekhez elengedhetetlen. Felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
4: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
5: Hát persze, hová megyünk? Baja, Szeged, Dunaföldvár?
4: Dehogy, ide a Nádasba.
5: Na de Béla, maga huncut?
4: Jaj, félreért, a Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
6: Nádas panzió. Cegléd, Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
7: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
8: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
9: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Kőrösi út 16.
10: Jaj, úgy megéheztem.
11: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
10: Egy gyrosz.
11: Pont egy gyrosz?
10: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
12: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
11: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
10: Pont mi nem mennénk be.
12: Az ikonikus Kia Sportage a megszokott letisztult formavilággal, kifinomultsággal és egy igazán kedvező ajánlattal várja Önt. Akár 0%-os THM-es finanszírozással a gondtalan indulásért. Vagy emelje a kényelmet a következő szintre az ajándék automata váltóval. Most a limitált Essence modell 9.990.000 forinttól lehet az Öné. Az ajánlatok nem összevonhatók, a részletekről tájékozódjon Ceglédi márka kereskedésünkben.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Tiszta barf, tiszta egészség. Válts a természetesre. Válaszd a barfot. Tudtad, hogy a nyers etetéssel kedvenced energikusabb, egészségesebb és fittebb lehet, mint valaha? A Fotófalad barf szaküzlet elhozta neked, de főként kisebb vagy nagyobb kutyusodnak a legkiválóbb márkákat. Cegléden a legjobb választás a Fotófalad. Várunk a Pesti út 12 szám alatt, hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton pedig reggel 8-tól délig. Fotófalad barf szaküzlet, mert az egészség kedvenced tányérjánál kezdődik.
12: Szalonzene a moziban? Igen, és már nem is először. Ne szalaszd el a Ceglédi Szalonzenekar újabb, különleges élőzenei előadását. Várunk június 30-án kedden. Zenei alkotóközösségünk megújult formációval, kiváló muzsikusokkal, különleges szólókkal és felejthetetlen koncertélménnyel vár. Fedezd fel Cegléd egyik kiemelkedő kulturális eseményét. A helyek száma korlátozott, ezért érdemes mielőbb jegyet váltani. Találkozzunk június 30-án a George Pál Filmszínházban. További információk és jegyvásárlás a Ceglédi moziban, a Szalonzenekar Cegléd Facebook oldalán és a Trombitás Mátyás Facebook oldalon.
2: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.
15: Kedves hallgatók, még egy nevet meg kell említenünk. 73 éve született Slamovics István rockzenész, gitáros, egykor az Edda együttes tagja és számos dal társszerzője. Már fiatal korától kezdve nagy érdeklődést tanúsított a zene iránt. Első ismertebb együttese a Luv együttes volt, a Sajó-Szentpéteri Kultúrház támogatta a zenekart. Slamó basszus gitározott, a bátyja Tibor volt a szólógitáros, majd 1971 nyarán Tibor katonai behívója miatt kezdett el szóló gitározni, mármint Slamó. Későbbi sikeres együttese a Kőtörő volt, amely a Képzelt Riport egy amerikai popfesztivál című musical Miskolci Nemzeti Színház által bemutatott adaptációjának élő zenei hátterét adta. A kőtörő után főleg heavy metal stílusban próbálkozó Wanderers következett, melyen azonban nem sikerült sikereket elérniük. 1977-ben Pataki Attila meghívta az akkoriban alakuló miskolci csapatba, az Edda együttesbe, később Edda művek. Az együttesnek 6 éven keresztül volt tagja, 77-83-ig. Slamovics által írt dalok messze menőkig meghatározták a zenekar hangzásvilágát, és a mai napig népszerűek. 1983-ban a Pataki Attila és Slamovics között kialakuló, főleg zenei kérdésekkel kapcsolatos nézetkülönbség oda vezetett, hogy az Edda művek akkori formációja feloszlott, egy búcsú koncerttel ünnepelve az addigi sikereket, az megint más kérdés, hogy utána újra elkezdtek zenélni évekkel később, de ma nem a régi Eddával, hanem a születésnapossal foglalkozunk, Slamovics Istvánnal, őt is Isten éltesse sokáig, na meg azért persze Edda dalt játszok, ami ezzel azért elég sok köze van a mi születésnaposunknak.
2: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: pillanatok, mindjárt folytatjuk a Ceglédi a kedvenc dalaival, előtt azonban elmondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást illeti. Holnap tehát szombaton hosszabb, rövidebb időre mindenhol kisüt a nap, de az időnként megnövekvő gomoly felhőkből helyenként futózápor, esetleg zivatar kialakulhat. A nyugati észak-nyugati szele sokfelé kísérik majd élénk, egyes tájainkon erős lökések. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 7 és 15 fok között alakul, majd délutánra 22 és 28 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap gyakran zavarják majd felhők a napsütést, és egy hidegfront hatására több felé előfordulhatnak záporok, zivatarok. A jelenlegi számítások szerint naposabb, szárazabb időre az északi és az északkeleti tájokon van kilátás. Sokfelé lesz élénk, erős, néhol viharos a nyugati észak-nyugati szél. Kora reggel 8-16 fokot mérhetünk, a legmelegebb órákban 22 és 30 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Hétfőn változóan felhős napos időben lesz részünk, és helyenként átmeneti jelleggel zápor, zivatar is kialakulhat. Az ország több részén is élénk, erős lesz a nyugatias irányú szél, hajnalban 7 és 16 fok közötti minimumokra számíthatunk, majd napközben 20 és 27 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk.
1: Ceglédi Rádió FM 92.5.

0: azonnal mutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a mai plusz-minusz kettő utolsó egy óra osztálya. Ez a dal szól azonnal a hírek után itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Ha eredetiségvizsgálat, biztosításkötés, akkor Csomor Ferenc. Ha autószerelés, műszaki vizsgáztatás, szélvédőjavítás, akkor Király Gyula. Mindez egy helyen, Cegléden, a Pesti út 114 szám alatt, a MOL kút bejáratával szemben. Telefon 310-025.
4: Indítsd be a nyarat a Ceglédi Hobbi Áruházban. Vásárolj júniusban 20 000 forint felett, regisztrálj és vidd haza a szuper nyereményt, egy Best Way medencét. Figyelem, törzsvásárlóként nálunk extra esély vár. Júniusban minden egyes vásárlásod után értékes nyereményekkel teli kaparós sorsjegyet kapsz ajándékba. Nálunk a medence és jacuzzi tartozékoktól, az algaölőktől és klórtablettáktól kezdve a kerti locsoláson át a bútorokig és grillekig mindent megtalálsz a szép kerthez és a felhőtlen pihenéshez. Részletek az üzletben. Sorsolás június 30-án. Ne hagyd ki! Hobbi Áruház. Cegléd, külső Jászberényi út 1.
5: Új év, új vasudvar érkezett Ceglédre. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170. Gumicsere, defekt. Ne várj a sorban! A ceglédi mobilgumis házhoz megy. Szezonális gumicsere, defektjavítás 024-ben, ott, ahol neked kényelmes. Otthon, munkahelyen, időveszteség nélkül, cégeknek és magánszemélyeknek. Hívd most 0630 667 6622. Még egyszer mondom, 0630 667 6622. Ceglédi mobilgumis, amikor a megoldás gurul hozzád.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
6: Az autópálya terelések okozta a közlekedésbiztonsági helyzetről kért azonnali jelentést a miniszterelnök. Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség a jövő héten. Délután több felé beborul az ég. Köszöntöm a hallgatókat. Nagy Alexandra vagyok. Azonnali jelentést kért az autópálya terelések okozta közlekedésbiztonsági helyzetről a miniszterelnök. Magyar Péter ezt azután közölte, hogy reggel két halálos baleset is történt az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, Töltéstava térségében. A tragédiában 8 külföldi állampolgár meghalt. Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség a jövő héten. Az akció részeként jövő pénteken alkohol és drogtesztet is kérnek a járművezetőktől. A razzia célja a közlekedésbiztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése. Az uniós tagállamok Magyarországra akkreditált nagyköveteivel egyeztetett a külügyminiszter. Orbán Anita ismertette a diplomatákkal a kormány külpolitikai céljait. A tárcavezető úgy fogalmazott, sok lehetőség van a kétoldalú kapcsolatokban gazdasági, oktatási, kulturális, innovációs és diplomáciai területen egyaránt. Felmenő rendszerben kivezeti a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, és megszünteti az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát a kormány, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit a döntést azzal indokolta, hogy a kabinet szerint

0: kezeléshez kapcsolódó háttérkérdőíveket. Elsősorban az olcsó görög és román import határozza meg a magyar eper nyomott árát, tájékoztatott a Fruit Web elnöke. Apáti Ferenc hozzátette, a hazai termés minőségét a tavaszi fagykár és az aszály, betakarítását pedig a munkaerőhiány befolyásolja. A szakember szerint jelentősen segíteni az ágazatot az áfa csökkentés. Magyarországon többnyire mikro- és kisvállalkozások termesztenek szamócát, összesen csak nem 800 hektáron.
1: Az időjárásról.
0: Mindenütt sok napsütés várható, de délután a Dunántúl nyugati részén újra beborul az ég. Főként északkeleten, keleten fordulhat elő kisebb záporzivatar. A szél nagy területen megélénkül, néhol megerősödik. Napközben 20-24, késő este 11-18 fok várható.
1: Közlekedési információ.
2: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek. A 38-as és a 40-es kilométer között mindkét oldalon minden sáv járható, de a patkán alkalmanként a leálló sávon dolgoznak, figyeljenek az ott dolgozókra. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le is felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között hídépítők dolgoznak, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Kecskemét és Lajosmise között is felújítanak egy hidat, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sáverhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Röszke felé Balázscsa és Szatymasz között felújítják a burkolatot, a 146-os és a 149-es kilométer között a külső és a leálló sávot lezárták, és csak a belső sávon halad a forgalom. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a kamion tilalom június 13-án szombaton 22 órától június 14-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
1: Indulja egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Plusz mínusz kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Azonnal folytatjuk itt a 92.5-ön a Ceglédiek kedvenc dalaival a Plusz mínusz kettőt. Ebben az órában egyébként a zenéké lesz a főszerep, de persze jönnek a fontos hasznos infók, programajánló, és szólok az időjárásról is. Tartsanak velem!
0: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk! FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elárulom, hogy melyik patika az ügyeletes a mai napon. A Sulek gyógyszertár az. A Kőrösi út 51 szám alatt találják. Két telefonszáma van a gyógyszertárnak. Az egyik az az 500-603, a másik pedig a 0630-531-8678. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika, a Sulek gyógyszertár, a Kőrösi út 51 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
4: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630-240-1971-es telefonszámot. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba! Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
5: Június 20-án nyílt nap az Infineonban. Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. A háttér, ami működteti a világot. Megnézed belülről? Az Infineon Technologies Cegléd Kft. Nyílt napot szervez leendő kollégái számára. Benne vagy? Gyere el te is június 20-án! Nyílt nap kukacinfineon.com.
0: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Mindenkit várnak a MOVE ingyenes sportolása parkban alkalmak. A nyári szünet előtt még két ingyenes sportfoglalkozáshoz lehet csatlakozni ebben a hónapban az önkormányzat által finanszírozott MOVE program keretein belül. Június 13-án 10 óra 30 perctől köredzés a Gubodi Parkban, június 15-én pedig 18 órától Mediból a Bajcsy-Zsilinszky téren. Mindenkit szeretettel várnak. A Szoboszlai Sztori című könyv bemutatója lesz a mai napon 17 órától a Gáli József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok öttusázó, a könyv szerzője. Tehát még egyszer, a Szoboszlai Sztori könyv bemutatója lesz ma 17 órás kezdéssel a Gáli József sportcsarnokban. A Kossuth Múzeum meghívja önöket ma 17 órára Tárgyak és történetek, azok a 60-as évek című időszaki kiállítás megnyitójára. Köszöntőt mond Zakar József múzeumigazgató, a kiállítást megnyitja Reznák Erzsébet történész. A kiállítást egyébként augusztus 23-áig tekinthetik meg Cegléden, a Kossuth Múzeumban. Újra lesz Laska Fesztivál Cegléden, június 13-án és 14-én a Fürdő úton a jól megszokott módon. 9 órakor kezdődik a Laska főző verseny. A kis színpadon 10 órától Tom Petty gyermekkoncertjét láthatják, hallatják a fiatalok. Aztán 15 órától Albert Ésta bemutatkozik, először a Kicsik és Nagyok műsorát láthatják, utána pedig jön a Gerje Parti fúvó zenekar koncertje. Majd 18 órától a színpadon az Oti Akusztik, 20 óra 30 perc Bob on the Bass, 22 óra 45 perccel pedig az Orange Crush Zeréle Gyáriem Tribute zenekarról van szó. A nagy színpadon 13 óra 30 perctől átadják a város boradíját, 14 órakor jön majd a főzőverseny eredményhirdetése, 16 órától egy kis délutáni chill Chris Lay-jel, 17 óra 30 perctől a színpadon az X-Faktorból megismert Éber Kóma, 19 óra 30 perckor pedig Fuchs Benjamin zenél, az én drága filótestvérem, 21 óra 30 perctől Horváth Tamás énekel, és itt még nincs vége a sztorinak, 23 óra 45 perctől a színpadon Jerry, ő pörgeti majd a lemezeket, majd 0 óra 45 perctől a színpadon a Stadium X, 1 óra 45 perctől pedig Madlen Guszti zenél. Vasárnap június 14-én 10 órakor kezdődik a sétány, 10 órától szintén a Baba Konyha, az erdei színpadon 10 órától Buborék Show, 11 órától Kalapjakab gyermekkoncert, a kis színpadon 13 órától a sétány eredményhirdetése lesz, 14 órától a színpadon a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület, majd 17 óra 15 perctől Saxi Shock és a Fúzió Gaspel, a Hernádi Band pedig 19.45-től zenél. A nagy színpadon este fél héttől Bongor koncert, 21 órától pedig Bály Alex és a Slepp a színpadon, sajnos Nagy Bogi nélkül. Ingyenes laskajárat viszi a rajongókat, érdeklődőket, tehát a Fürdőútra, június 13-án, 14-én Laska Fesztivál Cegléden. Mindenkit szeretettel várnak.
0: Cegléd Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.
3: Let's get it started in here. And the bass kick.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyírosz.
4: Pont egy gyírosz?
3: Igen, pontosabban a gyírosz pont.
2: Igen, gyírosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyíroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyíroszan. Nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a gyíroszpontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be.
5: Ti hova mentek idén nyaralni?
3: Ahova csak akarunk.
5: Jó, de mégis melyik hotelbe?
3: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
5: Komolyan? És honnan szereztetek?
3: Itt Cegléden az Open Campers-től.
2: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2,

0: dalaival, előtt azonban elmondom, mi lesz a következő napokban. Már ami az időjárást illeti, holnap tehát szombaton hosszabb, rövidebb időre mindenhol kisüt a nap, de az időnként megnövekvő gomoly felhőkből helyenként futózápor, esetleg zivatar kialakulhat. A nyugati északnyugati szeles sokfelé kísérik majd élénk, egyes tájainkon erős lökések. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 7 és 15 fok között alakul, majd délutánra 22 és 28 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap gyakran zavarják majd felhők a napsütést, és egy hideg front hatására több felé előfordulhatnak záporok, zivatarok. A jelenlegi számítások szerint naposabb, szárazabb időre az északi és az északkeleti tájokon van kilátás. Sokfelé lesz élénk, erős, néhol viharos a nyugati északnyugati szél. Kora reggel 8-16 fokot mérhetünk, a legmelegebb órákban 22 és 30 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Hétfőn változóan felhős napos időben lesz részünk, és helyenként átmeneti jelleggel zápor, zivatar is kialakulhat. Az ország több részén is élénk, erős lesz a nyugatias irányú szél, hajnalban 7 és 16 fok közötti minimumokra számíthatunk, majd napközben 20 és 27 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk.
1: Ceglédi Rádió, friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.

0: Kedves hallgatók, a plusz-minusz kettőnek vége. A péntek délután indul, már is mutatom, hogy mivel. A hírek után azonnal játszom Elok és Bibi Rexa közösét, a címe Deepin Your Love. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 perá. Telefon 312-520.
4: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat! Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán, úgy Cegléden is, hétfőn délután 13:30-tól 7:00-ig, kettől péntekig 9:30-tól 17:00-ig, szombaton 9:30-tól délig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika, Albert Irsa mellett Cegléden is, két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál, az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
5: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
6: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak, figyelem! Ha a sikeres kreszt vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
7: Minden otthon egyedi, nálunk az is marad. A Zafír Otthon dekoráruházban függönyök, szőnyegek, lakástextilek, adabútorok és több mint 300 tapétakönyv vár. Egyedi varrás, illatok, gyertyák, diffúzorok, hogy a házból otthon legyen.
8: Zafír Otthon dekoráruház. A stílus, ami rólad szól. Cegléd, Vörösmarty tér.
9: Te tudod, mi kell ahhoz, hogy az energia akadálytalanul célba érjen? Mi igen, a Ganz Electricnél transformátorokat gyártunk, és most téged keresünk. Ha rendelkezel középfokú végzettséggel és kiszámítható jövőt, korrekt fizetést és bónusz szeretnél, akkor jelentkezz toborzónapunkra te is. Az időpontokat keresd a Ganz Electric Facebook oldalán.
2: Reklámot hallottak.
1: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek. A 38-as és a 40-es kilométer között mindkét oldalon minden sáv járható, de a patkán alkalmanként a leálló sávon dolgoznak, figyeljenek az ott dolgozókra. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km per órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között hídépítők dolgoznak. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Kecskemét és Lajosmise között is felújítanak egy hidat, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Röszke felé Balázscsa és Szatymasz között felújítják a burkolatot, a 146-os és a 149-es kilométer között a külső és a leálló sávot lezárták, és csak a belső sávon halad a forgalom. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a kamion tilalom június 13-án szombaton 22 órától június 14-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
3: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Pont, hogy éles, emlékszem, kettesben maradtunk, és megtettünk mindent, amit akartunk. Te vagy az a lány, aki a túlparton áll, hát úszom érted a Balatont. Tombol a nyár, gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túlmegy a szavakon, a falakon átmászva, most megmutatom.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
3: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Kőrösi út 16.
4: Június 20-án nyílt nap az Infineonban.
5: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. A háttér, ami működteti a világot. Megnézed belülről? Az Infineon Technologies Cegléd Kft. Nyílt napot szervez leendő kollégái számára. Benne vagy? Gyere el te is június 20-án!
4: Nyílt nap kukacinfineon.com.
2: Ha Cegléden a vasútállomáson jár, ne felejtsen el vásárolni az útra Magyarország díjnyertes, leggyorsabb kiszolgáló helyén, a Fornetti Expressben a peronok mellett, ahol forró italokkal, sőt még hotdoggal is várják Önöket.
1: Reklámot hallottak! Cegléd Rádió, sok magyar zenével!

0: Ahogy ígértem, már is egy beszélgetéssel folytatjuk itt a 92-tön, azonnal kiderül, mi a téma, a riporter Szatmári Gábor.
1: Cegléd Rádió 92.
2: Kedves hallgatóink, mondhatni régi kedves vendégeket köszönthetek itt a rádió stúdióban, a Református Iskola tornakörével, hát nem egyszer foglalkoztunk már itt adásainkban, hál' Istennek, hiszen nagyon sok versenyen, országos versenyen vettek már részt, ahol nagyon szép eredményeket értek el. Hát általában állandó vendégünk a vezető edző Váradi László, aki most is itt van velünk. Szervusz, köszöntelek, Laci!
3: Szia Gábor, és köszöntöm a kedves hallgatókat.
2: No hát, megint csak van miről beszámolnunk, hál' Istennek. Ugye a versenyzők itt váltakoznak melletted, azért te általában mindig itt vagy. Kiket hoztál magaddal? Most téged kérlek meg, hogy mutasd be a versenyzőket.
3: Szelecki Flórát és Tóth Pankát, akik országos bajnokok lettek. Sajnos a harmadik kislány Pestre ment kirándulnak, nem tudott eljönni, a Linett.
2: Aki hát szintén szép fényes éremmel.
3: Együtt voltak hármasban, igen.
2: Így van, így van. Na, szóval azért megint nem kellett szégyenkezni, hál' Istennek, ugye?
3: Nem. Igen, az eredményeket egy kicsit mi értékeljük a helyén, tehát nem lehet azért elégedetnek lenni. Mindig többet vágyunk, és többre vágyunk, és ezt szeretnénk a gyerekeknek is mondani, megértetni velük, hogy nem lehet a babérokon ülni.
2: Igen, mekkora edzői stáb dolgozik most éppen veletek?
3: Hát ketten vagyunk a Katival, amikor engedi a munkáját.
2: Katával.
3: Igen, és igen. A feleségem is besegít, amikor ő is ráér.
2: Igen. Szóval nagyon fontos ez is, nyilván a szakmai irányítás, meg a gyerekek hozzáállása, és hát ezt el kell érni, és meg ki kell találni ezeket a gyakorlatokat. Ezeket általában Kata szokta kitalálni, vagy...
3: A koreográfiát. Már a gyerekek járnak egész régóta, tehát őnekik is, ha van valami ötletük, természetesen beépítjük, meg szerettem régebben is beépíteni a gyakorlatba.
2: Hát lehetnek akár nagyon fiatal gyerekeknek is új ötleteik?
3: Hogy ne lehet? Na, hát most már remek. Több éve tornázik, miért ne lehetne?
2: Igen.
3: Jönnek, hogy Laci bácsi, ezt berakhatjuk? Természetesen. Mi értékeljük, hogyha ők is gondolkodnak, és nem a sült galambot várják, hanem tényleg aktívan vesznek részt az edzésem.
2: Igen, igen, igen. Na, kérdezzük meg a gyermekeket is most. Flóra, például te milyen formációt szeretsz legjobban, amikor ketten vagytok, vagy esetleg többen vagytok egyszerre ott fönt a színpadon?
4: Híd.
2: Híd? Azt mondod, hogy híd. Igen, ez mit jelent? Ehhez hány ember kell?
4: Három.
2: Hát ehhez három ember kell, és velük együtt dolgozol akkor ott a színpadon, ugye?
4: Igen.
2: És ezt azért, hát biztos, hogy nem egyszer kell legyakorolni, hanem hányszor? Százszor? Igen, bólogatsz, látom, hogy sokszor le kell ezt gyakorolni. Panka, neked van-e valami kedvenc figurád, amit nagyon szeretsz?
5: Igen, én ha hárman vagyunk, nagyon szeretem azt, ha a Flórát emeljük szaltóba, de nekem, én nagyon szeretném a fecskét is, és amit, ha így egyedül vagyok, akkor én is a hidat szeretem legjobban csinálni, meg a bóknét.
2: Ez a fecske volt nekem még kicsit idegen, hát nyilván én nem értek ehhez a szakmához azért annyira. Ez a fecske nem azt jelenti, hogy ősszel elrepülsz, és csak tavasszal jössz vissza, nem, ugye? Igen.
5: A Linát szokta fogni így a kezét, mind a kettőt, én meg a lábát, és így fölemeljük.
2: Jó. És ezt úgy csinálni, mintha ez lenne a világ legtermészetesebb dolga, ugye? Tehát... És így mióta dolgoztok így együtt, Flóra? Már több éve, egy éve, kettő, mennyi az? Ki tudod számolni?
4: Nem tudom.
2: Te hanyadikos vagy most?
4: Elsős.
2: Elsős. Hát ugye akkor még azért matekból még azért még nem feltétlen minden. Szóval azért már két éve együtt dolgoztok, és jó a többi lányjal együtt dolgozni?
4: Igen.
2: No. Ennek mindenképpen örülök. Ugye ez is fontos, Laci, hogy a gyerekek úgy szeressenek együtt dolgozni. Tehát nem csak az van, hogy most neked ez a feladatod, most ezt csináld meg, most így emeld föl, most úgy dobd el, most te úgy ugorjál, hanem...
3: Igen, hiába van nekünk elképzelésünk, hogy ez a három vagy a két lány hogy lenne a legjobb. Régebben is ez sokszor probléma volt. A három lány vagy két lány nem jön ki egymással, akármi miatt,
2: persze, akkor előfordulhat, igen.
3: Halálra van ítélve a sportág.
2: Ez is feladat nyilván, hogy megnézzétek, hogy kik lesznek azok, akik
3: tavaly is
2: együtt.
3: Volt ilyen, hogy szerettem volna, két kislány, nem. egyik se, a másik se.
2: Igen.
3: Háromba is. Én
2: és
3: nem.
2: Akkor váltani kellett.
3: Igen.
2: Váltani
3: de kellett, nem indokolja igen. meg, hogy miért csak.
2: Nem is kell ezt nagyon, meg nem is lehet igazából. Van ilyen. Hát van az életben is, egészen más területeken is.
3: Hogy... többször elmondtuk, hogy egy idő után kiöregszenek, tehát egy korosztálya följebb mennek. Most még a Flóra az még mini korosztály.
2: Igen.
3: Tehát a kicsi csoportban van. A másik kislány már 8 éves, jövőre már föl kell menni. Most vagy együtt maradnak eddigi párjával, vagy esetleg új párt kell keresni, mert együtt ők nem indulhatnak kicsik között. Ha nagyok között meg, hát azért még egy kicsit fejlődni kell, meg tanulni kell ahhoz.
2: Igen, igen, igen.
3: Érniük kell tudásban is.
2: Panka, amikor elkezdted ezt az egészet, akkor hát ez biztos csak kíváncsiság is vitt oda téged annak idején, de és mikor kezdted úgy megszeretni igazából? Azonnal? Vagy...
5: Azonnal nagyon tetszett, de amúgy ez az egész úgy történt, hogy a barátnőm nagyon, de nagyon jól tudott tornázni.
2: Aha.
5: A Lesi, mert a Lesi bácsi tanította, és nekem ez nagyon tetszett, és így egyszer csak megkérdeztem, hogy hova jár tornázni. Azt mondta, itt Váradi Lesi bácsihoz, ott a tornateremnél. Én anyának mondtam, hogy nézzük meg minden, és elsőre nagyon tetszett, de én amúgy nem tudtam, hogy így hármas lesz, de nagyon jól kijöttünk így egymással.
2: Aha, nagyon jó ez, az biztos, hogy tényleg, amikor egymásra vagytok utalva, ugye? Tehát, hogy figyelni kell a másikra, mert hogyha te rosszul csinálsz valamit, ő akár meg is sérülhet, ugye? Tehát erre vigyázni kell.
5: Ilyen egyszer, hogy a Flóra véletlen elnövettük ő egymás, de nem sérült, mert nem lett semmi baja, csak
2: hál' Istennek.
5: Véletlen leesett. De nem volt komoly, mert de igen, volt már ilyen.
2: Előfordul. Tehát a lényeg az, hogy nem csak különféle mozdulatokat tanultok meg, hogy ezt így meg úgy kell csinálni, hanem azt is, hogy egymásra oda kell figyelni, és ezt azt hiszem, hogy a pedagógus dolga is.
3: Segítést is meg kell tanulni nekik, hogy tudjanak asszisztálni, és ennyivel több ez a sporták, az akrobatikus torna, mint egy síma, vagy egyéb sporták. Itt hárman, négyen vannak, ketten. Ha valamelyik romp, mint itt mondta a Panka is, akkor van még egy vagy két lehetőség, hogy helyrehozom a hibát. És ez versenyen is így van, hogy ha egy kis hiba van, gyorsan kell korrigálni, hogy a bírók ne vegyék észre. Mi látjuk, hogy nem ez jönne, de a bírók nem látják, mert nagyon helyesen tudnak korrigálni. És itt az érzelmi kötődés, ezt mondanám, hogy ez tényleg nagyon fontos a egységek között. Mindegy, hogy hányan vannak.
2: Nagyon fontos. És aztán, igen?
3: Pankáról még annyit el kell mondani, hogy ő mondja, hogy szeret ide járni, hogy talpra esett.
2: Az nem baj ebben a sportágban egyébként, hogy
3: valaki talpra esik a végén. Is. Most legutóbb beállt segíteni, mert a négyes nem tudott jönni az egyik kislánya a református iskola családi napjára. Ő beállt nagyon szépen. És helyette megcsinálta a gyakorlatot. Jó volt a pontatlanságok, de hát kinn a szabadba, ingó-bingó talajon, tehát ez nem is kérdéses.
5: Szerintem a Lesi bácsi nagyon jól megcsinálta azt, hogy pont így hárman vagyunk. Na a Flóra is 7 éves vagy 8, én már vagyok 9, 10, úgyhogy szerintem az itt
2: nagyon jó. Nagyon jó, nagyon jó. Egy korosztály is vagytok, de azért már van, aki egy picit már érettebb, és ilyenkor még ebben az életkorban nagyon sokat számít, egy-két év is, egy-két év különbség.
3: Igen, és nem kell valószínű szétszedni őket, mert együtt így mennek fel a junior korosztályban.
2: Így van, pontosan. Nagyon szalad a műsoridőnk. Flóra, milyen érzés volt az, amikor a nyakadba akasztották az aranyérmet?
4: Jó.
2: Hát, na, ezt gondoltam. Erre fogadni mertem volna. Mit éreztél akkor azért, hogy micsoda dolog ez?
4: Megérte a munka.
2: Bizony. Tehát azért dolgozni kell ezért, nem keveset. És akkor ott állni a dobogó tetején, hát azért egy jó dolog, ugye?
4: Igen.
2: Panka, te hogy élted meg ezt a szép érmet?
5: Én majdnem elkezdtem sírni, mert akkor még elsőre mentünk másodikak tettünk, utána harmadikok, ott nagyon nem örültünk, de hogy így a harmadikból elsőt lettünk, el sem bírtam képzelni. Nagyon örömet okozott.
2: Na, hát nem is akármi, hát persze, fú, egy aranyéremmel a nyakban.
3: Föl is van adva a lecke a következő verseny előtt.
2: Egyszer volt ilyenben részem egyébként, tényleg aranyérem volt a nyakamban, egy 500 méteres síkfutás versenyt nyertem meg még általános iskolás koromban, tehát az sem volt semmi, tehát ismerem ezt az érzést, nagyon jó, nagyon-nagyon jó érzés. Na hát tényleg leszalad itt a műsoridőnk, mire készültök most, Laci, mostanában?
3: Az Európa kupára, amelyik jövő hét végétől, 21-től 25-éig tart Balatonfüreden.
2: Na, hát nem ismeretlen a helyszín.
3: Nem.
2: Abszolút nem. Néha nem is mindig a legszebb kontextusban szoktál erről beszélni, de azért gondolom reményekkel utaztok oda is.
3: Igen, hát nem az én érzésem a lényeg, hanem a gyerekeké, hogy ők szeretnek menni a Balatonra, meg szeretnek versenyezni, meg természetesen szeretnének aranyérmeket is nyerni.
2: Na, és azt te is szeretnéd. Természetesen. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek, és itt az országos bajnokságon elért nagyon szép eredményekhez ismét szívből gratulálok, és akkor az Európa kupán pedig akkor hajrá, és nagyon reméljük, hogy onnan is nagyon csillogó szép érmekkel tértek haza. Vendégem volt a két kiváló versenyző, Szeleszky Flóra. Köszönöm szépen, Flóra, hogy eljöttél.
6: Szívesen.
2: És Pankának is, Tóth Pankának is köszönöm szépen.
5: Ezt amúgy szerintem mind a Lassabácsnak a tehetségmagokatnének, hogy így jó fákért, egy ilyen jó kis érmeket.
2: Igen, igen. Hát nagyon nagy mértékben. Én pedig...
3: Nekik is, meg magatoknak is.
2: És én is köszönöm Várdi Lászlónak, hogy elhozta ezt a két kiváló fiatal versenyzőt, és természetesen szívből gratulálok ehhez az eredményekhez még egyszer. Laci, köszönjük szépen, és akkor várjuk az újabb jó híreket a református iskola torna köréből.
3: Köszönjük szépen. Mi jövünk szívesen.
2: Oké, mi meg szívesen várunk.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
1: Reklámot hallottak!
0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Mindenkit várnak a MOVE ingyenes sportolása parkban alkalmak. A nyári szünet előtt még két ingyenes sportfoglalkozáshoz lehet csatlakozni ebben a hónapban az önkormányzat által finanszírozott MOVE program keretein belül. Június 13-án 10 óra 30 perctől köredzés a Gubodi Parkban, június 15-én pedig 18 órától Mediból a Bajcsy-Zsilinszky téren. Mindenkit szeretettel várnak. A Szoboszlai Sztori című könyv bemutatója lesz a mai napon 17 órától a Gáli József sportcsarnokban. A vendég Kikis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok öttusázó, a könyv szerzője. Tehát még egyszer, a Szoboszlai Sztori könyv bemutatója lesz ma 17 órás kezdéssel a Gáli József sportcsarnokban. A Kossuth Múzeum meghívja önöket ma 17 órára Tárgyak és történetek, azok a 60-as évek című időszaki kiállítás megnyitójára. Köszöntőt mond Zakar József múzeumigazgató, a kiállítást megnyitja Reznák Erzsébet történész. A kiállítást egyébként augusztus 23-áig tekinthetik meg Cegléden, a Kossuth Múzeumban.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: kedves hallgatók, már is mutatom, mely slágerrel startol a következő felvonás. A hírek után azonnal játsza Martin Garrix közös ismerősét, a címe Told You So. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Indítsd be a nyarat a Ceglédi Hobbi Áruházban. Vásárolj júniusban 20 000 forint felett, regisztrálj és vidd haza a szuper nyereményt, egy Best Way medencét. Figyelem, törzsvásárlóként nálunk extra esély vár. Júniusban minden egyes vásárlásod után értékes nyereményekkel teli kaparós sorsjegyet kapsz ajándékba. Nálunk a medence és jacuzzi tartozékoktól, az algaölőktől és klórtablettáktól kezdve a kerti locsoláson át a bútorokig és grillekig mindent megtalálsz a szép kerthez és a felhőtlen pihenéshez. Részletek az üzletben. Sorsolás június 30-án. Ne hagyd ki! Hobbi áruház. Cegléd, külső Jászberényi út 1.
4: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 52 62. Új év, új vasudvar érkezett Cegléd-re. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170. Koreában úgy mondják, a jó döntés nem vár holnapig. Ezért most a Tivoli 7 millió 299 ezer forinttól, a Korando 7 millió 999 ezer forinttól, a Torres 9 millió 999 ezer forinttól azonnal készletről elérhető a KGM Zakartól. Minden modellhez akár 7,99% THM finanszírozás igényelhető. A részletekről tájékozódhat a zakarautó.hu weboldalunkon vagy ceglédi márka kereskedésünkben.
5: KGM. Made in Korea.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Tirsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Tirsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Tirsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
6: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
7: Életbe lépett a kötelező migrációs paktum. Soron kívüli vizsgálatot rendeltek el az M1-esen történt halálos balesetek ügyében. Napos szeles idő várható. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Életbe lépett a migrációs paktum, amelynek alkalmazása kötelező az Európai Unió tagállamaiban. Az Európai Bizottság szerint az új szabályok célja, hogy erősítsék az EU külső határainak védelmét, gyorsítsák a menedékkérelmek elbírálását, és igazságosabban osszák el a migrációs nyomásból fakadó terheket a tagállamok között. Az előző magyar kormány elutasította a paktum végrehajtását. Magyar Péter miniszterelnök pedig azt mondta, hogy Magyarországon továbbra sem lesznek illegális migrációk. Az uniós tagállamok Magyarországra akkreditált nagyköveteivel egyeztetett a külügyminiszter. Orbán Anita ismertette a diplomatákkal a kormány külpolitikai céljait. A tárcavezető úgy fogalmazott, sok lehetőség van a kétoldalú kapcsolatokban gazdasági, oktatási, kulturális és innovációs, valamint diplomáciai területen. Felmenőrendszerben kivezeti a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről és megszünteti az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát a kormány, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Landert Judit a döntést azzal indokolta, a kabinet szerint az NKN nem biztosította megfelelő intézményi keret a szak számára. A tárcavezető hozzátette ugyanakkor, hogy azok a hallgatók, akik már megkezdték tanulmányaikat, változatlan feltételek mellett befejezhetik a képzést. Azonnali, soron kívüli vizsgálatot rendelt el a közlekedési és beruházási miniszter az M1-es autópályán történt balesetek ügyében. Vitézi Dávid közölte, a vizsgálatot a jelenleg érvényben lévő forgalomelterelésre tekintettel rendelte el. Hajnalban két baleset is történt az M1-es autópálya elzárt munkaterületén Győr közelében. A terelésben haladó egyik kamion ismeretlen okból áttért a másik sávba, ahol az ott parkoló munkagépekbe csapódott. Később, nem messze a torlódásban egy kis busz belerohant egy teherautóba. A két balesetben összesen 8-an haltak meg. Kiürítették a hamburgi repülőtér tranzitzónáját, miután egy férfi vészjelző gomb megnyomásával bejutott az ellenőrzött területre. A hatóságok azonnal elfogták, veszélyes tárgyat nem találtak nála. Az incidens miatt az utasokat ismét átvizsgálták, a repülőgépekről is leszállították az embereket. Az indulójáratoknál akár 3 órás késések is lehetnek. Minden eddiginél több csapat vesz részt idén a Tiszatavi Petkupán. Duró Viktória főszervező a Kossuth Rádióban elmondta, vasárnapig 22 hajóval több mint 300-an gyűjtik a folyóból a szemetet.
2: Az időjárásról.
7: Szombaton nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, csak elszórtan lehet kisebb eső. Éjszaka 9-14, délután 22-27 fok várható.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek. A 38-as és a 40-es kilométer között mindkét oldalon minden sáv járható, de a patkán alkalmanként a leálló sávon dolgoznak, figyeljenek az ott dolgozókra. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le is felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között hídépítők dolgoznak, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Kecskemét és Lajosmise között is felújítanak egy hidat, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sáverhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Felé Balázscsa és Szatymasz között felújítják a burkolatot, a 146-os és a 149-es kilométer között a külső és a leálló sávot lezárták, és csak a belső sávon halad a forgalom. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a kamion tilalom június 13-án szombaton 22 órától június 14-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
2: Indulja egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elárulom, hogy melyik patika az ügyeletes a mai napon. A Sulek gyógyszertár az. A Kőrösi út 51 szám alatt találják. Két telefonszáma van a gyógyszertárnak, az egyik az az 500-603, a másik pedig a 0630-531-8678. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika, a Sulek gyógyszertár, a Kőrösi út 51 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
4: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
5: Eladnád az ingatlanod?
6: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
5: Bugár Zsanettet.
6: Miért pont őt?
5: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
6: A felkészítésben is segít.
5: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
6: És a kötelező papírok?
5: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamosbiztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
6: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
4: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620-288-9594.
6: Ti hova mentek idén nyaralni?
5: Ahova csak akarunk.
6: Jó, de mégis melyik hotelbe?
5: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
6: Komolyan? És honnan szereztetek?
5: Itt Cegléden az Open Campers-től.
4: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba! Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
0: Reklámot hallottak.
7: FM 92.5
0: Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Mindenkit várnak a MOVE ingyenes sportolása parkban alkalmak. A nyári szünet előtt még két ingyenes sportfoglalkozáshoz lehet csatlakozni ebben a hónapban az önkormányzat által finanszírozott MOVE program keretein belül. Június 13-án 10 óra 30 perctől köredzés a Gubodi Parkban, június 15-én pedig 18 órától Mediból a Bajcsy-Zsilinszky téren. Mindenkit szeretettel várnak. A Szoboszlai Sztori című könyv bemutatója lesz a mai napon 17 órától a Gáli József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok öttusázó, a könyv szerzője. Tehát még egyszer, a Szoboszlai Sztori könyv bemutatója lesz ma 17 órás kezdéssel a Gáli József sportcsarnokban. A Kossuth Múzeum meghívja önöket ma 17 órára Tárgyak és történetek, azok a 60-as évek című időszaki kiállítás megnyitójára. Köszöntőt mond Zakar József múzeumigazgató, a kiállítást megnyitja Reznák Erzsébet történész. A kiállítást egyébként augusztus 23-áig tekinthetik meg Cegléden, a Kossuth Múzeumban. Újra lesz Laska Fesztivál Cegléden, június 13-án és 14-én a fürdőúton a jól megszokott módon. 9 órakor kezdődik a Laska főző verseny. A kis színpadon 10 órától Tom Petty gyermekkoncertjét láthatják, hallhatják a fiatalok. Aztán 15 órától Albert és a bemutatkozik, először a Kicsik és Nagyok műsorát láthatják, utána pedig jön a Gerje Parti fúvó zenekar koncertje. Majd 18 órától a színpadon az Oti Akusztik, 20 óra 30 perc a Bob on the Bass, 22 óra 45 perccel pedig az Orange Crush zenéle gyár ilyen tribute zenekarról van szó. A nagy színpadon 13 óra 30 perctől átadják a város boradíját, 14 órakor jön majd a főzőverseny eredményhirdetése, 16 órától egy kis délutáni chill Chris Lay-jel, 17 óra 30 perctől a színpadon az X-faktorból megismert Éberkóma, 19 óra 30 perckor pedig Fuchs Benjamin zenél, az én drága Filó testvérem, 21 óra 30 perctől Horváth Tamás énekel, és itt még nincs vége a sztorinak, 23 óra 45 perctől a színpadon Jerry, ő pörgeti majd a lemezeket, majd 0 óra 45 perctől a színpadon a Stadium X, 1 óra 45 perctől pedig Madlen Guszti zenél. Vasárnap június 14-én 10 órakor kezdődik a sétány, 10 órától szintén a Baba Konyha, az erdei színpadon 10 órától Buborék Show, 11 órától Kalapja Kap gyermekkoncert, a kis színpadon 13 órától a sétány eredményhirdetése lesz, 14 órától a színpadon a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület, majd 17 óra 15 perctől Szaxisok és a Fúzió Gaspel, a Hernádi Band pedig 19.45-től zenél. A nagy színpadon este fél héttől Bongor koncert, 21 órától pedig Báj Alex és a Slepp a színpadon, sajnos Nagy Bogi nélkül. Ingyenes laskajárat viszi a rajongókat, érdeklődőket, tehát a fürdőútra. Június 13-án, 14-én Laska Fesztivál Cegléden. Mindenkit szeretettel várnak.
0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is folytatjuk, kedves hallgatók, a lapszemlével itt a 92-től egészen pontosan a borsonline.hu oldalról ajánlok olvasni való. Jennifer Lopez ma a világ egyik legismertebb előadója, de a hírnévhez vezető út korán sem volt olyan csillogó, mint ami ennek kívülről tűnt. J.Lo elárulta, hogy a hirtelen jött ismertség pánikrohamokat váltott ki nála, és hosszú időbe telt, mire megtanult együtt élni azzal, hogy többé nem élhet névtelen, hétköznapi életet. Jennifer Lopez már a 90-es évek közepén is dolgozott a szórakoztató iparban, ám az igazi áttörést az 1997-ben bemutatott Selena című életrajzi film hozta meg számára. A film siker egyik napról a másikra országosan ismert sztárrá tette. A hirtelen jött népszerűség azonban olyan kihívásokkal járt, melyekre nem volt felkészülve, és ettől teljesen összeomlott. Ezt követően Jennifer Lopez-t pánikrohamok kezdték gyötörni, melyeket hosszú éveken keresztül nem tudott kezelni. A munkahelyi románc sztárja a legutóbbi interjúban felidézett egy emlékezetes esetet, amikor egy bolt felé sétált, és idegenek kiabálni kezdték a nevét. Először megijedt, mert nem értette, mi történik körülötte. Később rájött, hogy az emberek egyszerűen csak felismerték a filmből, és rajongóként szerettek volna találkozni vele. Jennifer Lopezben ekkor tudatosult először, hogy az élete végérvényesen megváltozott. Többé nem sétálhatott végig észrevétlenül az utcán, és elveszítette azt a szabadságot, melyet eddig természetesnek vett. Ez a felismerés olyan erős szorongást váltott ki belőle, hogy pánikrohamok jelentkeztek nála. A színésznő bevallotta, hogy a legnehezebb nem is maga a figyelem volt, hanem annak tudata, hogy nincs visszaút. Úgy érezte, egy olyan világba lépett be, melyből már nem tud kilépni, és ez komoly lelki terhet rótt rá. Emlékszem, hogy hazamentem a lakásomba, és rájöttem, hogy megváltozott az életem. Már nem voltam névtelen, és pánikrohamok gyötörtek. Ez a gondolat, és az, hogy ezt nem tudtam visszafordítani, rettenetesen megrémített. Végül színészek és más filmes szakemberek segítségével sikerült túljutnia a lelki nehézségein. Rájött, hogy nincs egyedül az érzéseivel, és sok híres kollégája már átment hasonló időszakon. Ezek a tapasztalatok pedig segítettek neki abban, hogy fokozatosan megértse és kezelje a szorongást. Jennifer Lopez a gondolkodásmódját is átalakította, ahelyett, hogy kizárólag a hírnév negatív oldalára koncentrált volna, elkezdett arra összpontosítani, hogy valóra váltotta gyermekkori álmait. Ez a hozzáállás pedig jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy végül leküzdje a szorongásait. Jennifer Lopezzel is foglalkozik a borsonline.hu felület. Itt a 92-tön a Cegléd Rádióban pedig mi azonnal folytatjuk a kiváló slágerekkel, a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Azonnal folytatjuk, kedves hallgatók, a lapszemlét a nemzetisport.hu oldalon. A papírformát érvényesítve 2-0-ra megnyerte a 23. labdarúgó világbajnokság első mérkőzését a szerény teljesítmény nyújtó dél-afrikai válogatott ellen a társházigazda Mexikó, melynek 8. VB nyitányán ez volt az első győzelme. Dél-Korea és Csehország is találkozott egymással hajnalban, a szünet után az európai csapat szerezte meg a vezetést, de a távol-keleti válogatott fordított, és 2-1-re megnyerte a mérkőzést. Erről is ír, vagy ezekről a mérkőzésekről is ír a nemzetisport.hu oldal. Lamine Yamal a kiszámíthatatlanságot és a ragyogást hozza el a tornára. Az Egyesült Államokból adott interjút a lapnak Fernando Sánchez Tavero, aki szerint Spanyolországnak minden esélye megvan, hogy 2010 után ismét világbajnok legyen. A tekintélyes újságírója Lamine Yamalról, valamint a csapat erős és gyenge pontjáról is beszélt Judy Ádámnak, ezt is olvashatják a sportoldalon. Theo Hernández azt nyilatkozta, mindig jobban szerettem támadni, mint védekezni. Hernández a spanyol ASZ-nak adott interjút a világbajnokság kapcsán, melyben beszélt a szaudi idényéről, Franciaország VB esélyeiről és Kylian Mbappéről is. Judy Ádám szintén ír erről a játékosról, illetve ezekről a játékosokról. Szélig Viktor sportigazgatóként csatlakozik az új milánói klubhoz. Az ICHL-hez a következő idényben csatlakozó Milánó bejelentette, hogy a Fehérvárról tavasszal távozó Szélig Viktor tölti be a sportigazgatói pozíciót. Az új lehetőség kihívásairól nyilatkozott Beke Zsombornak az ismét az osztrák központú hoki ligában dolgozó sportvezető. 6 méteres rúdugrók a Gyula István Memoriálon. Újabb ügyességi számokban jelentette be sztárindulóit a Gyula István Memoriál, az atlétikai magyar nagydíj szervező csapata. Szendrei Zoltán háttéranyagát olvashatják erről is a nemzetisport.hu oldalon és az újságformátumban is.
0: Következzen egy friss dal! Itt a

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
3: Budmill nem csak egy márka, életérzés. Táskák, ruhák, kiegészítők. Miért hordj Budmill termékeket? Mert kényelmesek, mert tartósak, mert jól néznek ki. És mert nem akarsz tucat lenni. És hogy hol? Cegléden, csak az AFK munkaruházati Kft-nél. Kender utca 27. Folyamatosan bővülő kínálattal várunk. Ne csak nézd, viseld is. Budmill. Csapd le a legújabb darabokra.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
6: Minőségi szódavíz. Ez az üzenet. Válassza a Lukács szikvízüzemet.
7: Szóda. Tisztított víz. Lukács szikvíz.
8: A tőlünk rendelt gépből jéghideg vagy akár tűzforró vizet is csurgathat poharába.
7: És pont kellemeset is. Lukács szikvíz. Cegléd, Fecskeköz 5.
6: Ez ám a szóda. Kéne még pár tétel, vétel.
4: Bátorság minden falatban. A kutyád mindig melletted áll, te pedig a legjobbat akarod neki. Ezért született a Bravery Super Premium egyfehérjés táp tiszta, átlátható, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Segíti az érzékeny emésztést, támogatja a vitalitást és tele van energiával a közös kalandokhoz. Adj neki olyan eledelt, ami mögött valódi minőség áll. Bravery, mert a bátorság belülről fakad. Várunk a Herceg Kis Állat eledelben. Cegléd, Alszegi út 50.
9: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Körösi út 16.
10: Június 20-án nyílt nap az Infineonban. Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. A háttér, ami működteti a világot. Megnézed belülről? Az Infineon Technologies Cegléd Kft. Nyílt napot szervez leendő kollégái számára. Benne vagy? Gyere el te is június 20-án! Nyílt nap kukacinfineon.com.
1: Reklámot hallottak! Cegléd Rádió!

0: hallgatók, mindjárt folytatjuk a Ceglédia kedvenc dalaival, előtt azonban elmondom, mi lesz a következő napokban. Már ami az időjárást illeti, holnap tehát szombaton hosszabb, rövidebb időre mindenhol kisüt a nap, de az időnként megnövekvő gomoly felhőkből helyenként futózápor, esetleg zivatar kialakulhat. A nyugati észak-nyugati szeles sokfelé kísérik majd élénk, egyes tájainkon erős lökések. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 7 és 15 fok között alakul, majd délutánra 22 és 28 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap gyakran zavarják majd felhők a napsütés, és egy hidegfront hatására több felé előfordulhatnak záporok, zivatarok. A jelenlegi számítások szerint naposabb, szárazabb időre az északi és az északkeleti tájokon van kilátás. Sokfelé lesz élénk, erős, néhol viharos a nyugati észak-nyugati szél. Kora reggel 8-16 fokot mérhetünk, a legmelegebb órákban 22 és 30 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Hétfőn változóan felhős napos időben lesz részünk, és helyenként átmeneti jelleggel zápor, zivatar is kialakulhat. Az ország több részén is élénk, erős lesz a nyugatias irányú szél, hajnalban 7 és 16 fok közötti minimumokra számíthatunk, majd napközben 20 és 27 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével. Változ

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék. A kirakósból csak

0: Mutatom, kedves hallgatók, mivel indul a délutáni műszak következő egy óra osszája. A Turn the Lights Off című közös ismerőst játszom, azonnal a hírek után maradjanak velem, jó rádiózást!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Europetrol Cegléd. Prémium benzin. Alapáron. Mert a legjobb üzemanyagot nem csak a luxusautóknak tartogatjuk.
4: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén, a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen, a mentőállomással szemben. Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 5262. Gumicsere, defekt. Ne várj a sorban! A ceglédi mobil gumis házhoz megy. Szezonális gumicsere, defektjavítás 024-ben, ott, ahol neked kényelmes. Otthon, munkahelyen, időveszteség nélkül, cégeknek és magánszemélyeknek. Hívd most 0630 667 6622. Még egyszer mondom, 0630 667 6622. Ceglédi mobil gumis, amikor a megoldás gurul hozzád.
2: Reklámot hallottak.
1: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek. A 38-as és a 40-es kilométer között mindkét oldalon minden sáv járható, de a patkán alkalmanként a leálló sávon dolgoznak, figyeljenek az ott dolgozókra. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le is felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között hídépítők dolgoznak. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Kecskemét és Lajosmise között is felújítanak egy hidat, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Röszke felé Balázscsa és Szatymasz között felújítják a burkolatot, a 146-os és a 149-es kilométer között a külső és a leálló sávot lezárták, és csak a belső sávon halad a forgalom. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádium. Jó, ha tudják, a kamion tilalom június 13-án szombaton 22 órától június 14-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Millás délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Még ebben a szűk 60 percben és a következő felvonásban Süveges András, utána jön Szatmári Gábor Szatyi, őt követi Vörös Nándi. Most meg szépen sorban jönnek egymás után a dalok, nem sokára pedig a mai nappal foglalkozok, azaz június 12-ével, ezért is maradjanak velem.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elárulom, hogy melyik patika az ügyeletes a mai napon. A Suleg gyógyszertár az. A Kőrösi út 51 szám alatt találják. Két telefonszáma van a gyógyszertárnak. Az egyik az az 500-603, a másik pedig a 0630-531-8678. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika, a Suleg gyógyszertár, a Kőrösi út 51 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külsőkátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
3: Igen, Feringatlan, Cegléd első közvetítője.
5: Már 30 éve.
3: Januártól online közvetítés, értékbecslés, jogi műszaki tanácsadás. Itt érdemes. 20-330-6553 www.feringatlan.hu. Az ikonikus Kia Sportage a megszokott letisztult formavilággal, kifinomultsággal és egy igazán kedvező ajánlattal várja Önt. Akár 0%-os THMS finanszírozással a gondtalan indulásért. Vagy emelje a kényelmet a következő szintre az

0: ajándékautomataváltóval. Most a limitált Essence modell 9.990.000 forinttól lehet az öné. Az ajánlatok nem összevonhatók, a részletekről tájékozódjon Ceglédi márka kereskedésünkben.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Reklámot hallottak. Ceglédi Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Mindenkit várnak a MOVE ingyenes sportolása parkban alkalmak. A nyári szünet előtt még két ingyenes sportfoglalkozáshoz lehet csatlakozni ebben a hónapban az önkormányzat által finanszírozott MOVE program keretein belül. Június 13-án 10 óra 30 perctől köredzés a Húbody Parkban, június 15-én pedig 18 órától Mediból a Bajcsy-Zsilinszky téren. Mindenkit szeretettel várnak. A Szoboszlai Sztori című könyv bemutatója lesz a mai napon 17 órától a Gáli József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok öttusázó, a könyv szerzője. Tehát még egyszer, a Szoboszlai Sztori könyv bemutatója lesz ma 17 órás kezdéssel a Gáli József sportcsarnokban. A Kossuth Múzeum meghívja önöket ma 17 órára Tárgyak és történetek, azok a 60-as évek című időszaki kiállítás megnyitójára. Köszöntőt mond Zakar József múzeumigazgató, a kiállítást megnyitja Reznák Erzsébet történész. A kiállítást egyébként augusztus 23-áig tekinthetik meg Cegléden, a Kossuth Múzeumban. Újra lesz Laska Fesztivál Cegléden, június 13-án és 14-én a Fürdő úton a jól megszokott módon. 9 órakor kezdődik a Laska főző verseny. A kis színpadon 10 órától Tom Petty gyermekkoncertjét láthatják, hallatják a fiatalok. Aztán 15 órától Albert Ésta bemutatkozik, először a Kicsik és Nagyok műsorát láthatják, utána pedig jön a Gerje Parti fúvó zenekar koncertje. Majd 18 órától a színpadon az Oti Akusztik, 20 óra 30 perc Bob on the Bass, 22 óra 45 perccel pedig az Orange Crush zenéle gyáriem tribute zenekarról van szó. A nagy színpadon 13 óra 30 perctől átadják a város boradíját, 14 órakor jön majd a főzőverseny eredményhirdetése, 16 órától egy kis délutáni chill Chris Lay-jel, 17 óra 30 perctől a színpadon az X-Faktorból megismert Éberkóma, 19 óra 30 perckor pedig Fuchs Benjamin zenél, azért drága Filó testvérem, 21 óra 30 perctől Horváth Tamás énekel, és itt még nincs vége a sztorinak, 23 óra 45 perctől a színpadon Jerry, ő pörgeti majd a lemezeket, majd 0 óra 45 perctől a színpadon a Stadium X, 1 óra 45 perctől pedig Madlen Guszti zenél. Vasárnap június 14-én 10 órakor kezdődik a sétány, 10 órától szintén a Baba Konyha, az erdei színpadon 10 órától Buborék Show, 11 órától Kalapja Kap gyermekkoncert, a kis színpadon 13 órától a sétány eredményhirdetése lesz, 14 órától a színpadon a Ceglédi Magyar Nóta Egyesület, majd 17 óra 15 perctől Saxi Shock és a Fúzió Gaspel, a Hernádi Band pedig 19.45-től zenél. A nagy színpadon este fél héttől Bongor koncert, 21 órától pedig Bája Alex és a Slepp a színpadon, sajnos Nagy Bogi nélkül. Ingyenes laskajárat viszi a rajongókat, érdeklődőket, tehát a Fürdő útra, június 13-án, 14-én Laska Fesztivál Cegléden. Mindenkit szeretettel várnak.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: Kedves hallgatók, június 12-e van, a mai napon a villők ünnepe lehetnek, de köszönthetik hallgatók János és Leó nevű ismerőseiket is. A villő új keletű névalkotás Kodály Zoltán 1925-ben szerzett gyermekkórusra írt műve címe nyomán. A villő szó a régi magyar tavaszi téltemető népszokás, a villőzés során énekelt versekben fordul elő. Villőzéskor a Zobor-vidéken, Nyitra környékén feldíszített zöld fűszvágakkal járták be a lányok a falut. A szó a latin villus szóból ered, ennek jelentése lomb, a szlovák villa szó jelentése tündér. Bármi is legyen az igazság, mi nagy tisztelettel és szeretettel nagyon sok boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Most zenélünk, illetve jön egy zene, aztán pedig érkezek vissza születésnapot zenészekkel, zenei évfordulókkal. Maradjanak velem!
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk! FM 92.5 Cegléd Rádió.

Sziasztok, már is folytatjuk születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal itt a 92.5-ön a Cegléd Rádióban. 61 éve a Beatles tagjai, MBE, szép magyarosan szólva, érdemrendet kaptak II. Erzsébet angol királynőtől. 85 éve született Chick Corea, amerikai jazz zongorista, szintetizátoros és zeneszerző. 83 éve látta meg a napvilágot, sajnos már nem lehet köztünk, Benkő László Kossuth és Liszt Ferenc díjas zenész, billentyű zeneszerző, ugye az Omega zenekar tagja volt. Középiskolás korában kezdett zenélni, rövid ideig tagja volt a Benkő Dixieland Bandnek, majd a Profit együttesben játszott, amely az Omega egyik elődjének tekinthető. Az Omega fennállását 1962. szeptember 23-ától számítják. Az együttes első évtizedében Benkő szerepköre többször változott, kezdetben zongorán játszott, majd orgonán. 1968-tól Presser Gábor személyében másik billentyűse lett az együttesnek, ekkor Benkő többféle hangszeren játszott, például furuján, trombitán, citerán, és még sorolhatnánk. Koncerteken zongorázott is az orgonán játszó Presser mellett. A kezdett években, amikor nyugati slágereket dolgoztak fel, még sokszor énekelt, később az Omega saját szerzeményei közül a Rózsafák és a Vasárnap című dalokat. Presser távozása után viszont kizárólag billentyűs hangszereken játszott. Az Omega következik Benkő László tiszteletére. Cegléd Rádió.

0: Folytatjuk azonnal itt a 92-től születésnapos énekessel, 47 éves ugyanis a mai napon Gáspár László. Részt vett annak idején nagyon régen egy jazzzenekar alapításában. A formációban a basszusgitározás mellett énekelt is. Különböző rendezvényeken léptek fel Nógrád megyében és Budapesten. A zenekar felbomlása után a helyi gospel kórusban énekelt. 1995-96-ban a Ki mit tudon indult, közvetlenül a televíziós döntők előtt esett ki a műsorból. A kifutó kettő válogatóján tovább jutott, előadásával lenyűgözte a zsűrit, azonban a műsor megszűnése miatt a várva várt sikerek elmaradtak. Az üstökös tehetségkutató verseny sem hozta meg számára az áttörést, ezért úgy döntött, hogy az éneklést abbaadja. 2003-ban családja unszolására indult a Kampona tehetségkutató énekversenyen, melyen harmadik helyezést ért el, és külön díjat kapott. Augusztusban nevezett be a TV2 Megasztár az Év hangja című versenyében, hát itt jön a lényeg, ugye, harmadik helyen végzett, s elnyert a megtisztelő 2004 legjobb férfi hangja címet. A verseny hónapokon át zajlott, eközben Laci országos ismertségre és hatalmas rajongó táborra tett szert. Na, ez azóta sem változott meg. Természetesen a 47 éves Gáspár László énekel azonnal itt a Cegléd Rádióban.
1: Cegléd Rádió FM

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is, hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is, két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
4: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
5: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
6: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
7: Megbízható teherautó szerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautó szerelésben jártas munkatársat keres. Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha Ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, Ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot.
3: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak, női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26.000 forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat vasárnap 8-tól 12 óráig.
1: Reklámot hallottak.
8: Kedves hallgatók, még egy nevet meg kell említenünk. 73 éve született Slamovics István rockzenész, gitáros, egykor az Edda együttes tagja és számos dal társszerzője. Már fiatal korától kezdve nagy érdeklődést tanúsított a zene iránt. Első ismertebb együttese a Luv együttes volt, a Sajó Szentpéteri Kultúrház támogatta a zenekart. Slamu basszus gitározott, a bátyja Tibor volt a szólógitáros, majd 1971 nyarán Tibor katonai behívója miatt kezdett el szólógitározni, bármint Slamu. Későbbi sikeres együttese a Kőtörő volt, amely a Képzelt Report egy amerikai popfesztivál című musical Miskolci Nemzeti Színház által bemutatott adaptációjának élő zenei hátterét adta. A Kőtörő után főleg heavy metal stílusban próbálkozó Wanderers következett, melyen azonban nem sikerült sikereket elérniük. 1977-ben Pataki Attila meghívta az akkoriban alakuló miskolci csapatba az Edda együttesbe, később Edda művek. Az együttesnek 6 éven keresztül volt tagja, 77-től 83-ig. A Slamovics által írt dalok messze menőkig meghatározták a zenekar hangzásvilágát, és a mai napig népszerűek. 1983-ban a Pataki Attila és Lamovics között kialakuló, főleg zenei kérdésekkel kapcsolatos nézetkülönbség oda vezetett, hogy az Edda művek akkori formációja feloszlott, egy búcsú koncerttel ünnepelve az addigi sikereket, megint más kérdés, hogy utána újra elkezdtek zenélni évekkel később, de ma nem a régi Eddával, hanem a születésnapossal foglalkozunk, Slamovics Istvánnal, őt is Isten éltesse sokáig, na meg azért persze Edda dalt játszok, amihez azért elég sok köze van a mi születésnaposunknak.
1: Cegléd Rádió.

0: kedves hallgatók, mindjárt folytatjuk a Ceglédia kedvenc dalaival, előtt azonban elmondom, mi lesz a következő napokban. Már ami az időjárást illeti, holnap tehát szombaton hosszabb, rövidebb időre mindenhol kisüt a nap, de az időnként megnövekvő gomoly felhőkből helyenként futózápor, esetleg zivatar kialakulhat. A nyugati észak-nyugati szele sokfelé kísérik majd élénk, egyes tájainkon erős lökések. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 7 és 15 fok között alakul, majd délutánra 22 és 28 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap gyakran zavarják majd felhők a napsütést, és egy hidegfront hatására több felé előfordulhatnak záporok, zivatarok. A jelenlegi számítások szerint naposabb, szárazabb időre az északi és az északkeleti tájokon van kilátás. Sokfelé lesz élénk, erős, néhol viharos a nyugati észak-nyugati szél. Kora reggel 8-16 fokot mérhetünk, a legmelegebb órákban 22 és 30 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Hétfőn változóan felhős napos időben lesz részünk, és helyenként átmeneti jelleggel zápor, zivatar is kialakulhat. Az ország több részén is élénk, erős lesz a nyugatias irányú szél, hajnalban 7 és 16 fok közötti minimumokra számíthatunk, majd napközben 20 és 27 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk.
1: Cegléd Rádió.

0: Mutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a következő egy óra hossza. És James Arthur közösét játszom, címe Work With My Love. Ez is szól majd hamarosan, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Van egy közös nyelv, amit kutya és macska is beszél, a finom falatoké. Az MIT hisz abban, hogy minden kedvenc családtag. Legyen egy energikus kutya, vagy egy szelíd kis cica, az MIT prémium receptúrái támogatják az egészséges emésztést, a szép szőrzetet és a nyugodt, boldog mindennapokat. MIT, ahol a teli pocak egyenlő, békés otthon. Látogass el a Herceg kis állateledelbe, Cegléd Alszegi út 59, és válogass kutyád vagy cicád igényeihez illő MIT tápok közül.
4: Jaj, úgy megéheztem.
5: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
4: Egy gyrosz.
5: Pont egy gyrosz?
4: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
6: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
5: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
4: Pont mi nem mennénk be.
7: Te tudod, mi kell ahhoz, hogy az energia akadálytalanul célba érjen? Mi igen, a Ganz Electricnél transformátorokat gyártunk, és most téged keresünk. Ha rendelkezel középfokú végzettséggel és kiszámítható jövőt, korrekt fizetést és bónusz szeretnél, akkor jelentkezz toborzónapunkra te is. Az időpontokat keresd a Ganz Electric Facebook oldalán.
1: Reklámot hallottak. Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek. A 38-as és a 40-es kilométer között mindkét oldalon minden sáv járható, de a patkán alkalmanként a leálló sávon dolgoznak, figyeljenek az ott dolgozókra. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le is felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km per órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között hídépítők dolgoznak. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Kecskemét és Lajos Mise között is felújítanak egy hidat. A 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Röszke felé Balázscsa és Szatymasz között felújítják a burkolatot, a 146-os és a 149-es kilométer között a külső és a leálló sávot lezárták, és csak a belső sávon halad a forgalom. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a kamion tilalom június 13-án szombaton 22 órától június 14-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Süveges András, már ebben a szűk 60 percben most kivételesen nem az enyém lesz a főszerep, hanem Szatmári Gábor és vendégé, mindjárt jön egy beszélgetés, a téma sport, leginkább foci részletek hamarosan, tartsanak velünk!

0: tartani. Ahogy Albert Tirsán, úgy Cegléden is, hétfőn délután 13:30-tól 14:00, kettől péntekig 9:30-tól 17:00, szombaton 8:30-tól 16:00 várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika, Albert Tirsa mellett Cegléden is, két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Tirsa, Gabainé Optika.
1: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
4: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
5: Tiszta barf, tiszta egészség. Válts a természetesre. Válaszd a barfot. Tudtad, hogy a nyers etetéssel kedvenced energikusabb, egészségesebb és fittebb lehet, mint valaha? A Fotófalat barfszaküzlet elhozta neked, de főként kisebb vagy nagyobb kutyusodnak a legkiválóbb márkákat. Cegléden a legjobb választás a Fotófalat. Várunk a Pesti út 12 szám alatt, hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton pedig reggel 8-tól délig. Fotófalat barfszaküzlet, mert az egészség kedvenced tányérjánál kezdődik.
4: Szalonzene a moziban. Igen, és már nem is először. Ne szalaszd el a Ceglédi Szalonzenekar újabb, különleges élőzenei előadását. Várunk június 30-án kedden. Zenei alkotóközösségünk megújult formációval, kiváló muzsikusokkal, különleges szólókkal és felejthetetlen koncertélménnyel vár. Fedezd fel Cegléd egyik kiemelkedő kulturális eseményét. A helyek száma korlátozott, ezért érdemes mielőbb jegyet váltani. Találkozzunk június 30-án a George Pál Filmszínházban. További információk és jegyvásárlás a Ceglédi moziban, a Szalonzenekar Cegléd Facebook oldalán és a Trombitás Mátyás Facebook oldalon.
6: Reklámot hallottak!

0: Kedves hallgatók, ahogy ígértem, már is egy beszélgetéssel folytatjuk a téma labdarúgás. A riporter Szatmári Gábor.
1: Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. 92.5.
2: Kedves hallgatók, a következő percek témája tehát labdarúgás lesz, és ha labdarúgás és Cegléd, akkor gondolnunk kell bizony az utánpótlásra is. Az utánpótlás dolgairól pedig leginkább a CVSE utánpótlás szakmai vezetőjével, Széchenyi Mártonnal szoktunk beszélgetni. Tesszük ezt most is, hiszen hál' Istennek itt van a stúdióban. Szervusz Marci, köszöntelek.
3: Szia Szatyi, üdvözlöm a rádió hallgatókat.
2: De ha most nem az utánpótlásra gondolok, hanem már az érett focistákra, az utóbbi meccseket, azért nézted a válogatott meccseket, gondolom.
3: Természetesen. Ugye? Tegnapi Schäfer góllal lehet álmodni.
2: Hű, hát amikor még 1-0-ra vezetett az ellenfél, ugye akkor egy kicsit izgulhattunk, de azért aztán megoldódott a helyzet.
3: Igen, a Rossi mester is mondta, ugye, hogy belealudtunk az elejébe, de ott a fél időben az egy komoly fejmosás történt, ahogy hallottam, úgyhogy, de hát az eredmény az hülyen tükrözi egyébként. Igen. Ez valószínűleg így is történt.
2: Hát azért az a 3-1 az elég meggyőző fölé valóban. Igen, igen. Na, ez nagyon tetszett nekem. A finnek elleni meccs után írtam ki egyébként a Facebookra, hogy finn ugor 1-2.
3: Amolyan szatyis humorral, ahogy nézem a Facebook oldaladat.
2: Úgy többeknek tetszett, hál' Istennek, igen. Na, szóval velük meg így jártunk. Na, a lényeg az, hogy nyilván a gyerekek is figyelik ezeket a meccseket,
3: hát, hogyha,
2: ha szeretik a focit, már pedig azért fociznak, mert szeretik a focit, és most közeleg egy jeles megmérettetés, méghozzá egy úgynevezett rájátszás, teljes hivatalos nevén, hogy is van.
3: Igen,
2: ez?
3: Ez az MLS regionális U16 alapcsoportjának rájátszás második mérkőzése.
2: Igen, és ezzel műsoridőnk végére értünk. Igen. Na, szóval ez a lényeg, hogy az U16-osoknak most egy komoly hétvégéjük lesz, ugye?
3: Így van, bizony. Erről annyit érdemes tudni, és ugye ezért is vagyok itt, hogy ezt egy picit beharangozzam, hogy az első mérkőzésen 3-2-re sikerült győznünk, egyébként Szabó, no, Mózes és Vég góljaival. Egy gólos előnnyel
2: gratulálunk nekik.
3: Tudjuk ezt így várni, ezt a második fordulót.
2: Igen.
3: Ennek az a tétje, hogy az U16-os alapcsoportból a kiemelt U17-es csoportba juthatunk. Ha emlékeznek a kedves hallgatók, akkor 2 éve meghirdettünk egy hasonló rájátszás döntőt.
2: Igen.
3: És egyébként ott félháznál kicsit többen, egy 500 ember kilátogatott.
2: Az már látszik.
3: Szenzációs hangulat volt. Én azt kérem most itt a hallgatóktól, hogy jöjjenek ki szurkolni szombaton 14 órakor ennek a remek kis alakulatnak. Megnyerték a bajnokságot, rúgtak 140 gólt egyébként, amiből egyébként 50-et Szabó Flóri jegyzett. 50 gólos támadónk van. 16 évesen, én nagyon remélem, hogy jövőre már a felnőttben is találkozunk vele.
2: Hát bizony.
3: De most aztán megcsillogtathatja a tehetségét. Nagyon bízunk benne. Az egész csapatban természetesen az vezetőedző Ványi Zsolt alakulata, ugyanúgy, ahogy ez 2 évvel ezelőtt is történt.
2: Igen, igen.
3: Az is egy nagyon izgalmas meccs volt. Én azt gondolom, hogy ez sem lesz kevésbé izgalmas, és amit ígérhetünk, így a CVSE család és a labdarúgó szakosztály, hogy mi ott leszünk, szurkolunk, mindent beleadunk. Nagyon bízom benne, hogy sikerül kiharcolni ismét a feljutást. De ez egy teltház, ez egy olyan motivációt és olyan élményt biztosíthat a gyerekek számára,
2: hogyne,
3: amit én azt gondolom, mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy töltsük meg azt a stadiont, 800 férőhelyes, tehát igen, van hely bőven, jöjjenek. Lesznek CVS-e sapkák kisorsolva, a fél időben lesz játékra lehetőség,
2: no,
3: lehívom a nézőtérről azokat, akiknek játszani van kedve abban a 15 percben, rágurítunk a vonalra, az oldalvonalra, a legközelebbi, akinek sikerül odagurítani, az kap tőlem egy sapkát, vagy tőlünk, úgyhogy lesznek izgalmak, én úgy tudom, hogy készülünk füstbombákkal is, a tűzijátékot nem merem beharangozni, de talán mint a háttérben készülünk.
2: Még az sem kizárt,
3: úgyhogy nagyon-nagyon jó hangulat várható, és ugye ott lesz a Laska Fesztivál este, tehát ez egy előzményprogramnak nagyon jó, hogy 14 órakor kijönnek a kedves szurkolók.
2: 13-án szombaton,
3: igen,
2: 14 órakor, délután 2-kor kezdődik, tehát majd
3: így
2: ez
3: van,
2: a mérkőzés.
3: Ez nagyjából 4-kor véget fog érni, onnan pedig utcán neki mehetünk kulizni.
2: És ünnepelni.
3: Nagyon bízunk benne.
2: Lehetőleg ünnepelni. Hát egyéb aktuálatások is vannak, hiszen nem csak U16 van, hanem azért van más korosztály is. A többi korosztályon mi a helyzet mostanában?
3: Igen, hogyha egy picit lejjebb tekint, akkor az U11-es csapatunk az egy ilyen torna sorozaton vesz részt, gyakorlatilag a júniust azt egy az egyben lefoglalták, ugye a negyedik Cegléd Cupon harmadik helyezést értek el, itt május 31. június 1-én, utána a következő héten a Balaton Trofira látogattunk, ahol olyan csapatokkal találkoztunk, mint például a Légia Varsó, vagy a Bromopoly Karna, ez egy svéd csapat, de a svédeknél én utána néztem, ez a harmadik legnagyobb akadémia.
2: Az igen.
3: De ők nyerték végül a tornát, és döntőt játszottunk velük. Egyébként a csoportban 3-2-re kaptunk ki, de ott is 2-2 volt sokáig az állás. A döntő pedig 0-0-al ért véget, és büntetőkkel maradtunk alul. Tehát azt tudom mondani, hogy olyan
2: szép helytállás volt.
3: Megint egy fantasztikus helytállásról beszélünk. Most ezen a héten Pándorban voltunk, Ausztriában. Az is a kapcsolatépítésekről is szól. Ott ugyan a 9. helyezést értük el, de ezt 24 csapatból, tehát a mezőny elejéhez tartoztunk. Igen. Abszolút. Ott is a Mattersburgot egyébként, aki első osztályú, azt megvertük. És akkor most még a negyedik felvonásként a Egerbe látogatunk. Ez az U8, U13, az egész szakosztály gyakorlatilag 150 emberen érkezik, Ceglédről, szülők és gyerekek. Ez egy ilyen évzáró is lesz egyébként, úgy tervezzük. Úgyhogy azt már nem is mondjam, hogy az U9 az most tornát nyert, egy ilyen folyamatos fordulókra Pilisen, azért bebizonyítottunk, hogy a körzetben, a képzésben persze mindent megteszünk, és természetesen nem lebecsülve a többi egyesületet, de hagyd mondjam, hogyha fölfelé tekintünk, akkor pedig azokról, akik elmentek innen és érvényesülni próbálnak, Szarka Búcsú a Győri Etóban kapott profi szerződést, azért ez a bajnok az Győri Etóban, az jelent valamit, innen is gratulálunk, illetve Szendrei Ferit is kiemelném, aki az U17-es magyar válogatottban folyamatosan szerephez jut, és az MTK-val egyébként bajnoki címet ünnepelhettek, hogyha jól tudom, úgyhogy tényleg gratulálunk nekik, és még egy gondolat, hogyha már azokról, akik elmentek, akik pedig itt vannak, őket pedig folyamatosan kérik, a Honvéd, az MTK, a Kecskemét, Ádám Gergőt, Fehér Ádámot, Komlós Marcit is kiemelném, tehát azért látjuk, hogy ez a fajta nemzetközi versenyeztetés, ez megadja az alapot annak, hogy képbe kerülnek a srácok, felfigyelnek rájuk, tulajdonképpen itt Magyarországon, ha kimondják azt a nevet ebben a korosztályban, hogy Fehér Ádám, akkor,
2: már tudják, hogy
3: minden játékos megfigyelő tudja, hogy ő Cegléden mocorog, és bizony nagyon tehetséges játékosról van szó.
2: Igen. Hát így kezdte mindenki, Puskás öcsi is így kezdte annak idején, hogy hát nem tudták még eleinte, hogy ki ő, aztán megtanult aztán az egész világ.
3: Így van, bebizonyította.
2: Igen, hát a legismertebb magyar gyakorlatilag még szinte mai napig is. Úgyhogy ki tudja, hogy miből lesz a cserebogár, ugye, ahogy szokták ezt mondani.
3: Pontosan, a mi feladatunk pedig az, hogy ezekből a kis rügyekből kifakasszuk, és
2: ez a feladat.
3: Kihozzuk minden maximumot, amit csak lehet.
2: Így van, tehát így lesz ez most, 13-án délután, 2 órától, jön akkor az U16-os csapatunk mérkőzése, és hát reméljük, hogy tényleg minél többen ott lesznek és szurkolnak, és nem csak a papák és a nagypapák, hanem azért mások is, akiket érdekel az, hogy hogyan alakul a ceglédi foci sorsa. De te egyébként, hogyha így messzire eltekintesz, és látod ezt a korosztályt, látsz valami olyan kibontakozási lehetőséget, hogy felsőbb osztályba kerülhessen a Cegléd, vagy ehhez azért nagyon sok minden kéne, nem csak játékosok, hanem nyilván infrastruktúra, stb.
3: Az infrastruktúra az megvan.
2: Tehát amikor
3: rendben vagyunk. Amikor ide jön hozzánk valaki, most éppen fogadtam vendégeket Egyiptomból, Lengyelországból, bárhonnan, aki ide jön, annak leesik az álla. Mert azt mondja, hogy ilyen még tényleg Varsóban sincs, hogy minden egy helyen. Most nem csak a futballról beszélek, hanem akkor birkózás, judó, tollaslabda csarnokunk van, kézilabda, kosárlabda, stb.
2: Igen.
3: De visszatérve a focihoz, természetesen látjuk a lehetőséget, de azt nem tudjuk megkerülni, hogy ehhez kell egy gazdasági stabil háttér. Úgy, ahogy az önkormányzat, úgy, ahogy a szponzoráció, aki be tud szállni és tudja segíteni a csapatot. Ha ez a stabilitás megteremtődik egyszer majd, ami per pillanat most erről sajnos nem beszéltünk, akkor a felnőtt csapat is léphet feljebb. Nekünk, akik most a kicsikkel dolgoznak, az utánpótlással, itt pedig minden erőnket abba a korosztályokba tulajdonképpen fókuszáljuk, és ez látszik is a programokon. Igen. Az U8, U6-tól U13-ig nagyjából ide tudom besorolni, hiszen ez a körzetközpontok feladata.
2: Persze.
3: Utána a játékosokat, ahogy viszik is őket, ezeket tovább kell ajánlanunk a tehetségközpontoknak és az akadémiáknak.
2: Igen.
3: Tehát azt gondolom, hogy az U8-U13-ban a körzetközponti teljesítményünket lassan kimaximalizáltuk, ezt így múlt időben is mondhatom, és azon a fordulatszámon pörögnek az edzők, és pörög a munka, ami ennek lennie kell. Itt még a létszámokkal tudunk majd játszani, a tömegesítéssel. Innen is nagyon nagy szeretettel invitálok minden kisgyereket és természetesen szülőt, hogy látogasson ki a pályára, és tapasztalja meg, hogy milyen a munka. Nálunk nincs eredménykényszer, nincs beleküldve a kisgyerek abba, amiben ő nem érzi jó magát, a legfontosabb a játék megszerettetése, és utána pedig azok, akik viszont ezzel a verseny szellemmel fel vannak vértezve, őket viszont megpróbáljuk természetesen legmagasabb szinten versenyeztetni.
2: Nagyon jó. Na, hát szóval 13-án délután 2-kor legyenek ott a Malomtószéli sporttelepen azok, akik szeretik a focit és a gyerekeket. És még itt a adás végén egy fontos információ arról, hogy akkor egy héttel később is lesz egy fontos mérkőzés.
3: Igen, igen, bizony. Az első osztályú Újpest csapata, hát az Újpestet nem kell bemutatni senkinek, Dárdai Pállal és Szélesi Zolival és minden neves futballistával, edzői stábbal itt lesznek, itt kezdik a felkészülésüket, ez ugye Zsengellér Gyula nevéhez fűződik, hiszen a sportcentrumunkat róla neveztük el. Zsengellér fontos játékos volt az Újpestben is annak idején, és így jött össze ez a kapcsolódás, és így látogatnak ide, de ez egy ilyen családi nap is lesz, tehát oda is invitálok mindenkit, ez június 20-án lesz. A nagyon kacifántos volt az időpont megtalálása, mert amit mondtam, 150-en elmegyünk Egerbe. De az egy előbbi szervezés, és az Újpestnek csak ez az időpont volt jó, úgyhogy majd meglátjuk, hogy ez hogy alakul, de a mérkőzés az biztos, hogy itt lesz, és lesz öreg fiúk találkozó is előtte.
2: De jó.
3: Úgyhogy azt hiszem, hogy a főmérkőzés az 17:00 június 20-án, és előtte 3:30-kor lesz egy öreg fiúk találkozó, úgyhogy oda is invitálok mindenkit. Úgyhogy csak még egyszer rögzítésként, most szombaton, júni 13-14 órakor U16-os osztályozó rájátszás döntő, tehát töltsük meg a stadiont, a gyerekeknek adjunk egy nagyon
2: fontos
3: nagy élményt.
2: Fontos lenne bizony.
3: Utána pedig egy hét múlva lássuk vendégül az Újpestet, és hát verjük meg az első osztályú útét, ezt kívánom.
2: Na.
3: Nem lesz könnyű dolgunk.
2: Nem bizony, de azért elég sok nehéz feladatot megoldottatok már eddig is, úgyhogy minden utánpótláskorú és már felnőttebb korú focistánknak is, akkor hajrá, hajrá Cegléd, és várjuk majd a jó híreket természetesen a CBSE utánpótlás szakmai vezetőjétől, Széchenyi Mártontól, aki a vendégünk volt. Marci, köszönöm szépen, hogy
3: eljöttél. Hajrá CBSE, köszönöm a meghívást.
2: Hajrá.

0: Yeah.
1: A beszélgetés után és a felvételt követően, mert az volt a címe, hogy futball az én életem, a mikrofonnál újra Süveges András, még egy pár percig együtt lehetünk, tartsanak velem!
2: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Indítsd be a nyarat a Ceglédi Hobbi Áruházban. Vásárolj júniusban 20 000 forint felett, regisztrálj és vidd haza a szuper nyereményt, egy Best Way medencét. Figyelem, törzsvásárlóként nálunk extra esély vár. Júniusban minden egyes vásárlásod után értékes nyereményekkel teli kaparós sorsjegyet kapsz ajándékba. Nálunk a medence és jacuzzi tartozékoktól, az algaölőktől és klórtablettáktól kezdve a kerti locsoláson át a bútorokig és grillekig mindent megtalálsz a szép kerthez és a felhőtlen pihenéshez. Részletek az üzletben. Sorsolás június 30-án. Ne hagyd ki! Hobbi Áruház. Cegléd, külső Jászberényi út 1.
3: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Körösi út 16.
1: Reklámot hallottak. Következzen egy friss

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Újra lesz Laska Fesztivál Cegléden, június 13-án és 14-én a Fürdő úton a jól megszokott módon. 9 órakor kezdődik a Laska főző verseny. A kis színpadon 10 órától Tom Petty gyermekkoncertjét láthatják, hallatják a fiatalok. Aztán 15 órától Albert és a bemutatkozik, először a kicsik és nagyok műsorát láthatják, utána pedig jön a Gerje Parti fúvózenekar koncertje. Majd 18 órától a színpadon az Oti Akusztik, 20 óra 30 perccel Bob on the Bass, 22 óra 45 perccel pedig az Arancs Krály zenéle gyárjem tribüt zenekarról van szó. A nagy színpadon 13 óra 30 perctől átadják a város boradíját, 14 órakor jön majd a főzőverseny eredményhirdetése, 16 órától egy kis délutáni chill Chris Lay-jel, 17 óra 30 perctől a színpadon az X-faktorból megismert Éberkóma, 19 óra 30 perckor pedig Fuchs Benjamin zenél, az én drága filótestvérem, 21 óra 30 perctől Horváth Tamás énekel, és itt még nincs vége a sztorinak, 23 óra 45 perctől a színpadon Jerry, ő pörgeti majd a lemezeket, majd 0 óra 45 perctől a színpadon a Stadium X, 1 óra 45 perctől pedig Madlen Guszti zenél. Vasárnap június 14-én 10 órakor kezdődik a sétány, 10 órától szintén a babakonyha, az erdei színpadon 10 órától buboréksó, 11 órától kalapjakap gyermekkoncert, a kis színpadon 13 órától a sétány eredményhirdetése lesz, 14 órától a színpadon a Ceglidi Magyar Nóta Egyesület, majd 17 óra 15 perctől Saxisok és a Fúzió Gaspel, a Hernádi Band pedig 19.45-től zenél. A nagy színpadon este fél héttől Bongor koncert, 21 órától pedig Bája Alex és a Slepp a színpadon, sajnos Nagy Bogi nélkül. Ingyenes laskajárat viszi a rajongókat, érdeklődőket, tehát a Fürdőútra, június 13-án, 14-én Laska Fesztivál Cegléden. Mindenkit szeretettel várnak.
0: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

mindjárt folytatjuk a Ceglédia kedvenc dalaival, előtt azonban elmondom, mi lesz a következő napokban. Már ami az időjárást illeti, holnap tehát szombaton hosszabb, rövidebb időre mindenhol kisüt a nap, de az időnként megnövekvő gomoly felhőkből helyenként futózápor, esetleg zivatar kialakulhat. A nyugati észak-nyugati szeles sokfelé kísérik majd élénk, egyes tájainkon erős lökések. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 7 és 15 fok között alakul, majd délutánra 22 és 28 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap gyakran zavarják majd felhők a napsütést, és egy hidegfront hatására több felé előfordulhatnak záporok, zivatarok. A jelenlegi számítások szerint naposabb, szárazabb időre az északi és az északkeleti tájokon van kilátás. Sokfelé lesz élénk, erős, néhol viharos a nyugati észak-nyugati szél. Kora reggel 8-16 fokot mérhetünk, a legmelegebb órákban 22 és 30 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Hétfőn változóan felhős napos időben lesz részünk, és helyenként átmeneti jelleggel zápor, zivatar is kialakulhat. Az ország több részén is élénk, erős lesz a nyugatias irányú szél, hajnalban 7 és 16 fok közötti minimumokra számíthatunk, majd napközben 20 és 27 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk.

0: Hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, elérkezett a könnyes búcsú ideje. Már ennyi volt részemről, reggel 6-tól idáig a műsorvezető Süveges András volt. Most jön Szatmári Gábor, aztán Vörös Nándé, meg legközelebb holnap, reggel 6-kor újra kegyetlenül felébreztek majd mindenkit. Remélem akkor is velem tartanak majd, további kellemes estét kívánok mindenkinek, és jó rádiózást a Cegléd Rádióval. Holnap reggel Tali, visz, hall.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerez nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak, figyelem! Ha a sikeres KRESZ vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
2: Ha igazán finom halászlére vágyik, jöjjön a Nádasba. Hangulatos helyiségek, házias ízek, baráti árak. Ideális helyszín rendezvényekhez, lakodalmakhoz akár 70-80 főig. Nádas Panzió, Mizsei út 4-es kilométer. Telefon 707-707.
1: Reklámot hallottak! Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Köszöntöm a kedves hallgatókat! Igen, igen, ez itt már a péntek esti beszélgetős műsor. A mikrofonnál a szerkesztő Szatmári Gábor. Lássuk, mivel készültem önöknek mára, természetesen két beszélgetéssel és sok-sok remek muzsikával. Az első beszélgetésünk Mi lenne más, így pénteken este, mint a Fejlesztés terhe mellett című sorozatunk legfrissebb adása. Úgyhogy ezzel megyünk majd tovább. Természetesen most is Szebeni Dáviddal fogok majd beszélgetni, a Településfejlesztési Szövetség elnökével, méghozzá két fontos rendezvényről, visszatekintünk majd egy kicsit a Futófesztiválra is, meg kinézünk a csemő közeli Tőzeglápra is. Na, mindenről bővebben nem sokára, de most azért majd elmondom még azt is, hogy mi lesz a következő órában, akkor pedig majd előre nézünk a hétvégére, amikor is a Laska Fesztivált rendezik meg. A Laska Fesztiválról természetesen Détári Lukács Ágival fogok beszélgetni majd, és ő mondja el a részleteket. Közben pedig szólnak a jó muzsikák. Ezt az órát egyébként David Guettával és Kim Petrasszal kezdtük. A When We Were Young, amikor mi még fiatalok voltunk című nótával, és most még meghallgatjuk a Magna Cum Laude-tól a Színezd újra című 2007-es felvételt, és utána jön majd a mai első beszélgetésünk, ami tehát nem lesz más, mint a Fejlesztés terhe mellett című sorozatunk aktuális része, úgyhogy hallgassuk meg a zenét, és induljon a beszélgetés!

0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
1: Ez volt tehát a Magna Cum Laude, és most akkor induljon a Fejlesztés terhe mellett című sorozatunk, aktuális 131. része. Két rendezvényen is részt vett most a Településfejlesztési Szövetség. Elnökükkel, Szebeni Dáviddal beszélgetek természetesen most is erről a két rendezvényről. Az egyik ugyebár a már sokat emlegetett futófesztivál volt, ott is ott voltak a Fejlesztési Szövetség tagjai, és ott voltak a Csemői Tőzeg Láp-nál is, hát hogy milyen módon és egy milyen országos rendezvény kapcsán, ez is ki fog derülni a most már is induló beszélgetésből.
0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, induljon tehát Fejlesztés terhe mellett című sorozatunk, immáron 131. része. Természetesen most is a Településfejlesztési Szövetség elnökével, Szebeni Dáviddal fogok beszélgetni, aki itt van velem a stúdióban, hál' Istennek, nem telefonon kell beszélnünk, szervusz.
2: Szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat is itt Cegléden.
1: Vannak itt remek témák, és többfelé megfordultál mostanában itt a környéken. Ugye többek között azon a bizonyos Ceglédfürdő futófesztiválon is ott voltatok a Településfejlesztési Szövetséggel, amely fesztiválról azért jó sokat beszélgettünk már itt a főszervezőkkel, Bálint Zoltán doktor úrékkal. No hát, mit kerestetek ti ott? Futottatok, avagy egyéb más dolgotok volt?
2: Most más dolgunk volt, úgyhogy ajándékokat osztottunk a díjazottaknak, legelsősorban is a gyerekeknek. Ugye ezen a futófesztiválon van a korai idősávban a legkisebbeknek is futás, nagyon aranyosak
1: nagyon
2: voltak.
1: Nagyon jó, van egy ugye a legkisebbeknek 300, egy a picit nagyobbaknak 800 méter a távolság, ami nem tűnik olyan nagynak, de azért úgy óvodásként lenyomni ezeket a távokat nem akármi dolog.
2: Így van, és nagyon sokszínű volt a mezőny, volt, akin köpeny volt, ilyen szuperhősös köpeny.
1: De jó.
2: Volt, aki olyan pici volt, hogy mondjuk anyuka vagy apuka fogta kézben, és akkor ott a messzámmal volt a kisgyerek. És akkor ő is ment, vagy úgy érezhette, aztán voltak olyanok, akik menet közben azt mondták, hogy ők inkább másfele mennek, vagy mégse a célba akarnak menni, úgyhogy nagyon sokszínű volt, hát ez azért egy kevésbé kiszámítható.
1: Persze.
2: De hát azért, bár valójában nem egy verseny, mert a részvétel a fontos, de hát azért mégiscsak úgy gondoltuk, hogy meglepetésként, és ez még három nappal a verseny előtt doktor úr nem tudta, de két nappal előtte már igen, meglepetésként minden féle legókat, illetve a kisebb korosztálynak duplókat fogunk osztani. Ugye az első három helyezetteknek,
1: igen,
2: vannak lányok és fiúk is.
1: Nagyon jó. Ez nagyszerű, de hogy gondolta ezt a Településfejlesztési Szövetség, hogy akkor egy ilyen futóversenyen mondjuk nem árt, hogyha ott van?
2: Egyrészt nekünk fontos az egészség, tehát az egészség megőrzés, meg a közösségépítés.
1: Erről beszéltünk már, igen.
2: És itt Cegléden azért ez van az ötödik alkalommal megrendezett futófesztivál.
1: Fontosan.
2: Sok önkéntessel egyébként, önkéntes segítővel, tehát ez egy nagyon jó közösségépítő helyszín is, meg esemény is, úgy gondoltuk, hogy ezt, igen, mi is segítjük a saját eszközeinkkel. Másrészt meg maga a fürdőtó környéke is fontos nekünk, mint rekreációs övezet Cegléden. Ugye ide szeretnénk majd egy zárt kutyafuttatót is létesíteni valahol.
1: Erről
2: azon
1: is beszéltünk
2: a környéken,
1: már, igen.
2: Ahol ugye nem zavar másokat. Mi úgy gondoltuk, hogy szeretnénk támogatni azokat is, akik mondjuk nem kutyások, hanem éppen futni akarnak.
1: És igen, ugye a kettőt össze lehet hozni, hogyha elég mérges kutyák vannak, akkor az embereknek is muszáj lesz futni.
2: Így van, bár egy zárt kutyafuttató pont azért jó, mert nem hajtja meg a futókat ott a tó körül.
1: Igen.
2: Úgyhogy valójában ez az egymás segítése volt a motiváció, és még díjaztunk hölgyeket is.
1: No.
2: Ott a legjobb abszolút futókat céloztuk meg, tehát a hölgyek között.
1: Nagyon jó.
2: És ők pedig kaptak utalványt, a bolti utalványt, amit sportboltban be tudnak váltani.
1: Na,
2: de egyébként nem tudom, tudtad-e, hogy most én nekem itt a nyertesek között derült ki, hogy ez azért egy olyan fesztivál, ahol már nem csak ceglédiek vannak, budapesti nyertes is
1: hogyne,
2: volt.
1: Hogyne, hát ezt már amikor a jelentkezésről beszélgettünk Bálint Zoltánékkal, ők is elmondták, hogy sőt, mi külföldi versenyző is volt.
2: Na,
1: egyébként, hát. Tehát ez már a nemzetközi versenyé nőtte ki magát.
2: Igen, ez egy jó társaság volt, utána pedig, igen, a civil társaimmal, akik szintén ilyen tenni akaró ceglédiekből állnak, akik segítettek egyébként a díjak átadásában is, utána még kicsit körbe mentünk a tömeg, és osztogattunk mindenféle nápolyikat, csokikat, műzliszeleteket így energiapótlásként.
1: Hát én megérdemelték mindenképpen azok, akik a különféle távokat teljesítették. Hát volt, aki 28 kilométert futott.
2: Igen, az volt a legnagyobb táv, megdöbbentő, bizony. És elég meleg is volt.
1: Igen, de hát nekem a 3,5 is épp elég lenne.
2: De hát az biztos.
1: Igen, tehát azért ezt futva azért rendesen teljesíteni úgy, hogy azért valami eredménye is legyen, hát az már egy sportteljesítmény mindenképpen. A 2 kilométeres gyaloglással szemezgettem egy darabig, aha, talán az még menne.
2: Igen. És sok korosztály volt.
1: Hál' Istennek, igen, igen.
2: Tehát azért itt 50 fölött is bőven voltak.
1: Abszolút, és nagyon helyes, hogy ez így van, és ez nagyon jó. Ez az együttműködés, ez akkor folytatódik a továbbiakban is?
2: Remélem, hogy ha jövőre ezt megrendezik a szervezők, akkor jövőre is tudunk majd segíteni.
1: Na, nagyon jó. De ugyanezen a napon még azért ti kivonultatok itt a közelbe, Csemő környékére, ahol van egy tőzegláp, vagy hogy hívják ezt pontosan?
2: Ezt a közösségi oldalakról a hosszú csemői tőzegláp néven ismerhetik a hallgatók. Azért, ha visszatekintünk akár több száz évre visszamenőleg, Cegléd

0: részéig is, és ott volt ez a tőzegláp. Mit kerestetek ti ott?
1: Ott tartották a helyi vízőrzők, a hosszúcsemői tőzegláp vízőrzői szervezésében az országos vízőrző találkozót. Ez egy mozgalom egyébként.
0: Országos találkozó.
1: Így van.
0: Az igen. Uh-huh.
1: Ezeket úgy kell elképzelni, ezeket a kis szerveződéseket, hogy van, ahol alapítvány, van, ahol egyesületi, van, ahol nincs is semmilyen hivatalos formája, csak néhányan összeállnak. A lényeg, hogy több helyen civilek próbálkoznak, helyenként a hatóság, mondjuk vízügyi igazgatóság, vagy éppen a nemzeti parkok együttműködésével a vizet a tájban tartani. Hiszen régen például itt, ahol vagyunk, a Gerje-Perje vízgyűjtő területén, azért nagyon sok helyen voltak elöntésre alkalmas területek, meg hát több is volt a víz, ugye a víz az lecsökkent.
0: Még akkor is, amikor én ide kerültem, emlékszem, azért még a Malomtó szélen is gyakorlatilag volt egy tónak nevezhető majdnem.
1: Igen, igen, ott időnként
0: valami,
1: volt
0: meg kint ott a kórház közelében is volt ilyesmi, tehát ezek igen. Aztán eltűntek néhány év alatt.
1: Igen, ugye nagyon lecsökkent a talajvíz szintje az országban, és amiről mostanában sokat lehet hallani, akár most, hogy már van külön élő környezetért felelős minisztérium is, hogy a víz az egyébként nem feltétlenül sokkal kevesebb, ami leesik csapadék. Persze. Magyarországon, hanem nagyon egyenetlen már az eloszlása, tehát néhány nap alatt esik le mondjuk annyi, mint máskor, egy vagy két hónap alatt. Igen. Ezt nincs hova eltározni, mert elmaradt a klímára való reagálás, nincsenek meg feltétlenül azok a területek, amiken el lehetne tárolni, ahol mondjuk elöntésre alkalmas lehetne. Helyette még a 19. században kialakult folyószabályozás van, meg utána a 20. században a szocializmusban kialakult szemlélet miatt épült így a rendszer, ami arra van, hogy minél gyorsabban elvezesse a vizet. Hát ugye a szemléletváltás azért az elmúlt egy-két évben már elkezdett bekövetkezni, a vizet inkább meg kell tartani.
0: Igen.
1: Tehát, hogyha leesik, és ezek a civilek saját eszközeikkel, sokszor csak néhány ásva és taliga segítségével ezt próbálják megcsinálni. Kis léptékben is lehet ilyeneket csinálni, kialakítani ilyen helyeket, vagy éppen fenékküszöböt emelni, ami azt jelenti, hogy úgy képzeld el, mint egy ilyen kis akadály a víznek, ahol meggyűlik a víz.
0: Úgy.
1: Hogyha túlfolyik, akkor ugye megy tovább, mondjuk a következő ilyen fenékküszöb emelésig, és így a víz meg tud maradni a tájban valamivel tovább, így nem pusztul ki az élővilág. Úgyhogy ilyen dolgokat csinálnak, vagy esetleg karbantartásban segítenek. Ez attól is függ, hogy a vízügyi igazgatóságok hol mennyire együttműködőek, de azért ezt mutatja ennek a fontosságát, hogy az első kihelyezett kormányülés, ami most volt ugye az újonnan alakult kormányülés után, ez ugye Opus Tesserem volt, és ott előtte a Marispusztai vízőrzőkkel, akik egy ilyen ottani csapat, találkozott a miniszterelnök. Egyébként a Marispusztai vízőrzők vezetője is itt volt, kint a csemői tőzeglában, és megosztották ugye egymással az ott lévők a tapasztalatokat, a Bakonytól,
0: fontos lehet ez,
1: a Bükkig, Kiskunmajsától, Ceglédig. Hol mi a probléma? Ugye más egy hegyvidéki...
0: Más, hát a hegyvidéken, megint más, persze, mint az Alföldön. Pontosan, igen. Hát ez azt hiszem, hogy abszolút szervesen összefügg a település fejlesztéssel, illetve hát ugye a település fejlesztési szövetség nem csak a úgymond konkrét fejlesztésekkel foglalkozik, hanem azzal is, hogy megtartsa a már elért eredményeket, ugye?
1: Igen, ez nemzetközileg is egy fontos irány a városoknál, ez a szivacsvárosok kialakítás, ami megtartja a vizet, de ugye a város az a tájjal együtt létezik, tehát a saját környezetében is meg kell tartani a vizet, és ezért is mi voltunk most az egyik társ szervezői támogatói ennek a vízőrző találkozónak az egyik programnak.
0: Nagyon jó, nagyon fut az időnk itt közben, de mire jutottatok végül is, hogy mi a megoldás, hogyan lehet összefogni, elegen vagytok-e, vagy még azért jó pár ezer embert be kéne vonni ebbe a munkába?
1: Hát ugye a vízőrző mozgalom nevében én nem nyilatkozhatok, mi itt ilyen társ partnerek voltunk ebben a dologban, azt tudom mondani, amit én gondolok, meg én látok.
0: Erre vagyok kíváncsi.
1: Szerintem több ilyen civil szerveződés kell, és helyenként már nagyon jó, hogy megvan a nyitottsága a vízügyi igazgatóságok részéről, ez most már kormányzati szinten is kiemelt téma. ahol bizonyos esetekben még szemléletformálásra lenne szükség, az érdekes módon az ott elhangzottak szerint pont némelyik természetvédelmi hatóság, vagy éppen nemzeti park, ahol bizonyos területeken több figyelmet kellene fordítani a víz megőrzésére.
0: Igen, és tényleg kis odafigyeléssel nagyon sok eredményt el lehet érni.

0: Ugye? Hiszen a természet is úgy adja magát, csak az ember úgy belenyúlt a természetbe nagyon sok helyütt az utóbbi évtizedekben, hogy szegény víz nem tud megőrződni, holott egy nagyon kicsi munkával, és tényleg nem kell itt biliárd dollárokra meg eurókra gondolni. Ezt egy kis odafigyeléssel és kis szakértelemmel természetesen nagyon szépen előre lehet mozdítani.
1: Így van, és például nem csak Csemmő területén értek el sikereket, persze, de másik csapat, Nemzeti Park igazgatósággal együtt, például a Hajtapatak.
0: Az merre található?
1: Hát ez ugye tőlünk északra, ugye ez a Tápióság felé, és itt már tudtak több hektáros, nagyon jó élőhelyet is kialakítani, ahol megjelentek például ritka madarak.
0: Hoppá! Mert azonnal ők észreveszik.
1: Igen.
0: És a természet azonnal reagál.
1: Igen, igen.
0: Mondhatni. Igen, igen, erre. Úgyhogy megéri ezzel is foglalkozni. No, hát ezek szép dolgok. Mostanában valami hasonló nagyobb rendezvényen felbukkan-e a Településfejlesztési Szövetség?
1: Most már a nyári szezon kezdődik. Ilyenkor úgy, mint a kézilabdában az alapozás időszaka. Mi most pályázatírásokra fogunk elsősorban koncentrálni. Uh-huh. Nyáron már nehezebb rendezvényt szervezni. Egy lesz még valószínűleg, sőt az biztos, hogy lesz. Ez június 16-án kedden lesz egy zárt körű üzleti vacsora vállalkozásoknak Cegléden. Ezt még megszervezzük, és utána szerintem a következő rendezvényeink azok már ősszel.
0: Már ősszel. Igen, igen, igen. No, hát gratulálok ehhez is, és hogy tényleg ennyire odafigyeltek itt a közvetlen környezetre, akár a Budai úti fürdő környékére, akár a hosszú csemői tőzeglápra is, és remélem, hogy ezekről jó híreket kapunk majd a következőkben tőletek.
1: Érdemes majd a hosszú csemői tőzeglápos csapatot szerintem akár külön is behívni.
0: Akár.
1: Van egy nagyon jó projektjük.
0: Nem vagyok ellene.
1: Cegléd északi részén.
0: Tralala. No, akkor hadd szóljon, megkeressük őket akkor. Nyilván tudsz ebben segíteni.
1: Így van.
0: Oké, köszönöm szépen. Már eddig tartott a fejlesztés terhe mellett 131. része, kedves hallgatóink. Most is Szebeni Dáviddal beszélgettem, és teszem ezt majd a 132. részben is, hogy milyen témáról, azt majd addig eldöntjük. Dávid, köszönöm szépen.
1: Én is köszönöm.

0: Cseglét Rádió. Változatos és friss.
1: Mesélj

Még itt van, vagy már rég veled? Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Kedves hallgatók, elérkeztünk ahhoz az időponthoz, amikor elmondhatjuk, hogy pont jó most befejezni ezt az órát, a péntek esti beszélgetős műsor első óráját. Hát a pont jó című nótával fogjuk befejezni, 2024-ből szól, Válmár felvétele. Ezzel búcsúzunk tehát ettől az órától, a következő órában pedig, mint már említettem, a holnap kezdődő Laska Fesztiválról lesz majd szó, Détári Lukács Ágival fogunk beszélgetni. Érdemes lesz a következő 60 percet is velünk tölteni itt a 92.5-ön.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ti hova mentek idén nyaralni?
2: Ahova csak akarunk.
1: Jó, de mégis melyik hotelbe?
2: Nem hotelbe, idén lakóautózunk.
1: Komolyan? És honnan szereztetek?
2: Itt Cegléden, az Open Campers-től.
3: Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
4: Június 20-án nyílt nap az Infineonban. Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. A háttér, ami működteti a világot. Megnézed belülről? Az Infineon Technologies Cegléd Kft. Nyílt napot szervez leendő kollégái számára. Benne vagy? Gyere el te is június 20-án.
5: Nyílt nap @infineon.com.
6: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban.
7: Életbe lépett a kötelező migrációs paktum. Ingyenes rákszűrést tart az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. Napos szeles idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Életbe lépett a migrációs paktum, amelynek alkalmazása kötelező az Európai Unió tagállamaiban. Az Európai Bizottság szerint az új szabályok célja, hogy erősítsék az EU külső határainak védelmét, gyorsítsák a menedékkérelmek elbírálását, és igazságosabban osszák el a migrációs nyomásból fakadó terheket a tagállamok között. Az előző magyar kormány elutasította a paktum végrehajtását. Magyar Péter miniszterelnök pedig azt mondta, hogy Magyarországon továbbra sem lesznek illegális migrációk. Felmenőrendszerben kivezeti a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről és megszünteti az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát a kormány, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Landert Judit a döntést azzal indokolta, a kabinet szerint az NKN nem biztosította megfelelő intézményi keret a szak számára. A tárcavezető hozzátette ugyanakkor, hogy azok a hallgatók, akik már megkezdték tanulmányaikat, változatlan feltételek mellett befejezhetik a képzést. Elalvás okozhatta a két hajnali balesetet az M1-es autópályán, közölte a rendőrség. Közben azonnali, soron kívüli vizsgálatot rendelt el a közlekedési és beruházási miniszter az ügyben. Vitézi Dávid közölte, hogy a vizsgálatot a jelenleg érvényben lévő forgalomelterelésre tekintettel rendelte el. Ingyenes tüdőrákszűrést biztosít az aktív dohányosoknak az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. Az 50 és 74 év közötti legalább 15 éve rendszeresen dohányzókat alacsony dózisú CT vizsgálattal, légzésfunkciós szűréssel és személyre szabott tanácsadással várják egész nyáron. Az intézet szerint a tüdőrák korai felismerése azért kiemelten fontos, mert a betegség hosszú ideig tünetmentes maradhat. A programra előzetesen regisztrálni kell. 7. alkalommal tartják meg a PET kupát. A környezetvédelmi versenyakcióban önkéntes csapatok egyebek mellett PET palackokból épített kis hajókon utazva gyűjtik a hulladékot. Idén Tiszafüred és Dinnyéshát között tisztítják meg a Tiszát. A megnyitón Gajdus László élő környezetért felelős miniszter arról beszélt, a vizeinket nem elég szabályozni, azokkal gazdálkodnunk kell, és ebben mindenkinek éreznie kell a saját felelősségét. A balatoni nyaralások hangulatát idézi fel a szombaton nyíló Balaton Retro kiállítása a Keszthelyi Balaton Múzeumban. A tárlat kempingfelszerelésekkel, strandcikkekkel, korabeli szállodai berendezésekkel és a látogatók által felajánlott emléktárgyakkal mutatja be a rendszerváltás előtti balatoni életérzést.
6: Az időjárásról.
7: Szombaton nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, csak elszórtan lehet kisebb eső. Éjszaka 9-14, délután 22-27 fok várható.
6: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Eglin Rádió sok magyar zenével. Változatosan.
1: Ő volt Kamrad és a Be Mine, a Légy Enyém című 2025-ös felvétel. No hát remélem, hogy önök is a mieink lesznek majd itt a 92-ön a következő órában is. Most még jön majd Dérheni Ég veled című dala, de ezt ne vegyék komolyan, tehát nem búcsúzunk, maradjanak itt velünk. 2014-ből szól ez a remek kis nóta, és utána jön majd a mai második beszélgetésünk, ami tehát nem másról szól, mint a holnap kezdődő Ceglédi Laska Fesztiválról. Détári Lukács Ágival fogunk majd erről beszélgetni, úgyhogy jöjjön Dérheni, utána pedig Lukács Ági.

0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
1: Ez volt tehát Dérheni felvétele, és utána jön a mai második beszélgetésünk. Hát bizony benépesül a Budai úti fürdő környéke ismét csak, hiszen jön majd a Laska Fesztivál, az újabb Laska Fesztivál, a főszervezővel, Détári Lukács Ági Valakosút Művelődési Központ vezetőjével beszélgetek majd mindarról, hogy mi várhat azokra, akik holnap-holnap után kimennek majd, tehát szombaton és vasárnap a Laska Fesztivál helyszínére, oda a Budai úti fürdő. Érdemes lesz egészen biztos, de erről inkább nem én győzöm meg önöket, hanem Ági.
0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, a következő percekben Cegléd egyik legnagyobb rendezvényéről, hanem a legnagyobb rendezvényéről lesz szó, hiszen közeleg ismét a Laska Fesztivál. Erről fogunk beszélgetni, hiszen szombaton és vasárnap rendezik meg a Budai úti fürdő környékén ezt a hatalmas, nem is tudom minek nevezzem, de majd mindjárt elnevezzük ezt a főszervezővel, Détári Lukács Ágival, aki itt van velünk a telefonvonalban. Annyi dolga van, hogy nem tudott most bejönni. Nagy szeretettel köszöntelek, Ági, szervusz!
2: Szervusz, köszöntöm a hallgatókat, és igen, van dolga az embernek. Intézményvezetőként ugye nem csak az aktuális hétvégi rendezvényen, hanem határidős fenntartónak szóló dokumentációval, illetve hát már az utána lévő programokkal is, hiszen még a Laska után sem áll meg az élet, pedig igazán megérdemelni a társaság, a kollektíva, hogy leálljunk és becsukjunk egy hétre kipihenni, meg feldolgozni az eseményeket, de nem áll meg a világ, hiszen utána indulnak már rá másfél hétre a nyári táborok.
1: Bizony.
2: Indul a kertmozi, a nyári színház, és hát ugye testületi ülés is lesz a Laska Fesztivál után, szóval van dolgunk, nem csak odakint a helyszínen, hogy mai délutántól már látni fogják a tó körül kisétálók meg futók, hogy elkezdődik az építkezés, holnapi napon még bővebben, és csütörtökön pedig már visszük ki a fél házat gyakorlatilag.
1: Aha.
2: Ilyenkor egy várost építünk a városba, szoktam mondani, hogy ez egy akkora léptékű rendezvény, illetve hát olyan távolság van, hogy muszáj kivinnünk a félházat, és építeni egy kis várost.
1: Pontosan.
2: A színpad mögötti részen.
1: Igen, azért tegyük hozzá, hogy most kedden beszélgetünk, tehát akik esetleg már egy későbbi ismétlést hallanak, azért tudják azt, hogy ez kedden történik ez a beszélgetés, és hát mire már odaérünk szombathoz, addigra már állni fog a város javában, az a másik város is, és teljesen fölkészülten várja majd azt a sok-sok ezer embert, aki oda ki fog látogatni. Hát kérlek szépen, mire számíthatnak azok, akik kimennek? Hát Laskára mindenképpen.
2: Abszolút így van. Ez egy 23 éves hagyománya ennek a városnak. 2003 óta szervezi ilyen fesztivál formában, illetve hát már a főzést azt ugye elkezdték itt, azt hiszem Horváth Falikáig kezdték az első főzőversenyt. Egyik évben fölgyűjtöttem a történetét a Laska Fesztiválnak. Szóval ez egy nagyon régi gasztrorendezvény a városnak, és hát az élet, ahogy ő hozta, illetve a szervezők, a mindig aktuális rendezvény szervezői, vagy a büdzséje a városnak, mindig gazdagodott programokkal, egyre nőtte ki magát, és hát gyakorlatilag itt az én időmben, az elmúlt 8-10 évben jutott akkora méretre, hogy országos hírt szerzett magának, és nagyon várják és szeretik a cegvédiek, környékbeliek. Gyakorlatilag ezt a feladatát, amit itt évek alatt ugye elvárásként támasztottak a rendezvény elé, ezt elérte.
1: Igen.
2: Ugye évekig, hosszú évekig a Nemzeti Vágta, Ceglédi Vágta részével kapcsolódott össze a Laska Fesztivál.
1: Bizony,
2: az így volt. Annak idején a új helyszínt a Budai úti fürdő környékére, hogy kiköltözött a Gubodi Parkból. Aztán pedig ugye a Covid hozta azt, hogy volt egy két év leállás, és a Vágta programtól elköszönt a város, és ugye bejött az extrém sport rendezvény, mint kísérő rendezvény, társrendezvény, egy új szervező csapat, csapattal egy új célközönséget megszólítva, ugye a tizenéves fiataloknak szólt elsősorban ez a program, illetve a sporták kedvelőinek. Hogy a helyszín megfelelő-e hozzá, vagy megfelelő volt-e hozzá, ez mindig kérdés, számomra minden évben kérdés volt, de azért a srácok próbálták a legtöbbet és a legjobbat kihozni belőle. Ugye fémjelezte azért ezt a programot egy világbajnokunk, a Hegedűs Laci Hege,
1: bizony nem akárki,
2: aki azért nevét és tudását és kapcsolati hálóját adta ehhez a társprogramhoz, és hát minden évben színesítették és bővítették ezt az extrém sportot. Hát idén egyik kísérő rendezvény sincs a Laska Fesztivál mellett. Az első év lesz, hogy ezen az új helyszínen önállóan fog megvalósulni.
1: Igen, erről beszéltünk a múltkor is.
2: Ennek
1: igen.
2: Ugye a prózai oka a költségvetés, ami idén rendelkezésre áll, tehát semmilyen más dolgot nem kell itt mögé látni vagy gondolni. Ennek ellenére a programot úgy állítottuk össze, hogy ha már ez az extrém sport rész kiesett a fiatalok számára, a színpadi programok meg nekik szóljanak leginkább. Uh-huh. Erre törekedtünk, illetve arra a millióra, amit megszoktak és szerettek, annak a színvonalának a megtartására. Tehát a főzőverseny helyszíne marad ugyanúgy a fák alatt, ebben a kis liget részben. Én nagyon remélem, hogy jövőre már tudunk terjeszkedni ebből a főzőversenyből egy kicsit tovább, mert hogy rendelkezésre állott az erdős liget rész.
1: Hogyne.
2: Egy további kitisztításával van egy nagy vágyam, hogy majd ezt a kis Borsziget részt, ahol a kis színpad áll, egyszer csak betehessük oda abba a ligetbe.
1: De jó.
2: Az lenne a legszebb és a legbájosabb része. Uh-huh. Ugye most ki van téve ott a fürdőbejáratánál a nagyon nagy napsugárzásnak, napsütésnek. Most itt próbálunk változtatni egy olyan dolgon, hogy a kis színpadot elfordítjuk, tehát elvesszük onnan a megszokott helyéről, és gyakorlatilag keresztbe tesszük ennek a Borszigetnek a végéhez, hogy a napsütés ne szembe vagy oldalról kapja a fellépőket, és még több naperővel készülünk, hogy a padoknál ülőket is így óvjuk, védjük. A nagy színpad marad a helyén, a nagy sátor marad a helyén, gyakorlatilag minden marad ott, a kis színpadot mozgattuk, illetve hát az árus kínálatunk, ami a változatos.
1: Van
2: a visszatérő vendégárusok vagy partnerek, akik évek óta, évtizedek óta járnak, mondhatom így is, mert van nagyon sok régi, aki szeret ide visszajárni. Minden évben töltetünk ki velük értékelő lapot, hogy mi volt a véleményük a helyszínről, a tisztaságról, a szervezésről, és gyakorlatilag nem csak papíron élő szóban is megállítanak, és szeretnek Cegvédre járni, mert rendezettel, szervezettek a programok, odafigyelünk mindenre, és gyakorlatilag amit mondunk, azt kapja élőben is.
1: Igen.
2: Erre azért büszke vagyok, és erről keveset beszélünk, hogy azért ez egy tudatos szervezésnek az eredménye, egy komoly hozzáállású kollektívának, hogy ugye itt mindent ugye rögzítünk pontosan, és alkalmazkodunk is, megfelelünk a partnerigényeknek is, és gyakorlatilag nincsenek ilyen rejtett helyszínen előbukkanó ügyek, hogy nincs elég áram, vagy nincsen vízültet lehetőség, hanem oda figyelünk. Az, aki jár fesztiválokra, találkozott azért már olyan dolgokkal, hogy más van kiírva, és más van a színpadon. No, nálunk ilyen nincsen, ugye mindig dicsérik azt, hogy ugye biztonságosak a rendezvények, látják a biztonságérőket bármikor, ugye segítséget kérhetnek. Jó a ceglédi közönség, aki kijön, akár vásárolni, akár szórakozni, tehát felszabadultan tud örülni, tehát abszolút ezek a visszajelzések nem csak a mi munkánkról szólnak, hanem a városról is, tehát érdekes. Egyszer erről is beszélgethetnénk, hogy az értékelő lapjaink van. Ilyen visszajelzéseket kapunk,
1: jó,
2: meg mikor
1: benne vagyok.
2: Fel a figyelmet, úgyhogy próbálunk ezeknek a

0: Laska pénteket, azt ott tessék megkeresni. Aztán ugye a sors milyen érdekes, hogy aztán ide a Laska helyszínre szerveznek, szinte a Laska helyszínre szerveznek egy biciklis túrát.
1: Igen.
0: No mindegy, szóval most ez egy kétnapos rendezvény lesz, egy szombat-vasárnap, teljesen tele egész nappal, ugyanis a szombatot így a péntek hiánya miatt meg fogjuk toldani, meg meghosszabbítjuk, és egészen 3 óráig várjuk az érdeklődőket, vagy a kikapcsolódni vágyó fiatalokat, ugye főleg.
1: Ha most ez délután, ez délután 3, vagy éjjel 3?
0: Ez éjjel 3 lesz, éjjel tehát 3. Összeér a szombat és a vasárnap.
1: Igen.
0: Ugye egy éjféltől már a fiataloknak DJ-kkel készültünk, ugye ők fogják, ugye hát főleg egy helyi, ugye Madlen Guszti lesz az utolsó, aki zenél, úgyhogy ő szeret is ezeket a hajnali időpontokat, úgyhogy ő fogja látni a sort. És hát vasárnap reggel már a sétányjal kezdünk, ugye itt egy órával később fogjuk a sétányt indítani, abból az apropóból, hogy itt legyen még az idő elpakolni meg tisztaságot, mert ez is egy fontos dolog, és ezt is mindig megkapjuk, hogy tisztaság van és rend van, hogy ez is egy fontos dolog egy fesztiválnál. Ez a Várvang munkatársainak a segítségére van szükség, akik azért hajnaltól hajnalig ott vannak, különböző beosztással is, és gondoskodnak arról, hogy rend legyen és tisztaság, és innen is nagy köszönet nekik.
1: Igen.
0: Úgyhogy a szombati nap 9 órakor kezdődik a főzőversennyel, a klasszikus Laska főzőversennyel, bár számunkra reggel 6-kor kezdődik,
1: hát
0: a vasárnap pedig 10 órakor kezdődik, ugye ez a profi kategória gyakorlatilag a sétány.
1: Ez is népszerű. Igen.
0: Tervem volt, hogy mutassák be séfek, hogy ők a Laska tésztával hogyan dolgoznak, és hogy mit tudnak belőle kihozni.
1: Igen.
0: Mind a két napon lesz gyerekprogram, mert ugye családok látogatnak ki, családok is kilátogatnak, és nekik is szeretnék ugye programot kínálni.
1: Persze.
0: Két nagy kisgyerekesek körében ismert név fog érkezni. Szombaton Tom Peti gyerekkoncert lesz, és vasárnap pedig a Kalap Jakab érkezik a kis erdőrészre. Ő fogja a legkisebbeket szórakoztatni, illetve vasárnap még lesz babakonyha is itt a gyerekek részére. Ugye az idei fővendégünk, díszvendégünk Albert Irsa. Ugye a Kiszínpad programján többször találkozhatunk Albert Irsai fellépőkkel. Ugye a Fúvós Egylet is itt lesz velünk szerencsére. Illetve Albert Irsai DJ is itt lesz velünk, aki a délutáni programot fogja biztosítani. Lesznek főzőik is, tehát a főzőcsapatba is bekapcsolódna. Illetve az árus soron, ha így mondjuk, tehát a kitelepülők között is lesz egy faházuk, ahol bemutatják Albert Irsa értékeit és helyi termelőit is.
1: Kiváló.
0: Két színpadon fogunk ugye működni, ahogy ezt megszokták már a ceglédiek. Ugye a főzőverseny délelőtti programjában ugye a csapatok vannak velünk, míg a múlt pénteken 55 csapatnál tudtam, hogy 55 csapatnál tartunk.
1: Az igen.
0: De hát erre még ugye pont kitoltuk a jelentkezést június 10-ére, tehát aki ma hallja a beszélgetés, még ma le tud adni, meg a holnapi nappal lezárólag.
1: Hát kedden és
0: jelentkezést hozzánk. Így van, tehát a ma hallja még ma is, de legkésőbb holnapig tud jelentkezni a Laska főző versenyre. Ugye 3 kategóriát hirdetünk. A klasszikus Laska leves, ugye a leves kategória, a öreg lebencs, ez a sűrűbb kategória, és a lebencs már Laska másként, ez pedig a kvázi modern kategória, amiben az édestől kezdve
1: el lehet engedni a fantáziát.
0: Modernig, igen, belefér minden. 63-nál tartunk, tehát 63 csapat nevezett eddig. A mai napig, ahogy beszélünk itt 3-1-kor, tehát várjuk még a most ébredőket, vagy későn ocsudókat, hogy idén nem jelentkeztek még a főzőversenyre, jöjjenek, várjuk őket szeretettel. Ugyanúgy regisztrációval készülünk, tehát hogy ezt is így szervezetten és rendezetten bonyolítjuk le. A zsűriben újítunk, fiatalokat is hívunk. Tóth Palika, ugye eddig a zsűri elnöke, ugye ceglédi származású séf, ő Michelin csillagos étteremben is dolgozott már, tehát egy ceglédi ungvári iskolából hova vezethet az ember útja.
1: Ugye?
0: Tehát egy komoly séfé vált. Benyeckó Pali a másik séftársa, aki pedig ugye a séf sétányt nyerte meg mindig, vagy hát sokszor egymás után, úgyhogy ezt most már bekértük a zsűribe, de itt lesz a zsűriben Csányi Sanyi bácsi is, aki régi szabadtűzi rendezvényeknek a zsűritagja,

0: egy régi motoros, és hívtuk a grillből a vezetőt is, Csabai Lacit is, hogy ő is erősítse most a zsúriörök számát, és hogy egy kicsit így nyissunk új zsűritagok felé, és bővítsük a zsűri számát, mert hát általában azért ez a 63 csapat, ez majd 90 féle étel.
1: Hát bizony.
0: Főt, egy csapat több kategóriában is indul.
1: Nem egyszerű. Ági drága, nagyon-nagyon elszaladt az időnk. Van-e még valami nagyon fontos, amit el szeretném mondani?
0: Minden fontos, a Laska Fesztivál a kapcsolatban. Ugye a legnagyobb rendezvény a városnak.
1: Igen.
0: Természetesen kóstolójegyeket mind a két napon lehet majd vásárolni a ceglédi infopontba, ahova kitelepül a Turinform iroda. Lesz idén újra Laskatál, tavaly évben kihagytunk egy évet, de most a közönség igényre támaszkodva újra lesz Laskatál, és hát debütálunk egy új repohárral.
1: Igen,
0: az ifjúság fővárosa
1: évvel
0: kapcsolatban egy nagyon szép új tervezésű poharat készített Antal Betty kolléganőm, úgyhogy azt is meg lehet találni, de természetesen hozzá mindenki a saját reporát, és egyre kevesebb reporat vásároljanak, hogy ez a körforgás ugye meglegyen, beinduljon.
1: Igen.
0: Ingyenes buszjáratok fognak a buszpályaudvarról indulni, amivel várjuk a nap folyamán az embereket, ugye a buszjáratokról a Facebook oldalunkon is, a honlapon lehet majd információt találni, de hát vasúttal is ki lehet jönni.
1: Bármivel.
0: A rendezvény területére, és hát gyakorlatilag vegyesen minden korosztálynak készültünk programokkal, szeretettel várunk mindenkit a hétvégén, szombaton és vasárnap a Ceglédi Laska Fesztiválon a Budai úton.
1: Nagyon jó lesz, és hát hogy így összefoglalva a dolgokat, ugye említetted, hogy a költségvetés picit kisebb, de azt mondom, ha nincs is annyi millió, meg lesz azért a millió. Ugye?
0: Jó, hát mindenképp, ha kijössz, akkor még biztosan, még ráteszed az ide a pontot.
1: Na, akár ezt szlogennek is használhatjátok, majd a jogdíjat a megadott számlaszámra kérem utalni, jó? De...
0: A nem létező pénzünkből mindenképpen elutaljuk, így van.
1: Jó, oké. Köszönöm szépen, Ágikám, és akkor
0: egy
1: jó munkát
0: kínálok érte.
1: Nagyon jó. Ez nekem már tökéletesen elég. Détári Lukács, Ági, nagyon szépen köszönjük, jó munkát még az utómunkálatokhoz. Most kedden beszélgetünk, de az igazi nagy húzás, tehát akkor szombaton és vasárnap ott a Budai úti fürdő környékén, a Laska Fesztiválon, és hát akkor még egyszer hajrá, és remélem, hogy minél többen fogják élvezni majd az ízeket, és ezt a milliót is, amiről beszéltünk. Köszönöm szépen!
0: Köszönöm én is!

0: road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!
2: FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: Ceglin Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Nos, kedves hallgatóink, eddig tartott a péntek esti beszélgetős műsor. Köszönöm mai és egész heti kitüntető figyelmüket, és számítok rá természetesen majd a jövő héten is, és a hétvégén szintén szokás szerint találkozhatunk majd a hétvégi válogató műsorban. Na, szóval én egyelőre akkor most elbúcsúzom, és hallgassák tovább is a 92.5-ön a Cegléd Rádiót, most is és egész hétvégén is, és találkozzunk majd a jövő héten a tervek szerint. Szatmári Gábor búcsúzik, további nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, maradjanak velünk, viszont hallásra!

0: Vörös Nelly köszönti a kedves hallgatókat, ez itt a Ceglét hangja az FM 92.5-ön, a műsor, amelyben én felteszek egy kérdést, önök pedig remélhetőleg, ha van kedvük, válaszolnak, ezt megtehetik a 0635 925 925-ös SMS számon, és ami ma szerintem fontosabb lesz, de majd meglátjuk, az az e-mail cím kívánság@ceglidradio.hu, ugyanis egy rendhagyó adással készültem, meglátjuk, mennyire lesz sikeres, és hogyha az lesz, akkor lesz folytatás, mint ahogy megszokott ez történni, de majd meglátjuk. A kérdésünk ugyanis ma, ismer kevésbé ismert, de meglepő sztorit a történelemből? Hogyha van ilyen sztoria, akkor küldj el nekünk, tehát 0635 925 925-ös és kívánság@ceglidradio.hu, azért ott a Facebook oldalunk is, facebook.com/ceglidradio. És hogy miért is ez a mai témánk? Bem Józsefről, ugye Bem Suli itt Cegléden is van, Bem Józsefről találtam az interneten egy érdekes történetet, egyébként egy kommentelő írta róla, és akkor én most ezt felolvastam, aztán hát, ha meghozza a kedvet, hogy önök is írjanak sztorikat. Bem József Törökországban kényszerből áttért a muzulmán hitre. Aleppóban temették el, de mert egész életében a lengyel szabadságért küzdött, így Lengyelország exhumálta, és 1929-ben hazavitték Hamvait, ahol viszont a lengyel katolikus egyház nem engedte a lengyel Szentföldbe temetni muzulmán hite miatt, így a szarkofágja csak a föld felett lebeghetett, amire terveztek egy szép oszlopsort, persze a lebeghetett idézőjelesen volt írva. Folytatja az üzenet küldő, Dédiék mesélték többször is, hogy annó a mi kis nyírségi falunkban az egyik családhoz bekopogott egy német katona segítségért, ételt, vizet és tisztálkodási lehetőséget keresett. Később megjelent a faluban egy orosz tank. A német katona egy gránátot dobott a fülkébe és likvidálta a bent lévőket. Tudták, hogy gyanús lesz, ha a tank nem tér vissza az osztaghoz, ezért összehívták a falu népét, ástak egy hatalmas gödröt, és tehenekkel, lovakkal belehúzták a tankot a gödörbe. Fogalmam sincs, mennyi igaz belőle, de több öregtől is hallottam. Nekem ez egy érdekes és kicsit személyes sztori, írja nekünk Dániel. Szerintem, hát vegyis pontosabban nem nekünk írta Dániel, de így a mi műsorunkban is részt vett ez az üzenet, és szerintem tök érdekes mind a két aspektusa a történetnek. Először is Bem Józsefről, aztán meg a német katonáról, aki végül is egy orosz tank ellenében segítkezett. Szóval ilyen történetekre várunk a mai adásban, hogyha valamilyen meglepő, de kevésbé ismert történetet tud ami vagy mások történelméből, akkor azt nagyon szívesen vesszük, hát egy ilyen érdekes, ismeretterjesztő adás sülhet ki ebből, ez legalábbis az én tervem, úgyhogy ha csatlakoznának, megtehetik a 0635 925 925-ös SMS számon, vagy e-mailezhetnek, és ezért is mondtam, hogy az e-mail lesz talán ma a népszerűbb, mert ott egy kicsit bővebben le lehet írni részletesebben a dolgokat, és nem kerül több SMS árába, hanem teljesen ingyen elküldetik nekünk, tehát kívánság@ceglidradio.hu. Ma egy kicsit ilyen érdekes történelmi adással készül a Ceglét hangja, tartsanak velünk, jó rádiózást!
1: Helyi információk első kézben!

0: Ismert, kevésbé ismert, de meglepő sztorit a történelemből, ez a Ceglét hangja mai kérdése, és Anitától kaptam egy SMS-t, aki annyit írt, hogy hallgatom az adást, figyelek, és közben gépelem az üzenetet, hosszú lesz, türelem. Van türelem, Anita, nyugodtan, van időd, 2 órás ma is a műsor, úgyhogy csak gépelj nyugodtan, szeretettel várjuk majd az üzenetet. Aki viszont már elküldte nekünk, az Bence. Nagyapám 6 évig fogságban volt az oroszoknál a háború után. Sosem mesélt róla, csak utálta az oroszokat. Amikor viszont tüdőrákban haldoklott, elkezdett mesélni valamiért, csak nekem, 13 éves voltam, de a mai napig emlékszem mindenre, amit mondott, imádtam az öreget. Hát nagyon köszönjük, Bence, azt mondjuk sok konkrétumot nem írtál le nekünk, de ettől függetlenül nagyon érdekes lehetett a sztori. Ha van kedved és időd, akkor esetleg küld el a részletesebb beszámolót. Egy név nélküli üzenet is érkezett. A vikingeknek volt a véralvadási kaszkádjukban egy mutáció, aminek köszönhetően irgalmatlanul gyorsan abba maradt a vérzésük csata közben. Leiden mutációnak hívják. Kb. 30-40 éves korukra már egy trombotikus esemény vitte volna el nagy részüket, csak ugye ezt nem feltétlen élték meg a csaták miatt. Nagyon érdekes, én a vikingekről néztem sorozatot is, volt ismeretterjesztő is, meg ilyen hát játékfilmszerű elképzelt történet Ragnar Lodbrokról egészen pontosan, de hogyha szerintem sokan ismerik, de hogyha valaki kicsit érdeklődik a vikingek iránt, akkor sem biztos, hogy tudta ezt a tényt, hogy a véralvadásuk egy kicsit másképp működött. Nagyon érdekes, ezért is bírták jobban a csatákat, csak aztán persze meg kellett élni a 30-40 éves kort, ami már akkoriban egy idős embernek számított. Úgyhogy hihetetlen, és köszönjük szépen! Egy másik történet. Az alapsztorit mindenki ismeri, talán az izraeli kommandós akciók egyik legjobbika volt az ugandai reptéren túlszulejtett utasok kiszabadítása. Na most önmagában egy iszonyatos logisztikai és katonai mutatvány volt az egész akció, amikor állítólag behívták az akció leendő vezetőjét, mondták neki, hogy hát hallott erről az esetről, és hát úgy gondolják, hogy oda kellene menni. A reptéren valahogy kiszabadítani a túszokat, de ehhez ugye meg is kell szállni azt, mármint a repteret. Nagyjából ugye ez a lehetetlennel volt határos, nagyon gondterhelten vakargatta a fejét a kommandósok vezetője, a kormánytagok mondogatták, hogy nincs más választás, valahogy meg kell oldani az ugandai ügyet. Végül hosszas gondolkodás után azt mondta, hogy jó, megoldja. Erre valamelyik meghatódott kormánytag visszakérdezett, hogy akkor tényleg vállalja, hogy megszállják a repteret? Mire a kommandósok vezetője visszakérdezett, hogy csak a repteret? Ő azt hitte, egész Ugandát kell. Ja, a reptér az meg lesz persze. Ez is nagyon jó sztori, és vicces, hogy végig gondolta azt, hogy az egész országot is akár meg lehetne szállni, és már volt is terve a fejében, kiderült, hogy csak a repteret kell. Kedves hallgatók, tehát a mai témánk itt a Ceglét hangjában nem más, mint hogy ismer-e olyan kevésbé ismert, de meglepő történelmi sztorit, amit talán mások nem, vagy éppen a családjához kötődik, akkor ezt bátran küldje el nekünk, hogyha rövidebben foglalná össze, akkor 0635 92 95 5-ös, ha kicsit hosszabban, akkor az e-mailt javasoljuk, kívánság@ceglitradio.hu.
1: Információk első kézből. Ceglit Rádió, a közös ismerős.

0: Ismer, kevésbé ismert, de meglepő sztorit a történelemből? Ez a Ceglét hangja mai kérdése, és várjuk a válaszokat a 0635 925 925-ös SMS számra, vagy e-mailben a kívánság@cegledradio.hu-ra. Réka azt írja, hogy Cet János élete röviden, 2. 7 évesen katonai nevelőintézetbe került, a sikere miatt BEM javaslatára 1849-ben tábornokká nevezték ki, ő volt a honvédség legfiatalabb tábornoka a 27 évével. A szabadságharc leverése után emigrációba kényszerült, távol létében őt is felakasztották, meg annyi országot megjárt Európában, szereplője volt az emigráns politikának. 1860-ban letelepült Argentínában, ott Juan Cet néven vált ismerté azzal, hogy nagy szerepet vállalt az argentin hadsereg megszervezésével. Ő alapította az Argentin Katonai Földrajzi Intézetet, amely az irányítása alatt egész Argentinát feltérképezte. A Buenos Aires-i Katonai Akadémiának 5 éven át volt az első igazgatója. Cet élete utolsó szakaszában erőteljesen megjelent a honvágy, amiről le kellett mondania. Itt van egy részlet a leveléből. Én már öreg ember vagyok, hazámtól már oly rég távol, és mégis a honvágy hatása folytán még mindig sajog a szívem ama tudattól, hogy idegen porban kell majd nyugodnom. Argentinában nagy tisztelet övezte, 1904-ben bekövetkezett halála után a Katonai Akadémia előtt embernagyságú érc szobrot állítottak emlékére. Itt-ott nálunk is találni róla emléket, például Óbudán van róla utca elnevezve, de szerintem ennél sokkal többet érdemelne. Írta nekünk tehát Réka az üzenetet, és hát azért nagyon érdekes, mert én is szinte alig hallottam Cet Jánosról, de azért ez elképesztő sztori, ami történt vele, és mégis alig ismerjük. Nagyon köszönjük, pontosan ezért dobtam be ezt a kérdést, hát ha kapunk ilyen történeteket. Hát Nórája is olyan, hogy fel lehet kötni a gatyát, következik is. Második Katalin orosz cárnőnek olyan jól sikerült az uralkodása, hogy a fia, első Pál orosz cár, bevezette, hogy csak férfi lehessen a cár. A női örökös kizárt volt, csak ha tényleg nem volt más opció, ezért kellett volna második Miklós beteg fiának, Alekszej Cárevicsnek felülni a tróra, meg a felesége Alekszandra Fjodorovna, ezért volt kétségbe esve, amikor Anasztázia született, mert fiú kellett. Meg szeretnénk abban a hitben élni, hogy a mongolok egy civilizálatlan barbár nép volt, pedig amúgy nem voltak olyan gázok. Volt papírpénzük, postájuk, vallási tolerancia, kiváló haditechnika. Bár nem tudom, lehet, hogy ez csak nekem új dolog, de én teljesen meglepődtem. De amúgy a vikingek is ugyanez, ahhoz képest tök fejlettek voltak. 1066-ban első Vilmos elfoglalja az angol trónt egy csata következtében, és ugye akkor már Normandia ura. És aki látta a vikingek sorozatot, na ezt mondtam én is a legelején, hogy láttam, abban van egy Roló nevű karakter, na az a Vilmos leszármazottja. Normandia akarva akaratlanul átadta a feudális tudását, meg hozzá köthető a Doomsday Book, az első népszámlálás Angliában. Hát itt is sok info volt, és hát nagyon örülünk neki, hogy ennyi helyről érkeznek történelmi meglepő információk. Ez vár ránk a folytatásban is, ha tehetik, tartsanak velünk.
1: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: reggelit hangja, kedves hallgatók, ismer kevésbé ismert, de meglepő sztorit a történelemből. Hogyha van ilyen, akkor küldjék el nekünk 0630 592 92, vagy kívánság @ceglirádió.hu, és ide érkezett meg Anita e-maile, aki még a műsor elején jelezte, hogy egy hosszabb történettel örvendeztet még minket. Hát megpróbálok nekiesni, és azt hiszem, hogy ezt a blokkot ki is fogja tölteni, ahogy elnézem. Szóval Anitától kaptuk a következőt. Az enyém egy személyes. Dédapám megjárta a frontot, én már csak 80 pluszos korában ismertem őt, kislányként még nem érdekelt, mi történt vele, miután elhunyt, kezdtem el figyelni a család által sokszor emlegetett anekdotákra. Az egyik visszatérő történet az volt, hogy az angolok mennyire szerették a dédapám, és hívták magukkal Angliába élni, de ő ragaszkodott ahhoz, hogy hazajön Magyarországra, mert a felesége és az édesanyja várja. A másik, hogy Bergen-Belsentől gyalogolt hazáig, miután a koncentrációs tábort felszabadították, és neki feladatul tömegsírok ásása jutott, ezzel a tifuszos lett, mert a táborban éppen járvány is pusztított. Sehogy sem állt össze, hogy a dédapám hogyan, miért került kapcsolatba britekkel, akik annyira kedvesek voltak vele, hogy csokoládéval etették, amikor beteg volt. Majd előkerült a hagyatékából egy pici tanári zsebkönyv, amit magával vitt a frontra. Ebbe kerültek fontosabb dátumokhoz bejegyzések, mikor hagyták el az országot, mikor érkeztek Passauba, onnan mikor Bergen-Belsenhez. A felszabadítás napjához csak annyit írt, szörnyű dolgokat láttam. A dátumokra és a helyszínekre alapozva kutatni kezdtem, és sikerült megtalálnom, melyik ezredhez tartozott, az ezred útvonala pontosan passzolt a naplóban feljegyzettekkel. A zsebkönyv hátlapján pedig egy angol-magyar szótárat találtam a fontosabb szavakkal, borotva, mellény, csizma, napok nevei, köszöntések, stb. A kutatásom során bukkantam a cikkre. Ezeket a magyar fiúkat azért rendelték a táborhoz, mert tudták, hogy közel a vég, a brit csapatok nyomulnak előre. Az ezredesük Bercsényi László volt, a Rákóczi szabadságharcokból ismert Bercsényi család leszármazottja. Tisztában volt vele, hogy ha fegyveres összecsapásra kerül a sor, ezek a fiatal, fegyvert sose fogott fiúk odavesznek. Ezért kitalált valamit, a felderítésre küldött brit repülőket a tábor fölött elrepülve kilőtték. Ha a pilótáknak sikerült katapultálnia, a tábor melletti erdőbe landolt, ahol Bercsényinek el kellett volna fognia, majd átadni őket a németeknek. Ehelyett azonban magyar egyenruhát adott rájuk, és elrejtette őket a saját ezredében. Amikor a brit páncélosok megérkeztek, Bercsényi előállt a pilótákkal, akiknek megkímélte az életét, cserébe azt kérte, hogy az ő fiainak az életét is kíméljék meg. Így történt hát, hogy egy magyar ezred és a britek együttesen szabadították fel a tábort, és nem utolsó sorban ezért lehetek én ma itt. Talán a kedvencem. Amerikai polgárháború 1862-ben Shiloh csatája után leírtak egy egészen rendkívüli jelenséget, amit nagyon sokáig nem sikerült megmagyarázni. Nagyon sok tanú, orvosok is a csata után arról számoltak be, hogy éjszaka a sérültek egy részének sebei kéken izzottak, és ezek szinte mind meggyógyultak. Angel's Glow-nak nevezték el ezt a jelenséget, ami valójában történt. Shiloh után nagyon sok sérült volt, és nem tudták őket megfelelően ellátni, még csak szállásolni sem. A sérültek egy részét ki kellett tenni a szabad ég alá. A csata áprilisban volt, nagyon rossz idő volt, erősen esett az ütközet előtt, nagy volt a sár, minden elázott, és éjszakára nagyon lehűlt a levegő. A szabad ég alá helyezett, sokszor a pusztán, a földön alvó sérültek szinte mind átmenetileg kihűltek reggelre. Égtelen nagy szerencséjükre a sebeiket kolonizálta egy helyben gyakori talajbaktérium, ami normális körülmények között elpusztul az ember testhőmérsékletétől, de a sérültek ugye ki voltak hűlve. A baktérium bioluminescens, azaz világít, és természetes antibiotikumokat termel a saját védelmére. Gyakorlatilag ingyen antibiotikumot kapott mindenki, aki kint éjszakázott. Reggel, mikor fel tudtak melegedni, a baktérium elpusztult a sebeikben, így elkerülték az akkor gyakori seblázat, amire még nem létezett gyógyszer. Hát elképesztő mindkét történet, Anitának nagyon szépen köszönjük, megérte várni az e-mailedre, és hogyha ön is küldene, a következő órában még mindig ezekkel foglalkozunk, ismer kevésbé ismert, de meglepő sztorit a történelemből, küldj el nekünk!
1: Ceglédrádió, sok magyar zenével, változatosan!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Ceglin Rádióban.
4: Elaludhattak az M1-esen baleseteket okozó sofőrök. Egyelőre nincs üzemanyaghiány a Ferihegyi repülőtéren. Napos szeles idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Azonnali vizsgálatot rendelt el az M1-esen történt balesetek ügyében Vitézy Dávid közlekedési miniszter. Hajnalban két baleset is történt az autópályán Győr közelében. A terelésben haladó egyik kamion ismeretlen okból áttért az elkerített sávba, ahol munkagépekbe csapódott. A kialakult torlódásban egy kis busz belerohant egy teherautóba. A két ütközésben összesen 8-an haltak meg. A rendőrség közben azt közölte, hogy valószínűleg elaludhattak a baleseteket okozó sofőrök. A körülményeket büntetőeljárás keretében vizsgálják. Felmenőrendszerben kivezeti a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről és megszünteti az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát a kormány, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Landert Judit a döntést azzal indokolta, a kabinet szerint az NKN nem biztosította megfelelő intézményi keret a szak számára. A tárcavezető hozzátette ugyanakkor, hogy azok a hallgatók, akik már megkezdték tanulmányaikat, változatlan feltételek mellett befejezhetik a képzést. Növekvő utasforgalomra készül a nyári szezonban a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér. Tavaly csak nem 20 millió utast szolgáltak ki, és idén a korábbinál több, 49 légitársaság 166 célállomásra kínál járatokat Budapestről. A repülőtér új check-in pultokkal, bővített biztonsági kapacitással és gyorsabb földi kiszolgálással készül a csúcsidőszakra. A vezetés szerint jelenleg nincs üzemanyaghiány, így a nyári légi közlekedés zavartalanul tervezhető. Ingyenes tüdőrákszűrést biztosít az aktív dohányosoknak az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. Az 50 és 74 év közötti legalább 15 éve rendszeresen dohányzókat alacsony dózisú CT vizsgálattal, légzésfunkciós szűréssel és személyre szabott tanácsadással várják egész nyáron. Az intézet szerint a tüdőrák korai felismerése azért kiemelten fontos, mert a betegség hosszú ideig tünetmentes maradhat. A programra előzetesen regisztrálni kell. 7. alkalommal tartják meg a PET kupát. A környezetvédelmi versenyakcióban önkéntes csapatok egyebek mellett PET palackokból épített kis hajókon utazva gyűjtik a hulladékot. Idén Tiszafüred és Dinnyéshát között tisztítják meg a Tiszát. A megnyitón Gajdus László élő környezetért felelős miniszter arról beszélt, a vizeinket nem elég szabályozni, azokkal gazdálkodnunk kell, és ebben mindenkinek éreznie kell a saját felelősségét.
1: Az időjárásról.
4: Szombaton nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, csak elszórtan lehet kisebb eső. Éjszaka 9-14, délután 22-27 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: lesz.
1: Ez itt a Ceglét hangja is, annak is a második órája, kedves hallgatók, a témánk pedig a következő. Ismer, kevésbé ismert, de meglepő sztorit a történelemből. Ha van ilyen a tarsolyában, küldje el nekünk a 0635 92 92-re, vagy a kívánság kukac@cegledradio.hu-ra. Egy nagyon jó sztori jött nekünk Zsombortól. Apám és nagybátyám születésnapot ünnepeltek a falu kocsmájában Váncsoron, majd pár ezrelékkel elindultak haza a mama házához. Igen éhesek voltak, hajnal tájt, szóval benéztek a kamrába, ott volt egy csomó töltött káposzta. Na akkor neki is álltak, jól laktak fel, majd lefeküdtek. Reggel keltek, éppen álltak volna neki reggelizni, meg kávézni, mikor nagybátyám mondja mamának: anyu, finom volt ez a káposzta, amit Tibivel ettünk, csak kicsit ropogós volt benne a rizs. Erre a mama: úristen, két hülye, hát azt még meg se főztem, máma akartam megcsinálni. Nem menő ugyan, de mindig vicces erre visszagondolni. Hát szerintem is. Ugye ez nem feltétlenül olyan történelmi kérdés, ami a világunk történelmét, vagy az országunk történelmét hivatott megismertetni mindenkivel, de a családod történetének egy remek sztoria. Viszont van egy személyes történetünk Ádámtól. Vannak érdekes sztorik a családomban, a rokonságomban. Az egyik ezek közül, hogy az 1848-49-es szabadságharc dicsitelen vége miatt, világosi fegyverletétel, bizonyos körökben elterjedt, hogy a fiú gyermekeket születésükkor lánynak anyakönyvezik, hogy később ne vihessék el katonának. Ilyen rossz volt az országban a közhangulat, hogy még erre is képesek voltak. Így járt az egyik rokonom is, akit Mária keresztnévvel anyakönyveztek, noha fiú volt. Így is élt egészen a nagykorúságáig, amikor is felnőve átneveztette magát hivatalosan is férfi keresztnévre. Igen ám, de az anyakönyvi bejegyzések már akkor is megőrizték az eredeti nevet, és ez szerepelt a megfelelő iratokon. Így aztán, amikor megnősült és gyereke született, az apa nevével a hivatal az eredeti keresztnevet, a Máriát akarta bejegyeztetni a gyermeke születési anyakönyvébe. Na, ezt a szégyent már nem tűröm el, mondta, és rábeszélte a feleségét, hogy inkább húzzák ki az apa nevét, mintha az anya nem tudná, hogy ki az, vagy az apa nem vállalná az apaságot. A mai napig így van a gyermekek anyakönyvében, mindenkinél ki van húzva az apa neve, miközben tisztességesen felnevelte mind a négy gyermekét. Hát azt hiszem, hogy ez is egy nagyon érdekes korlenyomat, ez is valamilyen szinten család, de ugyanakkor kicsit az országunk állapotára is tényleg beszél, hogy mi volt a 48-49-es szabadságharc környéken, és mennyire féltették a szülők a gyerekeiket, hogy akár még arra is képesek voltak, hogy női keresztnevet kapjon, így ne kelljen bevonulnia. Nagyon érdekes, és nagyon köszönjük. A második világháborúban a németek csak 80-85-ös oktánszámú benzint tudtak finomítani a repülőgépeikbe, míg a nyugati szövetségesek 1940-ben már 130-as, 1944-re pedig már 150-es oktánszámú üzemanyaggal repültek, előbbi 30%-kal nagyobb teljesítményt és 10%-kal magasabb végsebességet, utóbbi akár 50%-kal nagyobb teljesítmény nyújtott, amúgy teljesen azonos repülőgépek esetén. Az ehhez szükséges finomító technológiát pedig egy Jules Hodry nevű francia fickó találta fel és dolgozta ki, és bár a végleges folyamatot már az USA-ban dolgozta ki, írott kutatási munkájának 90%-a plusz egy kicsi, de teljesen üzemképes kísérleti finomító is volt ott a megszállt Franciaország területén, a németek orra alatt. Többször felmerült a finomító lebombázásának kérdése az angol százok részéről, amit végül elvetettek, nehogy éppen egy meghiúsult bombázás hívja fel a németek figyelmét a kincse, amin ülnek. Név nem jött az üzenethez, de nekünk nem is kell, nagyon szépen köszönjük ezt is, megint csak tanulságos volt, és vannak további történetek, tartsanak velünk, a Ceglét hangja néhány zene múlva folytatódik.
2: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

történelem órákat tartunk itt a Cegléd hangjában. Ismert vagy kevésbé ismert, de meglepő sztorit várunk a történelemből. 0635 92 95 5-ös, vagy ami még fontosabb, ma az e-mail címünk kívánság@ceglédradio.hu, és Ernő küldött nekünk egy nagyon hosszút, úgyhogy bele is kezdek. 8. Henriknek 6 felesége volt: Aragóniai Katalin, Boleyn Anna, Jane Seymour, Clevei Anna, Howard Katalin, Pár Katalin. Nem is ez az érdekes, hanem hogy milyen érdekes, hogy leképeződik egy minta a végzetükkel kapcsolatban. Elvált, lenyakaz, meghalt, elvált, lenyakaz, túlélte. Úgy halt meg, mint a 3. feleség, gyermekágyi lázban. Katalintól elvált, mert csak Máriát adta, mint gyermek, nem tudott neki fiút szülni. Elvált tőle és meghalt, elvileg rákban 1536-ban. Utána jött Anna, aki szintén lányt adott, Erzsébetet, és lefejezték érte 1536-ban. Katalin után 4 hónappal később a kislány is így végezte. Katalin eleve tagadta, hogy Anna királynő kitartott az igazában, hogy ő Anglia királynője, egyfajta bosszú. Utána jött Jane, akinek sikerült fiút szülni, de az életébe került. Utána jön a sorrend, ugyanúgy, csak ők már nem nevelték a gyerekeket. Meg amúgy vicces, hogy a két lány volt kitaszítva, főleg Erzsébet, Mária és Erzsébet kezdték el úgy formálni Angliát, mármint előkészítették, hogy majd Anglia gyarmatbirodalom legyen. A fiú, az ifjú Edward aztán nem is uralkodott, mert meghalt, ami nagyon vicces, mert Henry kétségbe esetten akart egy fiút, akit aztán nagyon megutált, ő volt a Tudor dinasztia legnagyobb uralkodója. Hát, hogy ez mennyire vicces, ezt már csak én teszem hozzá, én nem tudom, én nem annyira kacagok, de a kedves hallgató így írta meg. 3. Edward angol királynak és feleségének annyi gyereke született, 13, hogy ki lehet mondani, hogy angol föld egy nagy család, mert szinte biztos, hogy mindenki ez vissza tudja odáig követni egyenes ágon, vagy kevesebb mellékágon, hogy királyi leszármazott. Amúgy ez tényleg vicces. 3. Richard angol király volt az utolsó középkori király, Angliában legalábbis, mert ő még bement a csatatérre, és ott is lelte a halálát. 2015-ben találtak rá egy R feliratú parkolóban. Nem tudom, hogy ez tényleg így volt-e. Minden esetre kicsit rátérünk az oszmán birodalomra is, ahol pontosan 1453-ban Konstantinápoly ostrománál szó szerint kilettek emelve a hajók a vízből, és átvitték az öbölbe, mert nem bírtak bejutni a lánczár miatt. Ráadásul akkor volt esedékes a holdfogyatkozás, vérhold, amikor a hold vörös színben pompázott, és akkor volt egy profécia, hogy addig áll a város, amíg a hold ragyog. És elvileg, amikor felnéztek a Hagia Szófiára, ott volt egy fényszerű valami a kupola körül, aztán lassan elment. Azt tartották, hogy Isten elhagyta őket, és ebben az az érdekes, hogy pár nap múlva bevonul második Mehmed, mint hódító a városba. Tényleg érdekes összefüggések, és nagyon köszönjük az üzenetet. Kimerítő volt, úgyhogy el is megyünk zenélni egy picikét, aztán hamarosan folytatjuk a Cegléd hangját. Hey,

mást lettem, a tükör így ismer. Bárcsak utolérhetném azt, ami elszaladt.

0: Ismert vagy akár kevésbé ismert, de meglepő sztorikat várunk a történelemből ma a Ceglét hangjában. Mindenféle üzenetek jöttek, volt amelyik tényleg történelmi leírás, volt amelyik családhoz kötődik. Nézzünk most még egyet. Hollandiában a II. Világháború után Neuwlande egész lakossága megkapta a világ igaza elismerést, 117 fő volt egyébként. A falu összes lakosa rejtegetett egy vagy több zsidó embert vagy családot. Nem csak rejtegették őket, de ellátták őket élelemmel, iratokkal és pénzzel is, írja nekünk Zsófi, érdekes történelmi tény, és hát igen, azt hiszem, hogy itt mindenki hősként viselkedett. Mindenképpen köszönjük, hogy ezt is megosztották velünk a kedves hallgatók. Aztán még egy történet, nagymamám testvérét elvitték a Donhoz, nem a második hadtestben volt, mire odaértek az oroszok, szétverték a magyarokat, az ő csapatukat Szibériába vitték hadifogságba. Már nem emlékszem, hogy honnan, hova vitték őket vonattal, de leveleket dobáltak ki azzal a reménnyel, hogy valaki megtalálja és tovább küldi. Ő nem küldött, mert elmondása szerint nem akarta édesanyja szívét fájdítani, végül ők maguk se tudták meg miért, egyszer csak szélnek keresztették őket. Hazagyalogolt Szibériából. Dédi mamám minden nap az ablakban könyökölt, majd azt látta, hogy egy nagyon sovány ember katonai hacukában alig bírja magát. A fia volt az. Én már csak a nagymamám után ismerem ezt a történetet, anyukám gyerekkorában sokat hallott a bácsikájától. Annyira emberi történetek, több ilyet kéne az iskolában töri órá hallgatni, szerintem jobban megragadná az embereket. Ezt Bogitól kaptuk, és köszönjük szépen, ez is nagyon szívhez szóló történet, és kicsit igen, ez is a célja a mai műsornak. Hát, ha vannak olyan érdekességek, ami ugye a történelem tanulását, vagy megismerését, vagy erre ösztönzi egy kicsit jobban a hallgatóinkat, az embereket, vagy akár diákokat is. Mert hogy igen, én is azt gondolom, hogy ha olyan lenne az oktatásunk, ahol egy kicsit többet kapunk a személyes dolgokból, vagy így át lehet érezni annak a súlyát, akkor sokkal közelebb kerülhetne hozzánk a történelem is. Nézzünk még egyet, ez is nagyon érdekes. A szüleim nagy szemizdatosok voltak, és egy lakáson tartott karácsony utáni találkozón azt vették észre, hogy mielőtt bárki becsöngetne, a házigazda gyerekének frissen kapott távirányítós autója megmozdul. Később összerakták, hogy a ház bejáratát figyelő belügyesek rádiója ugyanazt a frekvenciát használta, így a játék is vette az adást, amikor lejelentették, ki érkezik éppen. Tehát folyt a rádiózás a ház környékén, és a távirányítós autó megmozdult. Ez is valami elképesztő, olyan közel hozza szerintem a történelmet, hogy azért az ember bele tud borzongani, hogy mi is történik tulajdonképpen körülöttünk. Szerintem nagyon érdekes, viszont már csak egy blokk van hátra, kedves hallgatók, úgyhogy szerintem azt kell, hogy mondjam, hogy már ne küldjenek üzeneteket. Hogyha valaki még nagyon siet, akkor egy rövidebb üzenetet elküldhet a 0635 925 925-ös SMS számra, de nagyjából megvagyunk a műsor végéig, és hogyha népszerű lesz ez a téma, akkor talán még máskor is folytatjuk, de most néhány zene, aztán pedig egy utolsó blokkra visszajövünk, tartsanak velünk, ha tehetik.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

El is érkeztünk a Ceglét hangja utolsó üzeneteihez, kedves hallgatók, egészen pontosan 3 van hátra, és hát tulajdonképpen kimondhatjuk, hogy rögtönzött történelem órákat tartottunk, mert az volt a kérésünk, hogy ha van ismert, vagy kevésbé ismert sztoria, de meglepő sztoria a történelemből, akkor azt küldj el nekünk, és hát jöttek is szép számmal, már is jön tehát az utolsó 3. Nagyapámat az angolok vitték hadifogságba, a Worthy-tónál állomásozó csapatokkal kellett vízipólozni, illetve reggelente belovagolni az ezredes lovát. A háború végén az ezredes felajánlotta, hogy magával viszi Indiába, amit nagyapám tisztelettel elutasított, mondván otthon várja a felesége. Mindeközben a bátyja hazagyalogolt Prágából pápára, később az odalátogató Rákosi ellen merényletet szervezett, majd amikor már Kádárék a város rendőrfőkapitányává akarták megtenni, ő ezt visszautasította, mert bennük sem bízott. Másik nagyapámat egyszer elvitték kihallgatni egy barátjával együtt az Andrássy 60-ba, de hazaengedték, csak hogy ott hagyta a kabátját. A később szintén elengedett barát megkapta ezt a kabátot, de egy szót sem mondtak arról, hogy nagyapámmal mi lett, így hát ő azt gondolta, hogy ez a kabát maradt belőle. Hazavitte nagyanyámnak, aki érthető módon teljesen szétesett, a családja nagy részét megölték a holokauszban, szóval nem, ez volt az első ilyen élménye, majd aztán nagyapám este hazaért és nem értette, mitől van magán kívül. Ja, és náluk volt az is, hogy a 13. kerületi lakásuk kb. 5 négyzetméteres konyhájában volt egy disznóvágás termése 56-ban, így a forradalom napjaiban, aki tudott, a barátai közül odajárt falatozni. Ezt Gergőtől kaptuk, nagyon érdekes és nagyon köszönjük. Egy rövidebb SMS-ben érkező üzenet. Ilona királyné, második Béla felesége bosszú hadjáratta azok ellen, akik elárulták és megnyomorították a férjét és az apósát. A kedvenc momentumom, amikor egy lakoma közben a saját testvérével verette agyon az egyik árulót. Hát azért kedvenc momentumnak ezt nehéz mondani, minden esetre tényleg érdekes korlenyomat ez is. Igen, ilyen időket is éltünk, és jön akkor az utolsó üzenetünk. Az első világháborúban a német kelet-afrikai gyarmati hadsereg egészen elképesztő teljesítmény nyújtott a nála sokkal nagyobb antant erők ellen. Paul von Lettow-Warbeck seregében kb. 11 ezer őslakos aszkári harcolt együtt a fehérekkel az ütközet legvégéig. A háború után a vereség ellenére a németek továbbra is fizették a nyugdíjat azoknak az őslakos katonáknak, akikkel együtt harcoltak, és ezt a szép hagyományt a nácik sem hagyták abba. Hitlerék egészen a II. Világháború kitöréséig fizették a nyugdíjakat az aszkáriaknak, amikorra lényegében megszűnt a nemzetközi utalgatás Németországból. 1964-ben a nyugat-német kormány úgy döntött, hogy az elmaradt nyugdíjakat a még élő aszkáriaknak kiutalják. Felállítottak néhány irodát Dar as-Szalámban, és elterjesztették, hogy jöjjenek azok, akik 50 évvel korábban a németekkel együtt harcoltak. Na igen, de ezeknek az embereknek a nagy része írástudatlan volt, és nem voltak papírjaik sem. A német tiszteknek támadt egy ötlete, az összes megjelent öreg embert egyenként behívták, adtak nekik egy seprűnyelet, és megparancsolták nekik, hogy mutassák be a német császári fegyveres tisztelgést. A megjelent kb. 350 ex-aszkári mind tökéletesen bemutatta a tisztelgést, így visszamenőleg 25 évre megkapták az elmaradt nyugdíjukat. Hát ebben is van valami szép, annak ellenére, hogy milyen idők voltak ezek is, de az, hogy fizetést és nyugdíjkiegészítést kaptak, hát az valami hihetetlen, mert hogy ezekről nem nagyon szól a fáma. Ezért jött létre ez a műsor, és reméljük, hogy tetszett, kedves hallgatók, holnap egy egészen más témával jelentkezik a Ceglét hangja, tartsanak velünk akkor is, és maradjanak a Ceglét rádióval addig is. Vörös Nándi búcsúzik, a viszonthallásra! Ceglét!

0: Ez a sláger.
1: Alszik a város, még ébrán reggel 6-kor. Ó, bennünk van a vibe, ó, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar, az agy lárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt, mi írjuk meg a történetünket. Hey.

testem felhő, a lelkem tenger, az este erdő, és benne minden ember. Benne minden ember, lámpa fény a parton, lenne minden reggel, egy kanapé, amin alszom.

0: Elaludhattak az M1-esen baleseteket okozó sofőrök. Egyelőre nincs üzemanyag hiány a Ferihegyi repülőtéren. Napos szeles idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Azonnali vizsgálatot rendelt el az M1-esen történt balesetek ügyében Vitézy Dávid közlekedési miniszter. Hajnalban két baleset is történt az autópályán Győr közelében. A terelésben haladó egyik kamion ismeretlen okból áttért az elkerített sávba, ahol munkagépekbe csapódott. A kialakult torlódásban egy kis busz belerohant egy teherautóba. A két ütközésben összesen 8-an haltak meg. A rendőrség közben azt közölte, hogy valószínűleg elaludhattak a baleseteket okozó sofőrök. A körülményeket büntetőeljárás keretében vizsgálják. Felmenőrendszerben kivezeti a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről és megszünteti az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát a kormány, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Landert Judit a döntést azzal indokolta, a kabinet szerint az NKN nem biztosította megfelelő intézményi keret a szak számára. A tárcavezető hozzátette ugyanakkor, hogy azok a hallgatók, akik már megkezdték tanulmányaikat, változatlan feltételek mellett befejezhetik a képzést. Növekvő utasforgalomra készül a nyári szezonban a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér. Tavaly csak nem 20 millió utast szolgáltak ki, és idén a korábbinál több, 49 légitársaság 166 célállomásra kínál járatokat Budapestről. A repülőtér új check-in pultokkal, bővített biztonsági kapacitással és gyorsabb földi kiszolgálással készül a csúcsidőszakra. A vezetés szerint jelenleg nincs üzemanyag hiány, így a nyári légi közlekedés zavartalanul tervezhető. Ingyenes tüdőrák szűrést biztosít az aktív dohányosoknak az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. Az 50 és 74 év közötti legalább 15 éve rendszeresen dohányzókat alacsony dózisú CT vizsgálattal, légzésfunkciós szűréssel és személyre szabott tanácsadással várják egész nyáron. Az intézet szerint a tüdőrák korai felismerése azért kiemelten fontos, mert a betegség hosszú ideig tünetmentes maradhat. A programra előzetesen regisztrálni kell. 7. alkalommal tartják meg a PET kupát. A környezetvédelmi versenyakcióban önkéntes csapatok egyebek mellett PET palackokból épített kis hajókon utazva gyűjtik a hulladékot. Idén Tiszafüred és Dinnyéshát között tisztítják meg a Tiszát. A megnyitón Gajdus László élő környezetért felelős miniszter arról beszélt, a vizeinket nem elég szabályozni, azokkal gazdálkodnunk kell, és ebben mindenkinek éreznie kell a saját felelősségét.
1: Az időjárásról.
0: Szombaton nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, csak elszórtan lehet kisebb eső. Éjszaka 9-14, délután 22-27 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Nekem ez a kis botlás valami egészen más. Ne akarj, ne remény, ne hazudjál.

0: Elaludhattak az M1-esen baleseteket okozó sofőrök. Egyelőre nincs üzemanyag hiánya Ferihegyi repülőtéren. Napos szeles idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Azonnali vizsgálatot rendelt el az M1-esen történt balesetek ügyében Vitézy Dávid közlekedési miniszter. Hajnalban két baleset is történt az autópályán Győr közelében. A terelésben haladó egyik kamion ismeretlen okból áttért az elkerített sávba, ahol munkagépekbe csapódott. A kialakult torlódásban egy kis busz belerohant egy teherautóba. A két ütközésben összesen 8-an haltak meg. A rendőrség közben azt közölte, hogy valószínűleg elaludhattak a baleseteket okozó sofőrök. A körülményeket büntetőeljárás keretében vizsgálják. Felmenőrendszerben kivezeti a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről és megszünteti az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát a kormány, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Landert Judit a döntést azzal indokolta, a kabinet szerint az NKN nem biztosította megfelelő intézményi keret a szak számára. A tárcavezető hozzátette ugyanakkor, hogy azok a hallgatók, akik már megkezdték tanulmányaikat, változatlan feltételek mellett befejezhetik a képzést. Növekvő utasforgalomra készül a nyári szezonban a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér. Tavaly csak nem 20 millió utast szolgáltak ki, és idén a korábbinál több, 49 légitársaság 166 célállomásra kínál járatokat Budapestről. A repülőtér új check-in pultokkal, bővített biztonsági kapacitással és gyorsabb földi kiszolgálással készül a csúcsidőszakra. A vezetés szerint jelenleg nincs üzemanyaghiány, így a nyári légi közlekedés zavartalanul tervezhető. Ingyenes tüdőrák szűrést biztosít az aktív dohányosoknak az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. Az 50 és 74 év közötti legalább 15 éve rendszeresen dohányzókat alacsony dózisú CT vizsgálattal, légzésfunkciós szűréssel és személyre szabott tanácsadással várják egész nyáron. Az intézet szerint a tüdőrák korai felismerése azért kiemelten fontos, mert a betegség hosszú ideig tünetmentes maradhat. A programra előzetesen regisztrálni kell. 7. alkalommal tartják meg a PET kupát. A környezetvédelmi versenyakcióban önkéntes csapatok egyebek mellett PET palackokból épített kis hajókon utazva gyűjtik a hulladékot. Idén Tiszafüred és Dinnyéshát között tisztítják meg a Tiszát. A megnyitón Gajdus László élő környezetért felelős miniszter arról beszélt, a vizeinket nem elég szabályozni, azokkal gazdálkodnunk kell, és ebben mindenkinek éreznie kell a saját felelősségét.
1: Az időjárásról.
0: Szombaton nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, csak elszórtan lehet kisebb eső. Éjszaka 9-14, délután 22-27 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

összejöttünk, szakítottunk, összetörtünk. Rosszak voltunk, de mégis jó, merész, de egyben szép is volt ez a terv. Hogy elszököm veled, a becenevek, a rejtek helyek, hogy nehezen, de neked megnyíltam. A másom nem is, de ennyim van. Csak hajtok az úton, néha közben visszalapozza a szél a könyvben. Hova tévedtünk, megint nézd meg, összebilincselt minket az élet.

hogy újnak élje meg a sokadik randit. Vágyak teraszok, kigombolt napok, ha eltűnök, te tudod hol vagy. Csak hajtok az úton, néha közben visszalapozza a szél a könyvben. Hova tévedtünk, megint nézd meg, összebilincselt minket az

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Elaludhattak az M1-esen baleseteket okozó sofőrök. Egyelőre nincs üzemanyaghiány a Ferihegyi repülőtéren. Napos szeles idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Azonnali vizsgálatot rendelt el az M1-esen történt balesetek ügyében Vitézy Dávid közlekedési miniszter. Hajnalban két baleset is történt az autópályán Győr közelében. A terelésben haladó egyik kamion ismeretlen okból áttért az elkerített sávba, ahol munkagépekbe csapódott. A kialakult torlódásban egy kis busz belerohant egy teherautóba. A két ütközésben összesen 8-an haltak meg. A rendőrség közben azt közölte, hogy valószínűleg elaludhattak a baleseteket okozó sofőrök. A körülményeket büntetőeljárás keretében vizsgálják. Felmenőrendszerben kivezeti a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről és megszünteti az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát a kormány, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Landert Judit a döntést azzal indokolta, a kabinet szerint az NKN nem biztosította megfelelő intézményi keret a szak számára. A tárcavezető hozzátette ugyanakkor, hogy azok a hallgatók, akik már megkezdték tanulmányaikat, változatlan feltételek mellett befejezhetik a képzést. Növekvő utasforgalomra készül a nyári szezonban a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér. Tavaly csak nem 20 millió utast szolgáltak ki, és idén a korábbinál több, 49 légitársaság, 166 célállomásra kínál járatokat Budapestről. A repülőtér új check-in pultokkal, bővített biztonsági kapacitással és gyorsabb földi kiszolgálással készül a csúcsidőszakra. A vezetés szerint jelenleg nincs üzemanyaghiány, így a nyári légi közlekedés zavartalanul tervezhető. Ingyenes tüdőrák szűrést biztosít az aktív dohányosoknak az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. Az 50 és 74 év közötti legalább 15 éve rendszeresen dohányzókat alacsony dózisú CT vizsgálattal, légzésfunkciós szűréssel és személyre szabott tanácsadással várják egész nyáron. Az intézet szerint a tüdőrák korai felismerése azért kiemelten fontos, mert a betegség hosszú ideig tünetmentes maradhat. A programra előzetesen regisztrálni kell. 7. alkalommal tartják meg a PET kupát. A környezetvédelmi versenyakcióban önkéntes csapatok egyebek mellett PET palackokból épített kis hajókon utazva gyűjtik a hulladékot. Idén Tiszafüred és Dinnyéshát között tisztítják meg a Tiszát. A megnyitón Gajdus László élő környezetért felelős miniszter arról beszélt, a vizeinket nem elég szabályozni, azokkal gazdálkodnunk kell, és ebben mindenkinek éreznie kell a saját felelősségét.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, csak elszórtan lehet kisebb eső. Éjszaka 9-14, délután 22-27 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Elaludhattak az M1-esen baleseteket okozó sofőrök. Egyelőre nincs üzemanyag hiánya Ferihegyi repülőtéren. Napos szeles idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Azonnali vizsgálatot rendelt el az M1-esen történt balesetek ügyében Vitézy Dávid közlekedési miniszter. Hajnalban két baleset is történt az autópályán Győr közelében. A terelésben haladó egyik kamion ismeretlen okból áttért az elkerített sávba, ahol munkagépekbe csapódott. A kialakult torlódásban egy kis busz belerohant egy teherautóba. A két ütközésben összesen 8-an haltak meg. A rendőrség közben azt közölte, hogy valószínűleg elaludhattak a baleseteket okozó sofőrök. A körülményeket büntetőeljárás keretében vizsgálják. Felmenőrendszerben kivezeti a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről és megszünteti az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát a kormány, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Landert Judit a döntést azzal indokolta, a kabinet szerint az NKN nem biztosította megfelelő intézményi keret a szak számára. A tárcavezető hozzátette ugyanakkor, hogy azok a hallgatók, akik már megkezdték tanulmányaikat, változatlan feltételek mellett befejezhetik a képzést. Növekvő utasforgalomra készül a nyári szezonban a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér. Tavaly csak nem 20 millió utast szolgáltak ki, és idén a korábbinál több, 49 légitársaság 166 célállomásra kínál járatokat Budapestről. A repülőtér új check-in pultokkal, bővített biztonsági kapacitással és gyorsabb földi kiszolgálással készül a csúcsidőszakra. A vezetés szerint jelenleg nincs üzemanyag hiány, így a nyári légiközlekedés zavartalanul tervezhető. Ingyenes tüdőrákszűrést biztosít az aktív dohányosoknak az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. Az 50 és 74 év közötti legalább 15 éve rendszeresen dohányzókat alacsony dózisú CT vizsgálattal, légzésfunkciós szűréssel és személyre szabott tanácsadással várják egész nyáron. Az intézet szerint a tüdőrák korai felismerése azért kiemelten fontos, mert a betegség hosszú ideig tünetmentes maradhat. A programra előzetesen regisztrálni kell. 7. alkalommal tartják meg a PET kupát. A környezetvédelmi versenyakcióban önkéntes csapatok egyebek mellett PET palackokból épített kis hajókon utazva gyűjtik a hulladékot. Idén Tiszafüred és Dinnyéshát között tisztítják meg a Tiszát. A megnyitón Gajdus László élő környezetért felelős miniszter arról beszélt, a vizeinket nem elég szabályozni, azokkal gazdálkodnunk kell, és ebben mindenkinek éreznie kell a saját felelősségét.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, csak elszórtan lehet kisebb eső. Éjszaka 9-14, délután 22-27 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: sok magyar zenével. Változatosan.
1: If you need me, call me. No matter where you are, no matter how far.

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Elaludhattak az M1-esen baleseteket okozó sofőrök. Egyelőre nincs üzemanyag hiány a Ferihegyi repülőtéren. Napos szeles idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Azonnali vizsgálatot rendelt el az M1-esen történt balesetek ügyében Vitézy Dávid közlekedési miniszter. Hajnalban két baleset is történt az autópályán Győr közelében. A terelésben haladó egyik kamion ismeretlen okból áttért az elkerített sávba, ahol munkagépekbe csapódott. A kialakult torlódásban egy kis busz belerohant egy teherautóba. A két ütközésben összesen 8-an haltak meg. A rendőrség közben azt közölte, hogy valószínűleg elaludhattak a baleseteket okozó sofőrök. A körülményeket büntetőeljárás keretében vizsgálják. Felmenőrendszerben kivezeti a pedagógus képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről és megszünteti az intézmény pedagógus továbbképzési monopóliumát a kormány, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Landert Judit a döntést azzal indokolta, a kabinet szerint az NKN nem biztosította megfelelő intézményi keret a szak számára. A tárcavezető hozzátette ugyanakkor, hogy azok a hallgatók, akik már megkezdték tanulmányaikat, változatlan feltételek mellett befejezhetik a képzést. Növekvő utasforgalomra készül a nyári szezonban a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér. Tavaly csak nem 20 millió utast szolgáltak ki, és idén a korábbinál több, 49 légitársaság 166 célállomásra kínál járatokat Budapestről. A repülőtér új check-in pultokkal, bővített biztonsági kapacitással és gyorsabb földi kiszolgálással készül a csúcsidőszakra. A vezetés szerint jelenleg nincs üzemanyag hiány, így a nyári légi közlekedés zavartalanul tervezhető. Ingyenes tüdőrák szűrést biztosít az aktív dohányosoknak az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. Az 50 és 74 év közötti legalább 15 éve rendszeresen dohányzókat alacsony dózisú CT vizsgálattal, légzésfunkciós szűréssel és személyre szabott tanácsadással várják egész nyáron. Az intézet szerint a tüdőrák korai felismerése azért kiemelten fontos, mert a betegség hosszú ideig tünetmentes maradhat. A programra előzetesen regisztrálni kell. 7. alkalommal tartják meg a PET kupát. A környezetvédelmi versenyakcióban önkéntes csapatok egyebek mellett PET palackokból épített kis hajókon utazva gyűjtik a hulladékot. Idén Tiszafüred és Dinnyéshát között tisztítják meg a Tiszát. A megnyitón Gajdus László élő környezetért felelős miniszter arról beszélt, a vizeinket nem elég szabályozni, azokkal gazdálkodnunk kell, és ebben mindenkinek éreznie kell a saját felelősségét.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, csak elszórtan lehet kisebb eső. Éjszaka 9-14, délután 22-27 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

A szívemen is súly, egy szürke taxi vár, az üvegajtón túl, a főbejárat előtt egy másik utazó nézi már a táblát, szoba van kiadó, kifizett